0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele, 4. rész. Mit mondjunk arról, amit Ábrahám tapasztalt a hittel kapcsolatban? Ha Ábrahám a tettei alapján igazult volna meg, akkor dicsekedhetne. De Isten előtt nem lenne mivel dicsekedjen. Nézzük csak, mit mond erről az írás. Ábrahám hitt Istennek, és Isten elfogadta Ábrahám hitét, így lett Ábrahám Isten számára igaz. Hitáltal igazult meg. Aki dolgozik, annak nem ajándékot adnak, hanem jogos fizetést kap a munkájáért. De a tettei alapján senki sem lesz igaz Isten számára. Bíznia és hinnie kell Istenben, aki a bűnös embert a hite alapján elfogadja, megigazítja. Ugyanerről beszélt már Dávid is, amikor boldognak mondja azt az embert, akit Isten a tetteitől függetlenül a hite által igazítja meg. Boldogok azok, akiknek Isten megbocsátotta, amikor a törvény ellen vétkeztek, akiknek bűneit eltakarta. Boldog ember, akinek bűneit nem tartja számon az Úr. Vajon csak a körülmetéltek juthatnak el erre a boldog állapotra? Vagy a körülmetéletlenek is? Ezt mondja erről az írás, Ábrahám hitt Istennek, és ezért ez igazságul tulajdonítatott neki. És mikor történt ez? Körülmetélkedése előtt vagy után? Bizony még az előtt. A körülmetélés jelét Ábrahám éppen annak bizonyítékául kapta, hogy őt körülmetéletlen állapotában a hite alapján Isten megigazította. Így ősapjává lett minden olyan hívőnek is, aki nincs körülmetélve, és így Isten ezeket is megigazítja. Ugyanakkor Ábrahám azoknak a hívőknek is ősapja, akik körül vannak metélve. Azonban nem a körülmetélés miatt számít ősapjuknak, hanem csak akkor, ha ezek az emberek is ugyanúgy hisznek Istenben, mint ahogy Ábrahám hitt, amikor még nem volt körülmetélve, és követik az ő hitének a nyomait. Ábrahám és utódai azt az ígéretet kapták, hogy az egész világot örökölni fogják. De ezt nem a törvény alapján ígérték Ábrahámnak, hanem azért, mert hite által megigazult Isten előtt, és ő elfogadta. Ha ugyanis azok lennének az örökösök, akik a törvény alatt élnek, akkor a hitnek nincsen semmi értelme, és az előbbi ígéret semmit sem ér. Mert a törvény Isten haragját kelti föl azok ellen, akik nem engedelmeskednek neki. Ahol viszont nincs semmiféle törvény, ott nem is lehet ellene vétkezni. Amit Isten megígért, azt csak hitáltal kaphatjuk meg. Ez azért van így, hogy ajándékba kapjuk kegyelemből. Így tehát az ígéret Ábrahám minden utódja számára biztosítva van. Nem csak azoknak, akik a törvény alatt élnek, hanem azoknak is, akiknek ugyanolyan hitük van, mint Ábrahámnak. Ő tehát mindannyiunk ősapja. Ahogyan az írás is mondja, sok nép ősapjává tettelek téged. Ezt az ígéretet Ábrahám azért kapta, mert hitt Istenben, aki életre kelti a holtakat, és előszólítja azokat, amelyek most még nem léteznek, mint létezőket. Nem volt már semmi remény arra, hogy gyermeke szülessen, Ábrahám mégis hitt Istenben, és kitartott ebben a hitében. Ezért lett sok népnek ősapjává, ahogy ezt Isten meg is ígérte neki, sok-sok utódod lesz. Ábrahám akkor majdnem 100 éves volt, ezért a testét tekintve már nagyon megöregedett. Hasonlóképpen Sára is meddő és nagyon idős volt. Ábrahám azonban nem ezekre tekintett, és a hite sem ingadozott, ellenkezőleg. Isten ígéretét tartotta szeme előtt. Nem kételkedett abban, hogy amit Isten megígért neki, azt meg is fogja tenni. Hite megerősödött, és dicsőséget adott Istennek. teljesen meg volt győződve arról, hogy Isten meg is tudja tenni, amit megígért. Ezért mondja az írás, Isten elfogadta Ábrahám hitét, és ő ezáltal lett Isten számára elfogadhatóvá, vagyis hite által megigazult. Azonban nem csak Ábrahámra vonatkozik, amikor ezt mondja, Isten elfogadta Ábrahám hitét, hanem ránk is, mert mi is hiszünk, és a hitünk alapján elfogadott bennünket Isten, vagyis hitünk alapján megigazultunk Isten előtt. Igen, hiszünk abban, aki föltámasztotta Urunkat Jézust a halálból. Neki ugyanis a bűneink miatt kellett meghalnia, és azért támadt föl a halálból, hogy mi Isten számára elfogadhatók legyünk, hogy Isten számára megigazultak legyünk.
4: Pál rómabeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak. A János első levele, első rész, harmadik versét olvasom fel. Bizonyára a közösségünk az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Előfordult már veled, hogy valamikor, amikor rosszat tettél, valaki odajött hozzád, és azt mondta neked, hogy nincsen már közösséged Istennel. Az ilyen ember azt jelenti ki, hogy a fiúságod hatástalan, és hogy nem vagy közösségben Istennel addig, amíg nem rendezed vele a dolgokat. Ezt a látását a saját emberi tapasztalatára építette. Ők valószínűleg nem állnak szóba a saját gyerekeikkel addig, amíg nem bocsátják meg nekik a rossz cselekedeteiket, és sajnos beviszik ezt a gondolkodásmódot a kereszténységbe is. Olyan apukának képzelik Istent, aki néha hidegen néz rá a gyerekeire, és azt a módszert alkalmazza, hogy nem szól hozzájuk. De nem azért érted el a közösséget az Atyával, mert annyira igazságos vagy, hanem azért, mert ő adta oda neked az ő igazságát. Hogyan tarthatná fent ezt a kapcsolatot a te igazságod? Az igazság az, hogy nem azért van közösséged az Atyával, mert tettél ezért valamit, vagy nem tettél. Már eleve tudta azt, hogy ez nem is lehetséges a saját erőfeszítésed által, és ezért megengedte a hibáid ellenére, hogy vedd a bűneid bocsánatát. Ezt olvashatjuk az 1 János 1.9-ben is, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minden hamisságtól. Sose gondolt Istent olyan apának, apukának, aki fenntartja a gyerekei ellen az ő haragját. Ő nem hánytorgatja fel a bűnöket. Ő ezeket teljesen kész azonnal tűzre vetni. Soha nem hagy el, nem felejt el téged, még akkor sem, ha hibát követtél el. Tudja, hogy Isten királyságában növekszel, ezért várja el, hogy tanuld az ő beszédét, és érett fiúvá válj. De túl erős és mérhetetlen ahhoz az Atya szeretete, hogy megtörjön a veled való közössége, csak azért, mert te tettél valami rosszat. Ennél sokkal nagyobb és mélyebb az ő szeretete. Jézus azt mondta a János 14.16-ban, hogy én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökre. Isten, az Atya, a Szent Szellem által marad benned örökre, tehát nem csak néha van benned, hanem mindig. A Máté 28.20-ban Jézus nem azt mondta, hogy elhagylak titeket, és megtöröm a veletek való közösséget, ha valami rosszat tesztek, hanem azt mondta, hogy íme én veletek leszek mindig, minden napom. Ahogy Pál, úgy neked is el kell jutnod arra a felismerésre, amikor már meg vagy győződve arról, hogy Isten valóban annyira szeret téged, ahogyan azt a Róma 8.38-39-ben kijelenti. Tehát, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, tehát amik most érnek téged, sem következendők, ami ezután a jövőben történni fog veled, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket, téged, Istennek a szerelmétől, ami Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. Ha gondolod és egyetértesz, akkor mondj el velem egy imát. Drága mennyei Atyám, olyan nagy vagy Te, és olyan csodálatos a Te szereteted, amivel körbeveszel, betöltesz és átjársz engem. Örökkévaló és hűséges szeretettel szeretsz engem. Köszönöm ezt neked. Bízom a te igazságodban. Ezért a mai napon világosságban járok, mivel te vagy a világosság. Köszönöm a Szent Szellemmel való közösséget. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
1: Ez friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Igen.
1: Rómaiakhoz írt levél, 5. fejezet. Megigazulva azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Általa van szabad bemenetelünk hitben ahhoz a kegyelemhez, amiben most állunk, és dicsekszünk az Isten dicsőségének a reménységével. Nem csak dicsekszünk ezzel, hanem dicsekszünk a háborúságokban, a szenvedéseinkben is, tudva, hogy a háborúság, a szenvedés békességes tűrést, álhatatosságot munkál. Az álhatatosság, a békességes tűrés pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szeretete ki lett töltve a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki nekünk adatott. Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk és megmenekülünk a harag ellen ő általa. Mert amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután már megbékéltünk vele. Sőt, ezen felül nem csak dicsekszünk az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Azért, miképpen egy ember által bejött erre a világra a bűn, és a bűn által bejött a halál, úgy a halál is minden emberre elhatott, mivel mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, nem lehet fölrúni, ha nincsen törvény. A halál mégis úrrá lett Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, aki az eljövendőnek az előképe. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha annak az egynek az elesése miatt sokan meghaltak, az Isten kegyelmi ajándéka az egy ember Jézus Krisztus kegyelméből még bőségesebben kiárad sokakra, és elhat sokakra. És az ajándék nem olyan, mint az egy ember bűnének az eredménye, ahol az ítélet egy eset alapján kárhoztat, hanem a kegyelmi ajándék sok bűnből vezet a megigazulásra. Mert ha az egynek a bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek. Bizonyára azért egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, úgy azonképpen egynek a megigazulása által és az igazsága által minden emberre elhat az életnek a megigazulása is. Mert ahogy egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, úgy egynek az engedelmessége által sokan igazakká lesznek és megigazulnak. A törvény bejött, hogy a bűn megnövekedjen, de ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben kiárad a kegyelem. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjon a kegyelem is az igazság által, az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
0: Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak. A János első levele, első rész, harmadik versét olvasom fel. Bizonyára a közösségünk az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Előfordult már veled, hogy valamikor, amikor rosszat tettél, valaki odajött hozzád és azt mondta neked, hogy nincsen már közösséged Istennel. Az ilyen ember azt jelenti ki, hogy a fiúságot hatástalan, és hogy nem vagy közösségben Istennel addig, amíg nem rendezed vele a dolgokat. Ezt a látását a saját emberi tapasztalatára építette. Ők valószínűleg nem állnak szóba a saját gyerekeikkel addig, amíg nem bocsátják meg nekik a rossz cselekedeteiket, és sajnos beviszik ezt a gondolkodásmódot a kereszténységbe is. Olyan apukának képzelik Istent, aki néha hidegen néz rá a gyerekeire, és azt a módszert alkalmazza, hogy nem szól hozzájuk. De nem azért érted el a közösséget az Atyával, mert annyira igazságos vagy, hanem azért, mert ő adta oda neked az ő igazságát. Hogyan tarthatná fent ezt a kapcsolatot a te igazságod? Az igazság az, hogy nem azért van közösséged az Atyával, mert tettél ezért valamit, vagy nem tettél. Már eleve tudta azt, hogy ez nem is lehetséges a saját erőfeszítésed által, és ezért megengedte a hibáid ellenére, hogy vedd a bűneid bocsánatát. Ezt olvashatjuk az 1 János 1.9-ben is, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minden hamisságtól. Sose gondolt Istent olyan apának, apukának, aki fenntartja a gyerekei ellen az ő haragját. Ő nem hánytorgatja fel a bűnöket. Ő ezeket teljesen kész azonnal tűzre vetni. Soha nem hagy el, nem felejt el téged, még akkor sem, ha hibát követtél el. Tudja, hogy Isten királyságában növekszel, ezért várja el, hogy tanuld az ő beszédét és érett fiúvá válj. De túl erős és mérhetetlen ahhoz az Atya szeretete, hogy megtörjön a veled való közössége, csak azért, mert te tettél valami rosszat. Ennél sokkal nagyobb és mélyebb az ő szeretete. Jézus azt mondta a János 14.16-ban, hogy én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökre. Isten, az Atya, a Szent Szellem által marad benned örökre, tehát nem csak néha van benned, hanem mindig. A Máté 28.20-ban Jézus nem azt mondta, hogy elhagylak titeket, és megtöröm a veletek való közösséget, ha valami rosszat tesztek, hanem azt mondta, hogy íme én veletek leszek mindig, minden napom. Ahogy Pál, úgy neked is el kell jutnod arra a felismerésre, amikor már meg vagy győződve arról, hogy Isten valóban annyira szeret téged, ahogyan azt a Róma 8.38-39-ben kijelenti. Tehát, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, tehát amik most érnek téged, sem következendők, ami ezután a jövőben történni fog veled, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket, téged, Istennek a szerelmétől, ami Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. Ha gondolod és egyetértesz, akkor mondj el velem egy imát. Drága mennyei Atyám, olyan nagy vagy Te, és olyan csodálatos a Te szereteted, amivel körbeveszel, betöltesz és átjársz engem. Örökkévaló és hűséges szeretettel szeretsz engem. Köszönöm ezt neked. Bízom a te igazságodban. Ezért a mai napon világosságban járok, mivel te vagy a világosság. Köszönöm a Szent Szellemmel való közösséget. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 6. fejezet. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Semmiképpen. Mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? Ahogy nem tudjátok-e, hogy mi, akik belemerítkeztünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába merítkeztünk bele. Eltemettettünk tehát ővel együtt a bemerítkezés által a halálba, hogy amiképpen föltámadt Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha pedig egyé lettünk vele az ő halálában, annak hasonlósága szerint, akkor még inkább egyé leszünk vele a föltámadásában is. Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenedjen a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az felszabadult a bűn alól. Ha pedig meghaltunk a Krisztussal, akkor hisszük, hogy élni is fogunk ő vele. Mert tudjuk, hogy Krisztus, aki föltámadt a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer s mindenkorra. Hogy pedig él, az Istennek él. Így tekintsétek ti is magatokat, így gondolkozzatok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjon tehát a bűn a ti halandó testetekben, és ne engedjetek a gonosz kívánságoknak. Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok oda tagjaitokat az igazság fegyvereiül Istennek. Mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt vagytok, hanem a kegyelem alatt vagytok. Mi következik ebből? Vétkezzünk, mivel nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Semmiképpen. Hát nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgai módon engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok. Vagy a bűnnek a halálra, vagy engedelmességül az igazságra. És hála az Istennek, hogy jó lehet egykor a bűn szolgái voltatok, szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amit most kaptatok. És megszabadulva a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Testi erőtlenségetek miatt emberi módon szólok, ahogyan odaadtátok tagjaitokat a tisztátalanság szolgálatára és a hamisság szolgálatára. Most úgy adjátok oda tagjaitokat az igazság szolgálatára a megszentelődésre. Mert amikor a bűnszolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok, és nem törődtetek jó dolgokkal. De hát milyen gyümölcsöt hozott ez nektek? Olyat, ami miatt most szégyenkeztek, mert annak a vége a halál. Most pedig miután felszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, aminek a vége örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, hiszen a bűn szolgálatáért a jogos fizetség a halál, Isten kegyelmi ajándéka viszont az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak. A János első levele, első rész, harmadik versét olvasom fel. Bizonyára a közösségünk az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Előfordult már veled, hogy valamikor, amikor rosszat tettél, valaki odajött hozzád és azt mondta neked, hogy nincsen már közösséged Istennel. Az ilyen ember azt jelenti ki, hogy a fiúságod hatástalan, és hogy nem vagy közösségben Istennel addig, amíg nem rendezed vele a dolgokat. Ezt a látását a saját emberi tapasztalatára építette. Ők valószínűleg nem állnak szóba a saját gyerekeikkel addig, amíg nem bocsátják meg nekik a rossz cselekedeteiket, és sajnos beviszik ezt a gondolkodásmódot a kereszténységbe is. Olyan apukának képzelik Istent, aki néha hidegen néz rá a gyerekeire, és azt a módszert alkalmazza, hogy nem szól hozzájuk. De nem azért érted el a közösséget az Atyával, mert annyira igazságos vagy, hanem azért, mert ő adta oda neked az ő igazságát. Hogyan tarthatná fent ezt a kapcsolatot a te igazságod? Az igazság az, hogy nem azért van közösséged az Atyával, mert tettél ezért valamit, vagy nem tettél. Már eleve tudta azt, hogy ez nem is lehetséges a saját erőfeszítésed által, és ezért megengedte a hibáid ellenére, hogy vedd a bűneid bocsánatát. Ezt olvashatjuk az 1 János 1.9-ben is, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minden hamisságtól. Sose gondolt Istent olyan apának, apukának, aki fenntartja a gyerekei ellen az ő haragját. Ő nem hánytorgatja fel a bűnöket. Ő ezeket teljesen kész azonnal tűzre vetni. Soha nem hagy el, nem felejt el téged, még akkor sem, ha hibát követtél el. Tudja, hogy Isten királyságában növekszel, ezért várja el, hogy tanuld az ő beszédét, és érett fiúvá válj. De túl erős és mérhetetlen ahhoz az Atya szeretete, hogy megtörjön a veled való közössége, csak azért, mert te tettél valami rosszat. Ennél sokkal nagyobb és mélyebb az ő szeretete. Jézus azt mondta a János 14.16-ban, hogy én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökre. Isten, az Atya, a Szent Szellem által marad benned örökre, tehát nem csak néha van benned, hanem mindig. A Máté 28.20-ban Jézus nem azt mondta, hogy elhagylak titeket, és megtöröm a veletek való közösséget, ha valami rosszat tesztek, hanem azt mondta, hogy íme én veletek leszek mindig, minden napom. Ahogy Pál, úgy neked is el kell jutnod arra a felismerésre, amikor már meg vagy győződve arról, hogy Isten valóban annyira szeret téged, ahogyan azt a Róma 8.38-39-ben kijelenti. Tehát, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, tehát amik most érnek téged, sem következendők, ami ezután a jövőben történni fog veled. Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket, téged, Istennek a szerelmétől, ami Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. Ha gondolod és egyetértesz, akkor mondj el velem egy imát. Drága mennyei Atyám, olyan nagy vagy Te, és olyan csodálatos a Te szereteted, amivel körbeveszel, betöltesz és átjársz engem. Örökkévaló és hűséges szeretettel szeretsz engem. Köszönöm ezt neked. Bízom a te igazságodban. Ezért a mai napon világosságban járok, mivel te vagy a világosság. Köszönöm a Szent Szellemmel való közösséget. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 7. fejezet. Ahogy nem tudjátok-e, testvéreim, hiszen törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény csak addig uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, amíg él a férje, ő hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férje, az asszony felszabadul a férj törvénye alól. Ha férje életében más férfihoz megy, az házasságtörésnek számít, ha azonban meghal a férje, akkor szabaddá lesz, és nem köti a törvény, úgyhogy nem lesz házasságtörő, ha más férfihoz megy. Éppen így van, testvéreim, úgyis, hogy meghaltatok a törvénynek Krisztus teste által, hogy máséi legyetek, azéi, aki föltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a tagjainkban, hogy gyümölcsözzünk és gyümölcsöt teremjünk a halálnak. Most azonban miután meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket, és felszabadultunk a törvénytől, hogy a szellem újságában szolgáljunk, és ne a betű óságában. Mi következik ebből? Hogy a törvény bűn? Semmiképpen. Hiszen a bűnt is csak a törvény által ismertem meg. Mert a kívánságról se tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, hogy ne kívánd. De a bűn, kihasználva az alkalmat, a parancsolat által mindenféle kívánságot ébresztett bennem. Mert törvény nélkül halott a bűn. Én egykor törvény nélkül éltem, a parancsolat megjelenésével azonban megelevenedett, életre kelt bennem a bűn. Én pedig meghaltam. És az a parancsolat, amely életre van, és életet ígért, az halálomra rett. Mert a bűn kihasználta a parancsolat által adott lehetőséget, és megcsalt, becsapott engem, és megölt általa. De a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Akkor hát a jó halálomra lett volna nekem? Semmiképpen. De azért, hogy a bűn, bűnmi volt a nyilvánvalóvá legyen, a jó által a halált munkája, hogy így a bűn a parancsolat által igen nagy vétekké legyen. Mert tudjuk, hogy a törvény szellemi. De én testi természetű vagyok, kiszolgáltatva a bűnnek. Magam sem értem, hogy mit teszek, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök, amit tudom, hogy rossz. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor egyetértek a törvénnyel, hogy az jó. Akkor tehát már nem is én teszem ezt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben, testi természetemben nem lakik jó, mert az akarás megvan bennem, hiszen a jót akarom tenni, de a jó véghez vitelét már nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban azt a törvényt, hogy jó lehet, a jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényében, amit az értelmem által elfogadtam. és engem a tagjaimban levő bűn törvényének a rabságába hajt. Ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem e halál testéből. Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus az. Én tehát az értelmemben bár Isten törvényének, de a testemmel a bűn törvényének szolgálok.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 8. fejezet. Nincsen azért már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem szellem szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátotta a bűn testének a hasonlóságában, és a bűnért károsztatta, elítélte a bűnt a testben, hogy a törvény igazsága beteljesedjen bennünk, akik már nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Mert a test szerintiek a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is tudja megtenni. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem szellemben vagytok, ahogyan az Isten szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztusnak szelleme, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a szellem ellenben él a megigazulás által. Élet az igazságért. Ha pedig annak a szelleme lakik bennetek, aki föltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki föltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Ezért, testvéreim, nem vagyunk adósai a testnek, hogy tesz szerint éljünk. Mert ha tesz szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a szellem által megöldökölitek, éltek. Mert akiket Isten szelleme vezet, azok az Istennek örökös-korú fiai. Mert nem kaptátok a szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által azt kiáltjuk, Abba, Atyánk! Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is vagyunk. Örökösei Istennek, örökös társai a Krisztusnak. Ha valóban vele együtt szenvedünk, és akkor vele együtt is megdicsőlünk. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten érettkorú, örököskorú fiainak a megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá lett vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, abban a reményben, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság fogságából, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt fohászkodik és nyög mind a mai napig. De nem csak ez a világ, hanem maguk a szellem zsengéjének a birtokosai, mi magunk is. Sóhajtozunk és fohászkodunk magunkban, várva a fiúságot, a mi testünknek a megváltását. mert reménységben tartottunk meg, de a látható reménység már nem reménység, mert amit lát az ember, miért reménylené is azt? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, békességes tűréssel várjuk. Hasonlóképpen pedig a szellem is segítségére van az erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, ahogy kellene, nem tudjuk. De maga a szellem esedezik miértünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mi a Szent Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van. Mint akik az ő végzése szerint hivatalosak, elhívottak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia képmásához hasonlók legyenek, az ő fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Akiket pedig elrendelt eleve, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő saját fiát nem kímélte, hanem őt minnyájunkért odaadta, hát hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt? Kicsoda vádolja Isten választottait? Hiszen Isten, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki föl is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Kicsoda szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, üldözés vagy éhség, mesztelenség vagy veszedelem vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkoltatunk minden nap. Úgy tekintenek bennünket, mint vágójuhokat. De mindezek fölött diadalmaskodunk. Mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, se fejedelemségek, se jelenvalók, se eljövendők, se hatalmasságok, se magasság, se mélység, és semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Amen.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Római Levél, 9. rész. Igazságot szólok Krisztusban, és nem hazudok. A lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Szellem által. Hogy nagy az én nyomorúságom, és szüntelen van az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakítva Krisztustól az én testvéreimért, te szerinti rokonaimért, akik izraeliták, akiké a fiúság, akiké a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tiszteletek, az ígéretek, akiké az atyák, és aki közül való te szerint a Krisztus is, aki Isten mindenek fölött, örökké áldandó Isten, mindörökké. Amen. De az nem lehet, hogy Isten beszéde meghiúsult legyen, mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók, és nem mindnyájan fiak, akik az Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik neked a te magod. Azaz, nem a te szerinti gyermekek az Isten gyermekei, nem a test fiai az Isten fiai, hanem az ígéret gyermekei számítanak az utódoknak. Tehát az ígéret fiait tekinti magul. Mert az ígéretnek beszéde ez, hogy ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz. De nem csak ő, hanem Rebeka is, aki egytől fogant méhében, Izsáktól, a mi atyánktól, mert amikor még meg se születtek, semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, ne cselekedetekből, hanem az elhívó akarata szerint megmondatott a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Ahogy megvan írva az is, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondjunk hát? Vajon nem igazságtalanság-e az az Istentől? Távol legyen. Mert Mózesnek ezt mondta, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Azért tehát nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert azt mondja az írás a fáraónak, azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Azért akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Mondhatnád azért nekem, akkor miért hibáztat engem, hiszen kiállhat ellene az ő akaratának. De hát ki vagy te, ó ember, hogy perbeszállsz az Istennel? Vajon mondhatja-e a készítmény a készítőjének, miért formáltál engem ilyenre? Avagy nincs-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanabból a gyuradékból az egyik edény díszesre, tisztességre, a másikat pedig közönségesre, bestelen dolgokra készítse. Isten pedig, amikor meg akarta mutatni az ő haragját és hatalmát, megismertetni akarta, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, amelyek veszedelemre lettek készítve. Azért, hogy megismertesse az ő dicsőségének a gazdagságát az irgalom edényein, amelyeket eleve dicsőségre készített. Ilyeneknek hívott el minket is. Nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is, ahogy Hózeásnál megvan írva, azt, amelyik nem népem, népemnek hívom, és a nem szeretettet, szeretetnek. És lesz, hogy azon a helyen, ahol ezt mondták nekik, ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fogják őket hívni. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről, ha Izrael fiainak száma annyi lenne is, mint a tenger homokja, csak a maradék tartatik meg. Mert az Úr gyorsan valóségesre, becstelen dolgokra készítse. Isten pedig, amikor meg akarta mutatni az ő haragját és hatalmát, megismertetni akarta, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, amelyek veszedelemre lettek készítve. Azért, hogy megismertesse az ő dicsőségének a gazdagságát az irgalom edényein, amelyeket eleve dicsőségre készített. Ilyeneknek hívott el minket is. Nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is, ahogy Hózeásnál megvan írva, azt, amelyik nem népem, népemnek hívom, és a nem szeretettet, szeretetnek. És lesz, hogy azon a helyen, ahol ezt mondták nekik, ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fogják őket hívni. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről, ha Izrael fiainak száma annyi lenne is, mint a tenger homokja, csak a maradék tartatik meg. Mert az Úr gyorsan

0: a zsidók, hanem a pogányok közül is, ahogy Hózeásnál meg van írva, azt, amelyik nem népem, népemnek hívom, és a nem szeretettet, szeretetnek. És lesz, hogy azon a helyen, ahol ezt mondták nekik, ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fogják őket hívni. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről, ha Izrael fiainak száma annyi lenne is, mint a tenger homokja, csak a maradék tartatik meg. Mert az Úr gyorsan valóra váltja és beteljesíti szavát a földön. Ahogyan Izaiás előre megmondta, ha a seregeknek ura nem hagyott volna nekünk magot, olyanokká lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorához lennénk hasonlók. Mit mondjunk akkor? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, és nem is törekedtek arra, mégis elnyerték az igazságot, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte és törekedett az igazság törvényére, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből lenne. És így beleütköztek a megütközés kövébe. Ahogy megvan írva, ime megütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.
1: Amen. Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.
0: Ha a seregeknek ura nem hagyott volna nekünk magot, olyanokká lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorához lennénk hasonlók. Mit mondjunk akkor? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, és nem is törekedtek arra, mégis elnyerték az igazságot, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte és törekedett az igazság törvényére, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből lenne. És így beleütköztek a megütközés kövébe. Ahogy megvan írva, ime megütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.
1: Amen. Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sans.
2: A következő percekben Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának 8. részét hallhatják.
3: Well, I'm going to speak for about 30 minutes.
4: Körülbelül 30 percet még szeretnék beszélni.
3: And I want to just press two things home, then we're going to do all that moving.
4: Szeretném, hogyha két dolog még úgy igazán eljutna hozzátok, aztán tényleg megmozgatunk mindent.
3: And then we'll move into a time of ministry.
4: És akkor szolgálat lesz, ima szolgálat.
3: First of all, come with me to Psalm 139.
4: Mindenek előtt a 139. Zsoltár.
3: This was a psalm written by David towards the end of his ministry.
4: Dávid ezt a Zsoltárt a szolgálata vége felé írta.
3: Now, sometime much earlier, he wrote Psalm 51.
4: Az 51. Zsoltárt sokkal korábban írta.
3: That's when he was in deep contrition, deep sorrow and repentance over his sin against Uriah the Hittite and against Bathsheba.
4: Ez azt akkor írta, amikor nagyon mély összetörtségben és bombánatban volt a hitteus Uriás és a felesége Becsabé ellen elkövetett bűne miatt.
3: It was a terrible thing which he did.
4: Szörnyű dolgot tett akkor.
3: But because there was deep and genuine repentance, God completely restored him.
4: De mivel mély és igazi bűnbánat volt benne, ezért Isten helyreállította őt.
3: Now Uriah was one of his own mighty men.
4: Uriás az ő saját hőseinek az egyike volt.
3: And the amazing thing is that when he deeply repented,
4: és az a döbbenetes dolog, hogy amikor mély bűnbánatot tartott Dávid,
3: they received him back.
4: Visszafogadták őt.
3: And they were loyal to him for the rest of his life.
4: És élete hátralevő részében hűségesek voltak hozzá ezek a hősök.
3: And that's an amazing thing.
4: Amen? Ez egy megdöbbentő dolog, nem?
3: Would you agree with me that we tend to split too quickly?
4: Egyetettetek velem, hogy hajlamosak vagyunk túl gyorsan szakadni.
3: We're much more judgmental than God.
4: Sokkal ítélkezőbbek vagyunk, mint Isten.
3: And even though we may forgive them, we won't trust them again.
4: És noha megbocsátunk a másiknak, nem fogunk többé bízni benne.
3: And we've got to learn those lessons.
4: Meg kell tanulnunk ezeket a leckéket.
3: But this brought a new brokenness in David.
4: De ez Dávidban egy új összetörtséget hozott az életében.
3: Which he deeply expresses in Psalm 139.
4: Amit a 139. Zsoltárban mélységesen kifejez.
3: We read the first few verses.
4: Az első néhány verset fogjuk elolvasni.
3: O Lord, you've searched me and you know me.
4: Uram, megvizsgáltál engem és ismersz.
3: You know my sitting down, you know my rising up.
4: Ismered ülésemet és felkelésemet.
3: You understand my thoughts afar off.
4: Messziről érted gondolatomat.
3: You comprehend my path and my lying down.
4: Járásomra és fekvésemre ügyelsz.
3: You are acquainted with all my ways, for there is not a word on my tongue. Behold, O Lord, that you know it altogether.
4: Minden utamat jól tudod, hiszen mikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram.
3: You've hedged me behind and before, and laid your hand upon me.
4: Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet.
3: Such knowledge is too wonderful for me.
4: Csodálatos, túl csodálatos előttem a tudás.
3: It's high, I cannot attain to it.
4: Magasságos, nem érthetem azt.
3: Where can I go from your spirit? So it goes on like this.
4: Hova mehetnék a szellemed elől, és utána így folytatódik.
3: Now, what I want you to see is that David's discovered that everything about him is totally known to God.
4: Azt szeretném, hogy észrevegyétek mindezekből, hogy Dávid tudta, hogy Isten mindent tud az ő lényéről és őről.
3: But it doesn't terrify him anymore.
4: De ez már nem volt rémisztő a számára.
3: He's absolutely thrilled that God knows him so completely.
4: Nem teljesen lelkes, amiatt, hogy Isten őt teljesen alaposan ismeri.
3: If I think something, you know what I've just thought.
4: Hogyha gondolok valamire, te már tudod, mire gondoltam.
3: If I say something, you know exactly what I've said and what was the reason, what was really in my heart when I said it.
4: Hogyha mondok valamit, te már tudod, hogy mit mondtam, és azt is tudod, hogy miért mondtam, mi volt a szívemben.
3: Now I've experienced the incredible power of your love and the length and depth of your forgiveness, I'm no longer afraid of you.
4: Most már átéltem a te szeretetednek a hatalmas mélységét, és a te bűnbocsánatodnak a hosszúságos és szélességét, és most már nem félek tőled.
3: Now come to verse 13.
4: 13. vers.
3: You formed my inward parts.
4: Te alkottad a belső részeimet.
3: I want to translate this literally. You wove me together in my mother's womb. You
4: Szeretném
3: put me together in my mother's womb.
4: Szó szerint fordítani, hogy te szőttél engem össze anyám méhében.
3: I will praise you.
4: Magasztallak, dicsérlek.
3: For I am fearfully and wonderfully made.
4: Mert félelemmel és csodálatos módon alkottál meg.
3: Marvelous are your works, and that my soul knows right well.
4: Csodálatosakat a cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem.
3: Now, you see, he's totally delivered from every particle of self-hate.
4: Dávid meg szabadult az öngyűlölet minden szemcséjétől.
3: He's come to realize what an amazing creation he is, and that God planned it and personally built him the way that he wanted him, and he's just overwhelmed with it.
4: Dávid pontosan tudja, hogy önmagáról, hogy ő milyen csodálatos teremtmény, tudja, hogy Isten olyannak tervezte őt, amilyen lett, teljesen lehengerli ez az ismeret, és tudja, hogy Isten személyesen formálta őt meg.
3: And when you really experience the power of sanctification to purify your spirit and your soul.
4: És amikor igazán átélitek a megszentelődésnek az erejét, ami meg tudja tisztítani a szellemeteket és a lelketeket.
3: You come to a realization that you are uniquely and wonderfully made, and you stop trying to want to be somebody else.
4: Akkor rájöttök arra, hogy milyen csodálatosan és milyen egyedi módon alkotott meg titeket Isten, és akkor már nem akartok mások lenni, mint vagytok.
3: Self-hate is the biggest insult to God's creative handiwork. Amen.
4: Az öngyűlölet a legrondább sértés Isten keze munkája ellen.
3: Just read on.
4: Csak olvassuk tovább.
3: My bones were not hidden, my skeleton and the exact length and size of it was not hidden from you.
4: Az én csontjaim, az én csontvázam, annak a méretei, hosszúsága, szélessége nem volt rejtve előtted.
3: When you I was skillfully wrought in the lowest parts of the earth.
4: Gondosan alkottál meg a föld mélységeiben.
3: Your eyes saw my substance being yet unformed.
4: A te szemeid látták az én anyagomat, az anyagaját a testemnek, ami még nem volt kiformálva.
3: And in your book they were all written the days fashioned for me when as yet there were none of them.
4: És a könyvedben mind be voltak írva az én életem napjai, amelyek még nem is léteztek.
3: Now you're not just another blob out of a man-making machine. You are uniquely and wonderfully made, and God's broke the mold, and he's never going to make anybody again like you.
4: Ti nem egy ilyen embercsináló gépsornak az újabb gyártmányai vagytok, hanem Isten egyedileg és csodálatosan alkotott meg titeket.
3: He wanted one just like you.
4: Akart olyan embert, amilyen pont te vagy.
3: And he didn't ever want again another one like you, because he wanted you to be a unique expression of his glorious creative handiwork.
4: És soha többé nem akar még egy ugyanolyat, amilyen te vagy, mert te egy egyedi kifejezése vagy az ő dicsőséges kezem munkájának.
3: So stop grumbling about the gifts you haven't got and praise God for the qualities that you have got.
4: Tehát ne panaszkodj tovább azok miatt, az ajándékok miatt, amelyek nincsenek benned, hanem dicsérd Istent azokért a vonásokért, amiket belé.
3: You're complete, you're perfectly made.
4: De teljes vagy, tökéletesen vagy megalkotva.
3: And what's more, before the world was created, he designed your life, every day of it, and every day's got a purpose.
4: Sőt, mielőtt a világot megteremtette volna, Isten már eltervezte a te életednek minden napját, és minden egyes napnak volt egy célja.
3: Now David's got this revelation.
4: Dávid megkapta ezt a kijelentést.
3: And he said, such knowledge is too wonderful for me.
4: És azt mondja, hogy ezt tudni túl csodálatos a számomra.
3: I'm fearfully and wonderfully made. Lord, have you ever stood in the mirror and said, God, you did a great job when you made me?
4: Csodálatosan és félelemmel alkottál engem. Előfordult már, hogy odaálltál a tükör elé, és azt mondtad, hogy Uram, csodálatosat alkottál bennem.
3: I like me the way I am.
4: Nagyon tetszem magamnak, így, ahogy vagyok.
3: Amen. And start to get to love yourself.
4: Kezdjétek el szeretni magatokat, kedvelni magatokat.
3: And rejoice in the uniqueness, because you know if you've got many children as a parents, they're all different and they all delight you in different ways. Amen.
4: És tudjátok és ismeritek a csodálatos egyedülállóságotokat, mert hogyha szülők vagytok és van több gyereketek, akkor mindegyik gyerek más menni, és ti mindegyik gyerekben más szerettek.
3: Now get this deep in your spirit.
4: Ez mélyen menjen be a szellemetekbe.
3: And that before the world was created, he designed every day of your life, planned it, and there's a purpose in God for every day that you live.
4: És Isten mielőtt még a világot megteremtette volna, már eltervezte az életetek minden napját, és minden naphoz tervezett egy célt.
3: And total success. You cannot be more successful than this. This is total success.
4: Az a teljes siker, aminél nem lehettek sikeresebbek.
3: To be what God created you to be.
4: Hogyha az vagy, aminek Isten teremtett téged.
3: And to do what he created you to do every day of your life. That's 100% success.
4: És életed minden napján pont azt teszed, amit ő arra a napra eltervezett a számodra. Ez a tökéletes siker.
3: Don't try and be like anybody else. Just enjoy being you.
4: Ne próbálj olyan lenni, mint valaki más, hanem élvezd azt, hogy te vagy.
3: And look in the mirror and say, You did a great job.
4: És nézz a tükörbe és mondd azt, hogy Istenem, nagyon jó munkát végeztél.
3: I really like me. I like the way you made me.
4: Tényleg nagyon tetszem magamnak, nagyon tetszik, amit csináltál bennem.
3: And let God fill you with your self-worth in a wholesome, healthy way.
4: És egy nagyon egészséges módon Isten töltsön be téged helyes önértékeléssel.
3: And then say, well, I see what my purpose is. Do the will of God every day.
4: És utána mondta, hogy igen, látom már mi a célom, hogy Isten akaratát tegyem minden nap.
3: And I cannot be more successful.
4: És ennél én nem is lehetek sikeresebb, mint ha ezt megteszem.
3: Now, I could go on and on. This is a fantastic psalm.
4: Folytathatnám még ezt, ez egy fantasztikus zsoltár.
3: And then you come to the end of the psalm.
4: És utána a zsoltár végén.
3: You see, and I want you to see the way and the reason that David's saying this.
4: Szeretném, hogyha látnátok, hogy hogyan és miért úgy mondta Dávid mindezt, ahogy.
3: He's saying, search me, O God.
4: Azt mondja, vizsgálj meg engem, ó Isten.
3: Know my heart.
4: Ismerd meg a szívemet.
3: Test me.
4: Próbálj meg engem.
3: Know my anxieties.
4: Ismerd meg az én szorongásaimat.
3: And see if there is any wicked way in me.
4: És lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja.
3: Because if some little things crept in to spoil your perfect handiwork, let's get it out.
4: Mert hogyha valami belém szivárgott volna, ami elrontja a tökéletes kezed munkáját, akkor én meg akarok attól szabadulni.
3: Twice in Romans 7, Paul says this. Twice in Romans 7.
4: A Róma 7-ben kétszer mondja Pál.
3: Paul says this.
4: Ezt mondja.
3: When I do the things that I don't want to do,
4: amikor azokat a dolgokat teszem, amiket nem akarok,
3: and don't do the things that I want to do,
4: és azokat nem teszem, amiket akarok,
3: it is not me.
4: Akkor nem én vagyok ez.
3: It is not me.
4: Nem én teszem ezt.
3: It is sin dwelling in me.
4: Hanem a bennem lakozó bűn.
3: Well, sin is like a cancerous tumor that's temporarily attached to the perfection which God created you to be.
4: A bűn az olyan, mint egy rákos daganat, ami ideiglenesen oda csapódott ahhoz a tökéletes műhöz, amivé Isten téged teremtett.
3: And by the power of his spirit.
4: És Isten szellemével által.
3: And his word.
4: És az ő szava által.
3: Like a sword.
4: Ami olyan, mint egy kard. Sutty.
3: He can cut it off and you're absolutely free without any remaining cells to poison you in the future. Hallelujah.
4: És akkor ezt levághatja rólad, és akkor a jövőre tekintve már nincs benned semmi olyan romlott sejt, ami újra burjázzon benned.
3: So sin is a temporary aberration of the perfection which God created you to be.
4: Tehát a bűn az egy ideiglenes, időleges eltorzítása annak a tökéletes valaminek, aminek téged Isten alkotott.
3: And it's easily removed.
4: Könnyű elmozdítani, elvenni.
3: And it leaves no damage behind when it is removed.
4: És amikor eltávolítják, akkor nem marad semmi káros utóhatás benned.
3: So then you start to joyfully cooperate with God with anything that's remaining of that contamination which is not really you.
4: És aztán örömmel együttműködt Istennek minden Istennel, minden olyan romlasztó és megrontó hatásnak az elmozdításában, ami árt a te tökéletes teremtettségednek.
3: So God searching you to see if there's any little thing left is not a terror, it's a joy to you.
4: És akkor, amikor Isten vizsgál téged, hogy megtalálja azokat a pici szemcséket még benned, amik a bűnből, az ártásból maradtak, ez téged nem ijeszt meg, hanem öröm a számodra.
3: And if you lovingly receive him,
4: és hogyha szeretettel befogadod őt,
3: he'll start putting his finger on any little spot in the spirit, the soul or the body that's not truly sanctified and holy.
4: Akkor ő elkezdi rátenni az ujját a szellemedben, a lelkedben és a testedben minden egyes olyan pontra, ami még nem teljesen szent, illetve megszentelt.
3: Not to condemn you.
4: Nem azért, hogy kárhoztasson.
3: But to remove it.
4: Hanem, hogy eltávolítsa ezt a bajt onnan.
3: And by the power of his grace, it's a done thing.
4: És az ő kegyelmének az erejével hirtelen már meg is történik.
3: So don't be afraid of the sanctifying process. It's an absolute glorious purpose and it's an ever increasing joy as you see it work.
4: Tehát ne félj a megszentelődési folyamattól, hiszen ez egy dicsőséges dolog és egy nagyon örömteli dolog ennek minden lépése, hogy zajlik.
3: So say, Lord, please search me, put your hand on me.
4: Tehát mondd, hogy Uram, kérlek, vizsgálj meg engem, tedd rám a kezedet.
3: I'm not scared of you anymore. I know you're not here to punish me.
4: Már nem félek tőled, hiszen tudom, hogy nem büntetni akarsz.
3: You're here to totally set me free from any contamination of the perfection in which you originally created me.
4: Hanem azért vagy itt, hogy megtisztíts engem minden olyan beszennyező hatástól, ami beszennyezi azt az eredeti tökéletes lényt, akivé teremtettél engem.
3: If there's any part of my life which is not of God, but still contaminated by the devil, let's have it off. Let's have it out in Jesus name.
4: És hogyha van még valami az életemben, ami nem tőled van, Istenem, hanem a sátánnak a beszennyező munkájától, akkor szabaduljunk meg tőle, vessük le.
3: And he will do that.
4: És akkor Isten megteszi ezt.
3: Spirit, soul and body.
4: A szellemedben és a lelkedben és a testedben
3: is. It's not a terrifying, it's a wonderful experience.
4: És akkor ez már nem rémisztő, hanem csodálatos átélés.
3: It's not to condemn, it's to restore you to the pristine purity in which he conceived you in his spirit before you ever became physical.
4: Nem a büntetés ennek a célja, hanem az, hogy helyreállítson téged ugyanarra a papi tisztaságra, ami a tiéd volt, mielőtt testé lettél volna, amikor még csak szellemben léteztél.
3: So just get the message of Psalm 39 in you.
4: Tehát a 139. Zsoltár üzenete mélyedjen le bennetek a szellemetekben.
3: Come to love yourself as he loves you.
4: Kezdjétek szeretni magatokat úgy, ahogy Isten szeret titeket.
3: Get your total self-worth back undamaged and corrupted by the devil.
4: Sértetlenül és az ördög megrontásai nélkül menjen vissza belétek a helyes önértékelés.
3: I love the way he preaches. Let me try and imitate him.
4: Régebben voltam úgy, hogy nagyon tetszett, ahogy valaki más prédikált, és megpróbáltam utánozni.
3: He says, no, I don't want you to be like him. I want you to be like you. I've created you to express me in a way that nobody else can.
4: De Isten azt mondta, hogy én nem azt akarom, hogy úgy prédikálja, hogy valaki más, hanem azt akarom, hogy önmagad legyél, és úgy fejezd ki engem, ahogy senki más nem tud kifejezni.
3: So now I absolutely love being myself.
4: Tehát most már teljesen oda vagyok azért, hogy önmagam lehetek.
3: But I do pray. Amen. I love being me.
4: Nagyon szeretek én lenni.
3: And at the same time I'm saying, Lord, well, if there's any little aberration somewhere that I'm not yet aware of, put your finger on it, because you will turn that darkness into light. It won't hurt me. It will increase my joy in your presence.
4: És az, hogyha ezt megteszed, kérlek téged arra, hogy minden torzulást, ami esetleg még van bennem,
3: amen,
4: arra tedd rá a kezedet, és azt távolítsd el belőlem, és ezt nem azért fogod tenni, hogy mert bánts engem ezzel, vagy sérülést okoz, hanem hogy tökéletesebbé legyek.
3: Amen. Now here's the second thing.
4: Ez a második dolog.
3: I want to spend just a few moments on this. We could take several hours, but I want to put the seed at least in you.
4: Ezzel több órát eltölthetnék, de csak pár percet töltök el a témával, mert ennek a magját szeretném belétek elvetni.
3: You find that joined together again and again and again with the subject of holiness is the word righteousness.
4: Többször találjuk azt, hogy a szentséget összekötik az igaz állapot, az igazságosság, igazság szóval.
3: It's the foundation of the kingdom. Amen.
4: Ami a királyságnak az alapja, ez az igaz állapot.
3: It's the absolute ultimate foundation of who God is.
4: Ez a teljes és abszolút legvégső alapja Isten lényének.
3: And it's the word we got to understand.
4: Meg kell értenünk, mit jelent az igaz állapot.
3: Now, well, let me just give you a definition of what righteousness means.
4: Elmondom nektek, mi a meghatározás ennek a fogalomnak.
3: It means to be absolutely right before some standard of measurement.
4: Azt jelenti, hogy teljesen megfelelni egy adott mércének.
3: Let me give you an illustration.
4: Mondok egy példát.
3: Supposing there's some factory in Székesfehérvár turning out parts, you know, for an automobile.
4: Mondjuk Székesfehérváron van egy autó alkatrészgyár.
3: It's making pistons to go into, you know, the cylinders for a car.
4: Ami azt a csövet gyártja például, ami utána hengerekhez megy az
3: Now,
4: autóban.
3: There are very precise limits set for those parts.
4: Nagyon konkrét méreteknek kell megfelelniük ezeknek az alkatrészeknek.
3: They have to be, let me say, they have to be 237 millimeters. Plus or minus 0.001 millimeter.
4: Mondjuk 237 milliméter átmérőjének kell lenni, és 0,007 ezred milliméterrel térhet el ettől a mérettől a végtermék.
3: They've got to be 227 millimeters.
4: Tehát mondjuk 200, mondjuk 27 milliméter.
3: If they're 226.5, they're not right, they're not righteous.
4: Hogyha már 226,5 milliméter csupán, akkor már nem igaz az az alkatrész.
3: If they're 227.5, They're rejected. They're not righteous.
4: Hogyha 227,5, akkor már megint elutasítják, kidobják, mert már nem igaz.
3: Now that's what the word means.
4: Tehát ezt jelenti ez a szó.
3: Now in the British, in the Queen has her own personal guards brigade. You know, these guys that wear the big helmets and the red tunics and walk around, you know, on parade at Buckingham Palace. You know these guys.
4: Tudjátok, a Nagy-Britanniában van a királynőnek, ez a királyi testőrsége, akik ugye ilyen fekete kucsmákban és piros egyenruhánkban járkálnak, masíroznak ott a Buckingham Palota előtt, ismeritek őket?
3: Now, if you want to be a guardsman,
4: hogyha az ember ebbe az őrségbe be akar tartozni,
3: I can't exactly remember what it would be in meters, but let's say you've got to be 1.85 meters or higher, otherwise you cannot be a guardsman.
4: Mondjuk legalább 187 centinek kell lenni az illetőnek, aki az őrségbe bekerülhet.
3: So you enroll, I want to be a guardsman.
4: Tehát, hogyha mész a besorolásra, hogy én az őrség tagja akarok
3: the
4: lenni.
3: First thing they'll do is to get a measure.
4: Az első dolguk az a bizottság, hogy megmérnek a magasságot. Neked megfelelő, te is megfelelő leszel a magasságot.
3: Stand to attention, sir!
4: Tehát odaállsz, megmérik a magasságodat.
3: Okay, you can be a guardsman.
4: Rendben, akkor mehetsz az őrségbe.
3: Next man.
4: Akkor
3: stand
4: a következő ember. Figyelj.
3: No, you're no good.
4: Nem, te nem vagy megfelelő.
3: See, you can't be a guardsman. You've not come up to the measure.
4: Tehát nem lehetsz az őrség tagja, mert nem éred el a lécet.
3: And you're not, therefore, you're not righteous.
4: És akkor nem vagy igaz ebből a szempontból.
3: You're not right before the standard.
4: Nem vagy megfelelő a mérce szerint.
3: Now come to Acts chapter 7, please.
4: Az Apcsel 7-hez.
3: Paul is preaching on Mars Hill to the multitude of different religious people in Athens.
4: Athénban Pál a Mars hegyen beszél mindenféle nemzetiségű embernek. Tehát Apcsel 17.
3: Acts chapter 17. And he's saying that you ended up worshiping all kinds of crazy gods of gold and silver and stone and all that stuff.
4: Azt mondja ezeknek az embereknek, hogy mindenféle lökött isteneket szolgáltatok, akik aranyból, ezüstből, kőből, meg ilyenekből vannak.
3: You did that in your ignorance.
4: De ezt a tudatlanságotokban tettétek.
3: Verse 30.
4: 30. vers.
3: But these times of ignorance God overlooked.
4: De Isten elnézte a tudatlanságnak ezeket az időit.
3: But now he commands all men everywhere to repent.
4: De mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek.
3: Because he has appointed a day on which he will judge the world in righteousness.
4: Mivel hogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a földkerekségét igazságban.
3: He will judge the world in righteousness by the standard of the man that he has ordained.
4: Megítéli majd a földnek kerekségét igazságban egy adott férfi mércéje mellett, akit ő rendelt.
3: And he's given assurance of this to all by raising him from the dead.
4: És erről bizonyosságot adott mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta őt a halálból.
3: So biblically, what do you have to be like to go to heaven?
4: Tehát bibliailag milyennek kellenetek, hogy a mennybe jussatok?
3: And the answer is you've got to come up to the measure of Jesus Christ.
4: Az a válasz, hogy Jézus Krisztus mércéjét kell elérnetek.
3: So if Peter was standing at the door, which I don't believe he is.
4: Tehát mondjuk ott állna Péter az ajtónál, és szerintem nem ott áll a mennykapujában Péter, akkor lenne nála egy ilyen mérce.
3: And if you come to the measure of the stature of Christ you're in.
4: És hogyha a Krisztus mértékét, mércét eléred, akkor bekerülsz.
3: And if you come to the measure of the stature of Jesus Christ, you're out.
4: De hogyha nem éred el Jézus Krisztusnak a mértékét, akkor kívül vagy.
3: Most people don't realize that.
4: A legtöbb ember erről nem tud.
3: There's only going to be one kind of person in heaven and they're all going to be exactly like Jesus.
4: A mennyben csak egyfajta ember lesz, azok, akik pontosan olyanok, mint Jézus.
3: Now, that shouldn't need to terrify you, long as you know that God's going to do it for you.
4: Ez nem szabad, hogy megijesszen téged addig, amíg tudod, hogy Isten meg tudja tenni neked, hogy olyan legyél.
3: But for you to do that in your own strength is impossible.
4: Hogyha megpróbálod a saját erőddel elérni ezt, akkor ez lehetetlen.
3: Now come to Ephesians chapter 4.
4: Na akkor Efézus 4.
3: And let's understand in a new way what the Ephesians 4:11 ministries are all about.
4: És értsük meg egy új módon, hogy az Efézus 4:11-es szolgálatok miről szólnak.
3: Most people stop short of the punch line.
4: A legtöbb ember nem éri el a célvonalat ebben.
3: Ephesians 4, verse 11, we know this almost probably off by heart.
4: A Efézus 4:11 valószínűleg már fejből tudjuk a legtöbben.
3: He gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and some teachers.
4: És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul.
3: What for?
4: Miért?
3: For the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the building up, is the best translation, for the building up of the body of Christ.
4: Azért, hogy a szenteket felszereljék a szolgálat munkájára, és a Krisztus teste felépüljön.
3: But there's a standard.
4: Van egy mérce.
3: And that building has to go on.
4: Ennek az építkezésnek addig kell folynia.
3: Until we all come to the unity of the faith.
4: Amíg eljutunk minnyáján a hitnek egységére.
3: The knowledge of the Son of God.
4: Az Isten fiának megismerésére.
3: To a perfect man.
4: Érett férfiúságra.
3: To the measure of the stature of the fullness of Christ.
4: A Krisztus teljességének a mértékére.
3: Wow. So don't think, oh, I can just any sloppy old Christian way. When I get to heaven, God's going to sort of wave a magic wand. Boo! No, you're going to have to go through the process, and that's what this ministry is all about.
4: Tehát nem gondolhatjátok, hogy valami lusta keresztény életet élhettek, és utána azt gondoljátok, hogy amikor a mennykapujához jutok, akkor Isten majd a pálcájával lenget egyet, és akkor minden rendben lesz veletek. Nem, hanem el kell érnetek a mértéket.
3: And the power of these ministries, properly received, is that they can bring you there.
4: A szolgálati ajándékoknak az a célja, és ezeknek a szolgálatoknak, hogy ilyenné tegyenek titeket.
3: Let me just close with one more thing.
4: Még egy dologgal szeretném befejezni.
3: Come to Acts 11.
4: Apcsel 11.
3: In Acts 11, the gospel of the kingdom at last went over the wall of Jews and for the first time broke upon the Gentiles.
4: A 11. részben már az evangéliumnak a híre túlcsordult a zsidókon és eljutott a pogányokhoz.
3: And some disciples went to the city of Antioch.
4: És néhány tanítvány elment Antiókiába.
3: And they began to preach the Lord Jesus to them.
4: És elkezdték az ottaniaknak hirdetni az Úr Jézus.
3: Verse 21.
4: 21. vers az
3: Apcsel 11. The hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord.
4: És az Úrnak keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz hívővé lévén.
3: Then Barnabas came.
4: Aztán jött Barnabás.
3: He rejoiced at what God was doing.
4: Ő örvendezett annak, amit Isten cselekszik.
3: But he also realized that he had got a limitation.
4: De arra is rájött, hogy van egy korlátja.
3: He couldn't get them to the fullness of the stature that belongs to Christ.
4: Ő nem tudta eljutatni ezeket az embereket a Krisztus teljességével ékeskedő mértékre.
3: So he didn't say, oh, this is my church and these are my sheep and no one else is going to get near them in case I lose them.
4: Tehát nem azt mondta, hogy ez az én gyülekezetem, ezek az én juhaim, és senki nem juthat a közelükbe, nehogy elveszítsem őket.
3: He says, there's one guy I know who's got the revelation and the anointing from God to bring them to that measure.
4: Hanem azt mondta, hogy én ismerek valakit, akin van olyan kenet és van olyan ajándék, hogy el tudja juttatni ezeket az embereket erre a mértékre.
3: So he goes and gets Paul. He finds Paul of Tarsus. He goes to Tarsus and finds he's still called Saul at that time.
4: Tehát elment Tarsusba, és ott megkereste Pált, akit akkor még Saulnak hívtak.
3: He's been converted a few years.
4: Néhány évvel korábban tért meg Saul.
3: He's had amazing revelation.
4: Megdöbbentő kijelentéseket kapott.
3: And has got way beyond almost every other Christian of his generation.
4: És messze meghaladott minden más keresztény kortársát.
3: Because he spent time in the presence of God and the Spirit of God could show him things.
4: Mert Isten jelenlétében töltött időt és Isten szelleme meg tudott neki mutatni dolgokat.
3: So he says, if I can get that man to come here.
4: Tehát azt mondta Barnabás, hogyha el tudom érni, hogy Saul eljönjön ide.
3: So verse 26.
4: 26. vers.
3: When he found him.
4: Amikor megtalálta.
3: He brought him to Antioch.
4: Antiochiába vitte őt.
3: And so it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people.
4: És lehet, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot.
3: How long did he teach them?
4: Mennyi ideig tanították őket?
3: One year.
4: Egy évig.
3: Do you think it was every night?
4: Gondoljátok, minden este?
3: Sounds a bit like it, but it doesn't definitely say so.
4: Úgy hangzik, mintha így lett volna, de azért ezt nem mondja ez a szöveg.
3: All we know is that at the end of one year,
4: csak azt tudjuk, hogy az egy év végén,
3: it says in the last part of verse 26, the disciples were first called Little Christ is the correct translation. They were first called little Christs in the city of Antioch.
4: Azt olvassuk a 26. vers végén, hogy tulajdonképpen ezután az egy év után a tanítványokat először Antiochiában nevezték kis Krisztusoknak szó szerint.
3: Now they weren't calling themselves that.
4: Nem önmagukat nevezték így.
3: The secular worldly people in the city were saying, "Have you seen all these new Christian that are around?"
4: Hanem a városban élő még nem hívők, a világiak mondták egymásnak ezekről, hogy látjátok ezeket az új keresztényeket?
3: It's like the city suddenly got filled up with little Jesuses. You meet them everywhere.
4: Olyan, mint hogyha a város hirtelen megtelt volna kis Jézusokkal, mindenütt velük lehet találkozni.
3: I went to get my car filled with petrol and the guy talked to me and I was found myself talking to Jesus and I got healed and I got saved and boy, it was fantastic.
4: Elmentem a töltőállomásra és ott betöltötték a benzint az autómba és ott egy pasas elkezdett velem beszélgetni, és hirtelen úgy éreztem, hogy Jézussal beszélgetek, és meggyógyultam, és üdvösséget nyertem, fantasztikus
3: volt. Well, I went to get my kids from school, and I was waiting outside, and one of the other parents started talking to me, and it was just like talking to Jesus, and she broke into my life, and I'm totally transformed, I'm totally healed, I'm a totally new person, I just met someone just like Jesus.
4: Elmentem az iskolába, vittem a gyerekeimet, és találkoztam ott egy másik szülővel, együtt várakoztunk, ez az illető beszélni kezdett, az életembe teljesen behatolt, úgy éreztem magam, mintha Jézussal beszéltem volna, és meggyógyultam, és teljesen megváltozott az életem, és most már szabad vagyok.
3: And the whole city.
4: És az egész város.
3: Was filled with little Jesus.
4: Tele volt kicsi Jézusokkal hirtelen.
3: And then the initiative moved from Jerusalem to Antioch.
4: És utána a kezdeményezés Jeruzsálemből átköltözött Antiókiába.
3: And from Antioch.
4: És onnan.
3: Using these little Christs.
4: Ezeket a kis Krisztusokat használva.
3: Soon the world was being invaded with the gospel of the kingdom.
4: Hamarosan az egész világra eljutott a királyság evangéliuma.
3: Amen. Well, let's pray there. Let's pray for that to happen.
4: Ezért imádkozzunk, hogy történjen meg ez itt is.
3: Amen. Let's get the standard right.
4: Legyen a megfelelő a mércénk.
3: You see, the holiness and righteousness are inseparably joined.
4: A szentség és az igaz állapot elválaszthatatlan egymástól.
3: God wants to work in our lives until he brings us to the measure of the stature that belongs to Christ.
4: Isten addig akar dolgozni az életünkben, amíg a Krisztus teljességének a mértékére nem juttat minket.
3: Now in the early church,
4: az első gyülekezetben,
3: they were doing it in 1 year.
4: Egy év alatt jutottak el az emberek idáig.
3: But it was partly the quality of the ministry.
4: De részben a kapott szolgálat minősége tehetett erről.
3: It was partly the way that they received it.
4: Másrészt viszont az, ahogy a hallgatóság, az emberek fogadták ezt a szolgálatot.
3: Paul spent 3 years in Corinth.
4: Pál 3 évet töltött Korintusban.
3: And could not get them past babyhood.
4: És nem tudta elérni, hogy a csecsemőkoron túl nőjenek ezek az emberek.
3: He said at the end of 3 years.
4: Azt mondta, a 3 év végén.
3: You're still living on milk, and I can't get you past. Oh, bless me, help me, meet my need. That's enough. I don't want to get any nearer because I want to have my life for myself, please. Thank you very much.
4: Tehát még mindig tejet akartok enni, azt akarjátok, hogy a tízségeiteket töltsétek be, tizeket szeressenek veletek, foglalkozzatok, de közelebb már ne hatoljanak az életeteket, meg köszönitek, majd ti élitek a saját életeteket, ahogy tetszik.
3: I'll only believe it when I can understand it. So help me to understand it, then I'll try and believe it.
4: Én csak akkor hiszem, amit mondasz, hogyha megértem, tehát segíts, hogy megértsem, és akkor majd el fogom hinni.
3: We don't want to be Corinthian, amen?
4: De mi nem akarunk korintusiak lenni, így van?
3: But we want to be Antiochian.
4: Mi antiochiaiak akarunk lenni, amen? Így van?
3: So that the apostolic ministry can do what it says in Ephesians 4.
4: Azért, hogy az apostoli szolgálat el tudja azt végezni, amit az Efézus 4 mond.
3: And it succeeded in doing that in Ephesus later, but that was some decades later.
4: Később, néhány évtizeddel később Efézusban ez sikerült is.
3: But the powerhouse of God within 1 year moved from Jerusalem to Antioch, and Antioch began to touch the other nations of the world long before anything else was happening.
4: De a kezdeményezés, illetve Istennek az erőműve Jeruzsálemben Antiókiában helyeződött át, és Antiókiából jutott el az evangélium után az egész világra, mielőtt bármi egyéb történt volna.
3: And I'm wondering which of the towns represented here is going to become the first Antioch in Hungary.
4: És azon tűnődöm, hogy az itt képviselt melyik város lesz Magyarország első Antiókiája.
3: Amen? Amen? Well, I'll leave that to you.
4: Rátok bízom a választ.
3: To get there,
4: hogy oda jussatok,
3: we've got to go through the process of sanctification that we've been talking about.
4: Végig kell csinálni a megszentelődésnek azt a folyamatát, amiről beszéltünk.
3: But when it's complete,
4: de amikor az befejeződik,
3: the cities that we represent,
4: azok a városok, ahonnan jöttünk ide,
3: will be filled with little Jesuses, living like Jesus, doing all the works of Jesus, and everybody is going to see Jesus.
4: Tele lesznek a városaink kis Jézusokkal, akik úgy élnek, mint Jézus, azt teszik, amit Jézus, és mindenki fogja a városban látni Jézust.
3: And there's nothing to stop you or me becoming another little Jesus.
4: És semmi nem akadályozhatja meg, hogy belőled és belőletek kis Jézusok legyenek.
3: Amen? Well, let's just close it there.
4: Akkor ezt itt most befejezzük.
3: Lord, I pray.
4: Ezzel a gondolattal.
3: Precious people.
4: Uram, imádkozom ezekért a drágákért.
3: Who've listened so intently these days.
4: Akik annyira figyelmesen hallgattak itt napokon át.
3: Now let the word bear full fruit in each and every one.
4: Uram, a te szabad mindenkiben jusson teljes termésre mindenki
3: as
4: életében.
3: This commitment to be holy.
4: Ahogy elkötelezzük magunkat arra, hogy szentek leszünk.
3: As you are holy.
4: Ahogy te szent vagy.
3: And we learn to work together with you.
4: És megtanulunk veled együtt munkálkodni.
3: For we set our will as from today to say, Lord, I'm just going to live a holy life.
4: A mai naptól kezdve eltökéljük az akaratunkat arra, hogy Uram, szentül akarunk élni.
3: And I pray the whole process of sanctification.
4: És én imádkozom, hogy a megszentelődés egész folyamata
3: may powerfully begin to work in my life from this moment.
4: Kezdjen erőteljesen működni az életemben ettől a perctől kezdve.
3: In Jesus' name.
4: Jézus nevében.
3: I intend to live like him.
4: Úgy akarok élni, ahogy Jézus élt.
3: In commitment totally to your will and to live in the same obedience.
4: Teljesen elkötelezem magam a te akaratod mellett és teljes engedelmességben élve.
3: Now send your mighty sanctifying spirit upon me.
4: Uram, küldd el rám a hatalmas megszentelő szellemedet.
3: And work in me.
4: Dolgozz bennem.
3: Your good will and pleasure.
4: A te jó akaratodat és tetszésedet munkáld bennem.
3: I claim the verses in Philippians chapter 2 verse 12.
4: Igénylem a Filippi 2:12-nek az ígéretét.
3: Lord, I set my will to work up my salvation with fear and with trembling.
4: Uram, rászánom magamat, hogy az üdvösségemet félelemmel és rettegéssel véghez viszem.
3: And I invite you to work in me.
4: És meghívlak téged, hogy munkálkodj bennem.
3: To will and to do your good pleasure.
4: Hogy a te jó tetszésedet tudjam akarni és tenni.
3: As I open my will.
4: Ahogy megnyitom az akaratomat.
3: Let the power of your grace pour into my life.
4: A te kegyelmed ereje áradjon az életembe.
3: And do this mighty transforming work.
4: És tegye meg a hatalmas átalakító munkáját.
3: Spirit.
4: Szellememben.
3: Soul and body.
4: Lelkemben és testemben.
3: Lord, I pray within a year.
4: Uram, imádkozom, hogy egy éven belül.
3: The full work will be complete.
4: Ez a teljes munka befejeződjön.
3: And all over this nation, little Jesuses will be appearing in all our cities.
4: És itt ebben az országban, minden városban kis Krisztusok kezdjenek megjelenni.
3: And Lord, not only in our individualism, but in our unity, may the power of that unity begin to hit these cities.
4: Uram, ne csak az egyéni életünkben, hanem a mi testületiségünkben, a mi testületi szentségünknek az ereje kezdjen el hatni a városainkra.
3: In Jesus' mighty name.
4: Jézus hatalmas nevében.
3: Amen. I want to just Amen. Read this scripture before we move into the next thing.
4: Egyetlen verset akarok még felolvasni, mielőtt a következő dologra rátérünk.
3: Come to Romans 16.
4: Róma 16.
3: And listen to these words.
4: Hallgassátok ezeket a szavakat.
3: Verse 19.
4: 12. 19. vers.
3: For your obedience has become known to all, therefore, literally translated, I am rejoicing over you.
4: Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott, ezért örvendezek bennetek.
3: I want you to be wise in what is good.
4: Azt akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban.
3: And innocent concerning evil.
4: Ártatlanok pedig a rosszban.
3: Now here's the promise.
4: Íme az ígéret.
3: And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. The grace of the Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
4: És a békességnek Istene megrontja a sátánt lábaitok alatt hamar, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen.
3: I'm expecting an email.
4: Számítok egy e-mailre.
3: From Nemes Pali.
4: A Nemes Palitól.
3: That your obedience.
4: Hogy a ti engedelmességetek.
3: Has become known to all.
4: Mindenek előtt ismertté vált.
3: And I'll be jumping up and down in my study rejoicing over you.
4: És akkor úgy fogok ujjongani rajtatok a dolgozó szobámban, hogy leföl fogok ugrálni.
3: Amen. And then I will know this.
4: És akkor tudni fogom azt.
3: The God of peace.
4: Hogy a békesség Istene.
3: Will soon crush Satan under your feet.
4: Hamar összezúzza a sátánt a lábatok alatt.
3: He'll be trampled down and destroyed all over the nation of Hungary.
4: Egész Magyarországon le fogjátok tiporni és le fogjátok rontani a sátán dolgait.
3: Amen.
4: Amen.
3: In Jesus' mighty name.
4: Jézus hatalmas nevében. Amen.
2: Elhangzott Ellen Vincent megszentelődés című tanítássorozatának 8. része.
1: Ez volt a Neked szól. Ez volt a Neked szól. Aktuális bibliai tanítások. Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

apostolot, hogy adod neki mindenedet. Amikor rád talál az ő pillantása, akkor azt mondod a szívedben, ez az, ami kell nekem. Ez az, ami kell nekem. Kiátsuk együtt, ez az, ami kell nekem.

0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának 11. részét hallhatjuk. Let's
3: turn to akkor lapozzunk chapter 6, a 6. részhez.
4: The book of Hebrews.
3: A zsidó levélben.
4: And once again you come to this important word, therefore.
3: Újra találjuk itt ezt a fontos szót, hogy annak okáért.
4: And the danger is the danger of staying a babe in immaturity when we should be.
3: Az a veszély abban, hogy csecsemők maradunk és éretlenek akkor, amikor érettségre kellene jutnunk.
4: So here comes another warning.
3: Itt jön egy újabb figyelmeztetés.
4: And I'm not going to spend time on this, but
3: nem fogok ezzel hosszú időt eltölteni.
4: It says in the beginning of chapter 6.
3: De a 6. rész elején a következőt mondja.
4: He says, leave talking about the elementary principles of Christ.
3: Amikor Krisztusról szóló elemi tanításokról beszél, akkor azt mondja, hogy elhagyva a Krisztusról szóló kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre.
4: Now there's been teaching around that what comes in the next few verses are the basic doctrines of the Christian faith.
3: Volt olyan tanítás, amely szerint az itt következő néhány hittétel, azok a keresztény hitnek az alapvető tanításait tartalmazzák.
4: They're not the doctrines of the Christian faith. They are
3: ezek nem a keresztény hit
4: alaptételei. Of the reality which is yet to come.
3: Hanem ezek a zsidó hitnek az alappillérei, amelyek tulajdonképpen csak egy árnyéka a még eljövendő tökéletességnek.
4: And once the realities come, you don't need the shadow.
3: És miután eljött a tökéletesség, már nincs szükség az árnyékokra.
4: Amen. Once the building's built, you don't go on looking at the architect's model.
3: Miután elkészült az épület, nem a modellt, a makettet nézegetjük tovább.
4: And there's a great danger of getting preoccupied with Moses
3: furniture
4: and all the allegory.
3: Nagyon el vagyunk foglalva a mózesi szent sátorral, a berendezéseivel, és az összes gyakorlattal, ami ott zajlott, hogyha nem lépünk tovább a melkisédeki papságra és annak a lényegére.
4: Now these shadows were there to help us to recognize the reality when it came.
3: Ezek az árnyékok azért adottak nekünk, hogy segítsenek nekünk felismerni az igazit, amikor majd az megvalósul.
4: But once the reality comes, you don't need the shadow anymore.
3: Miután eljött a valóság, már nincs szükség az árnyékra.
4: I remember some years ago I was doing a conference. It was in Titusville, Florida.
3: Egy konferenciát tartottam Floridában.
5: In Titusville in Florida.
4: And my wife was coming to join me.
3: A feleségem is jövendő volt, hogy csatlakozzon hozzám ezen a rendezvényen.
4: And I wasn't expecting her to come at this time.
3: De nem számítottam arra, hogy akkor fog érkezni, amikor megjött.
4: I was sitting in this meeting.
3: Ott ültem az összejövetelen.
4: And I was teaching some leaders.
3: És tanítottam néhány vezetőt.
4: And she arrived much earlier than I expected.
3: És aztán ő sokkal korábban érkezett meg, mint ahogy számítottam rá.
4: And she walked into the room.
3: És besétált a terembe.
4: And I'm a shadow was cast across the table where I was sitting. She came behind me.
3: És mögöttem jött be, és egy árnyék vetődött az asztalra,
4: amikor bejött.
3: Amikor megláttam az árnyékot, akkor tudtam, hogy a valóság is megérkezett.
4: So I leapt out of my chair.
3: Tehát felugrottam a székemből.
4: And I said, "Oh, Eileen."
3: És azt mondtam, "Oh, Eileen."
4: Now the shadow helped me to identify the reality.
3: Az árnyék segített nekem azonosítani a valóságot.
4: But I didn't embrace the shadow.
3: De én nem az árnyékot öleltem meg.
4: I embraced the reality.
3: Hanem a valóságot.
4: And once the reality had come.
3: És miután eljött a valóság.
4: The shadow was not necessary.
3: Már nem volt szükség az árnyékra.
4: Okay, I thought we had a problem. Amen. So, what it says in verse 1 of chapter 6.
3: A 6. rész első versében arról van szó.
4: In the Greek it says, let's leave behind as obsolete the first principles about Christ.
3: Szükségtelenként hagyjuk hátra a Krisztusról szóló első alapelveket.
4: So once the realities come, then the shadow that helps you to understand the reality, it now becomes opposite.
3: Mert miután eljött a valóság, már szükségtelenné válik az az árnyék, ami segített nekünk felismerni a valóságot.
4: So don't spend your time in all the detail
3: tehát
4: of the shadow,
3: get into the reality. Az árnyék részletes tanulmányozásával, hanem beszéljünk a valóságról.
4: And then comes a warning.
3: Aztán jön egy figyelmeztetés.
4: Because it says this in verse 4.
3: Mert azt mondja a negyedik vers.
4: See, there's a kind of slackness. Let's go to page 36 for a moment.
3: A 36. oldalra menjünk a jegyzetben egy picit.
4: Now, I'm not going to do it this morning, but on page 6 I give
3: nem
4: on the left hand side the Jewish shadow.
3: Nem fogunk ezzel részletesen ma foglalkozni, majd holnap. A bal oldalon a zsidó árnyékok vannak felsorolva, a jobb oldalon pedig
4: a Melchizedeki
3: valóság, amit ezek az árnyékok képviselnek.
4: So let's grab hold of the reality,
3: tehát ragadjuk meg a valóságot,
4: that the shadows helped us to understand.
3: Amelyeknek a megértésében segített az árnyék.
4: You say, well, then what are the true foundations of the Christian faith if it's not in Hebrews 6?
3: Nem a zsidó hatban vannak felsorolva a valódi keresztény hitnek az alapjai.
4: And the answer is in 1 Corinthians 15.
3: A válasz az 1 Korintus 15-ben adatik meg erre.
4: And you can read it there. I'm not going to read it this morning.
3: Most ma délőtt ezt nem olvasom el, majd elolvashatjátok magatok.
4: 1 Corinthians 15 verses 1 to 11.
3: 1 Korintus 15 az első 15.
4: These are the foundations which are the death,
3: ezek
4: the burial, and the resurrection of our Lord Jesus
3: Christ. Ami Úr Jézus Krisztusunk élete, halála, eltemetése és feltámadása.
4: You can study that later. I want to move on quickly to the next thing.
3: Majd később ezt tanulmányozhatjátok, én most gyorsan tovább lépek a következő témára. Mert van itt egy figyelmeztetés.
4: Which is, there's a kind of spiritual enlightening where God opens your eyes and you see something.
3: Hogy van egy bizonyos szellemi megvilágosodás, amikor Isten megnyitja a szemünket és meglát valamit.
4: When that revelation comes,
3: és amikor megjön ez a kinyilatkoztatás,
4: you now have a responsibility to follow through to the fullness of what you've been shown.
3: Hogy megvalósítsuk és megéljük annak a teljességét, ami meg lett nekünk mutatva.
4: So having revelation and seeing the truth has a responsibility with it.
3: Tehát ha az ember kap kinyilatkoztatást és megérti az igazságot, akkor felelőssé is válik ezzel kapcsolatban.
4: If you deliberately turn back and refuse,
3: a szándékosan visszafordulunk,
4: then you are in danger of something which cannot be reversed. That's a frightening thing.
3: És visszafordulunk attól, amit Isten megmutatott nekünk, akkor átok sújt minket, és egy olyan veszélyes helyzetbe kerülünk, ami visszafordíthatatlan következményekkel jár.
4: See, when the children of Israel came out of Egypt,
3: amikor Izrael gyermekei kijöttek Egyiptomból,
4: when the children of Israel came out of Egypt,
5: als die Kinder Israel aus Ägypten herauszogen,
4: and they at that first Passover,
3: és megették az első Páska bárányt,
4: the power of that Passover transformed them from slaves in bondage to warriors who were equipped to go in and take their possession.
3: Rabszolgából olyan hadsereggé változtatta őket, amely már képes volt az örökségét elfoglalni.
4: Now God made it very clear,
3: Isten nagyon világosan megmondta.
4: You've been brought out of slavery to become warriors who now go to war to inherit your inheritance.
3: Hogy rabszolgából jöttetek, de most már katonák vagytok és egy hadsereget képeztek, amelyik bevonul és elfoglalja az örökséget.
5: In mächtige Krieger, die ihr Erbe einnehmen konnten.
4: It's not an option, it's mandatory.
3: Ez nem egy választási lehetőség, ez kötelező.
4: Once I've shown you that there is an inheritance,
3: miután megmutattam nektek, hogy van örökségetek,
4: if you refuse it and choose to live in the wilderness, then you are guilty of the same willful disobedience.
3: Hogy ott maradtok a pusztában, akkor ugyanabban a szándékos engedetlenségbe estek, mint mások.
4: So the writer to the Hebrews say, look, God's already shown you what those Jewish shadows represent. You've now seen the reality. You can't go back again into the shadow because that's willful disobedience.
3: Hogy Isten megmutatta nektek, hogy mit jelképeztek ezek az árnyékok, most már megérkeztetek a valósághoz, de hogyha azt elutasítjátok és vissza akartok az árnyékokhoz menni, akkor ugyanabban az szándékos engedetlenségbe estek, mint akkor a zsidók a pusztában.
4: In the case of the children in the wilderness, God gave them a second chance.
3: A pusztában levő zsidók esetében Isten adott nekik egy második esélyt.
4: He gave them a brief period in the wilderness.
3: Adott nekik egy rövid időszakot a pusztában.
4: Then he took them to the edge of the promised land.
3: Aztán elvitte őket az ígéret földjének a határára.
4: They sent spies into the land.
3: A zsidók kiküldtek kémeket a földre.
4: They saw and tasted and handled all the glorious things of their inheritance.
3: Látták, tapintották és megízlelték ennek a bűcsőség és örökségnek a valóságát.
4: They also saw the fortified cities.
3: Látták a megerősített városokat is. És látták az óriásokat, akik ellenük álltak.
4: And they came back, 10 out of the 12 came back with this report.
3: És a 12 kém közül 10 ezzel a jelentéssel jött vissza.
4: It's a wonderful land.
3: Csodálatos ez az ország.
4: It's fantastic. Look, here's the
3: óriásiak. Ezek a gyümölcsök, nézzétek ezt a szőlőfürtet. Egyszerűen óriási az egész.
4: But we have a problem.
3: De van egy problémánk.
4: There's strong fortified cities.
3: Vannak erős, megerősített városok.
4: There's giants waiting to fight with us.
3: És óriások várnak arra, hogy harcolhassanak velünk.
4: And we don't believe we've got the power to overcome them.
3: És mi úgy hiszük, hogy nincs erőnk arra, hogy legyőzzük őket.
4: We would rather believe our eyes than believe what God's saying to us.
3: Inkább a szemünknek hiszünk, mint sem annak, amit Isten mondott nekünk.
4: So we're making a disobedient choice to not get into the fight. We would rather live in the misery of the wilderness than in the riches of our inheritance, because it means becoming warriors, and we don't want to become warriors.
3: Ami arról szól, hogy inkább hátra hagyjuk a mi örökségünknek a dicsőséges külseit, és visszavegyünk a pusztába, mert harcossá kéne válnunk ahhoz, hogy az örökséget elfoglaljuk, és mi nem akarunk harcossá válni.
4: Now, these Jewish Christians at the time
3: ezek a zsidó keresztények akkor, amikor a zsidó levél íródott, ugyanebben az állapotban voltak.
4: God was showing them a Europe filled with the glory of God, where Jesus was honored and glorified in every city of this great continent.
3: Isten megmutatta nekik azt a mintát, amely szerint, hogyha Isten királyságában megfelelően élnek, akkor Jézus lesz az uralkodó, és az egész földrészt meghódíthatják ezzel a dicsőséges királysággal. De a különböző vallások formájában ott voltak a démoni erősségek is.
4: And there was a civil administration.
3: És van ott egy világi kormányzati rendszer is.
4: And their own religious tradition, which were like giants saying, you're not going to take over these cities.
3: Zsidó hagyományai is ott álltak, mindezek ott álltak, mint óriások, és azt mondták azoknak a keresztényeknek, hogy nem fogjátok ezeket a városokat elfoglalni Jézus számára.
4: And so they chose to go back, having tasted. I mean,
3: they megízlelték a jó gyümölcsöket. Vissza akartak inkább vonulni. Gondoljatok a saját országotokra.
4: Think of the cities which you've come from.
3: Azokra a városokra, amelyekből jöttetek.
4: No alcohol, no drug problem.
3: Hogy nem lenne alkohol, nem lennének kábítószerkereskedők, nem lenne maffia.
4: Honest politicians who speak the truth.
3: Őszinte politikusok lennének, akik igazat mondanak.
4: Just think of a nation where everything's transformed to be like the kingdom.
3: Gondoljatok egy olyan nemzetre, ahol minden átalakult és olyan, mint Isten királysága.
4: Taste the fruit of it.
3: Ízleljétek meg ezt a gyümölcsöt.
4: See what it will be like when the whole of Europe is filled with the glory of God as the waters cover the sea.
3: Egész Európa úgy telve lenne Isten dicsőségével, mint ahogy a vizekbe borítják a tengert.
4: And taste it and see it in
3: the ízleljétek meg és lássátok meg a mennyei szinten.
4: You may already have the first fruits in that you've seen some drug addicts powerfully transformed by the power.
3: Lehet, hogy az első gyümölcsöket már láttátok, és láttatok néhány kábítószerest, aki erőteljesen megtért és megszabadult.
4: You've got some former mafia workers who are now transformed and are passionately working for Jesus. You've got
3: van néhány korábbi maffia tag, aki erőteljesen átalakul és most már Jézusért harcol. Tehát látunk már ilyen dolgokat.
4: Now, if you turn back now and say, we cannot transform our cities,
3: hogyha most visszafordultok, és most azt mondjátok, hogy
4: quiet wilderness church having our own internal program.
3: Hogy nem tudjuk meghódítani a várost, nem tudjuk elfoglalni az országot Isten számára. Legyünk csak egy kis gyülekezet itt a pusztában, akik bezárkózunk, és a magunk kis belső programjait bonyolítjuk.
4: You see, you will be making the willful choice against your spiritual enlightenment.
3: Önként olyan döntést hoznátok, ami szemben áll a szellemi megvilágosodástokkal.
4: Do you understand that?
3: Értitek ezt?
4: And if you do that, you're in great danger. So the warning is, if you turn back, he says, if they fall away in verse 6, and the word is parapitta, which means to tear up a contract.
3: Ami azt jelenti, hogy eltépni egy szerződést.
4: In other words, it's not that you just have a temporary bad day. I mean, it's different. Like, here you are in marriage, you can have a difference with your wife.
3: Hogy van éppen egy nehéz napotok ideiglenesen. Ez olyan, mint a házasság. Előfordulhat, hogy a feleségetekkel
4: nézeteltérésetek
3: van. És lehet, hogy a kapcsolatotokban van egy ideiglenes nehézség.
4: Now that's not the same as tearing up the contract of marriage. Hello?
3: De ez nem azonos a házassági szerződés széttépésével, így van?
4: So we're not talking about having a bad day with God. That's not what's
3: being said. Tehát nem arról beszélünk, hogy van egy rossz napunk Istennel. Itt ez nem erről szól.
4: But you make a conscious decision.
3: Hanem amikor valaki tudatosan úgy dönt.
4: Having made covenant with God.
3: Miután szövetséget kötött Istennel.
4: And agreed to become a warrior soldier to bring his kingdom in.
3: És miután Isten a katonájának elhívta az illetőt, hogy hozza el az ő királyságát a földre.
4: You then change your mind.
3: Aztán te meggondolod magad.
4: You tear up the contract.
3: Eltéped a szerződést.
4: You break the covenant.
3: Megszeged a szövetséget.
4: And you go back to a place where you're no longer being persecuted because of your testimony.
3: Visszatérsz egy olyan állapotra, ahol már nem üldöznek téged azért, mert bizonyságot teszel Jézusról.
4: Now the writer says, if you do that,
3: hogyha ezt megteszitek,
4: there's no place of renewal.
3: Akkor nincs már a megújulásnak helye.
4: You can't come back a year or two later and say I'm sorry.
3: Nem jöhetek vissza egy-két év elmúltával, hogy azt mondjátok, hogy bocsi.
4: And we need to carry these warnings in our heart.
3: És a szívünkben kell hordoznunk ezeket a figyelmeztetéseket.
4: Because if you read the letters, especially the second letter of Paul to Timothy.
3: Mert hogyha fogjátok a Páli leveleket, például Pál második levelét Timoteushoz.
4: He's coming to the end of his ministry.
3: Amikor Pál már a szolgálata végéhez közeledik.
4: Something like 35 years.
3: Körülbelül 35 évig szolgált már ekkor.
4: And he likens it to a marathon race.
3: És úgy látja ő ezt a szolgálatot, mint egy maratoni futást.
4: He's about to cross the winning line.
3: És ő már majdnem átlépett a célvonalon.
4: And he's been faithful.
3: És hűséges volt.
4: And the reward's waiting for him.
3: És várnak rá a jutalmak.
4: But as he looks back down the track,
3: de hogy végignéz vissza a pályán,
4: he sees people that have fallen by the wayside.
3: Lát olyan embereket, akik elestek valahol az út mentén.
4: Alexander the coppersmith.
3: Alexander a rézműves.
4: A one-time fantastic evangelist that turned around and did Paul much harm.
3: Csodálatos evangelista volt, de utána megfordult és sok bajt okozott Pálnak.
4: He never made it to the winning post.
3: Soha nem jutott el a célvonalig.
4: Demas, who loved this present world and turned back into this present world.
3: Aki szerette ezt a jelenvaló világot és afelé visszafordult.
4: And there's a whole list of casualties who never made it to the winning post.
3: És van egy csomó áldozat a háborúnak, aki soha nem jutott el a célvonalig.
4: And there's a reason why each one of them failed.
3: És van egy oka annak, hogy mindegyik miért esett el.
4: Now I'm looking back over 45 years of ministry.
3: Én 45 évi szolgálatra tekintek vissza.
4: And I have had the same experience.
3: És ugyanezt éltem át.
4: Men that taught me some wonderful great truths.
3: Olyan emberek, akik
4: first brought me into the powerful anointing of the healing ministry.
3: Csodálatos igazságokat tanítottak meg nekem is, akik először bevittek a gyógyító szolgálat csodálatos erőteljes világába.
4: A man powerfully anointed in a move of God in New Zealand in the 60s.
3: Emberek, akik a 60-as években Új-Zélandban Isten erőteljes mozdulásaiban voltak benne.
4: That man today is out of the ministry.
3: Most már van ilyen ember, aki már nincs a szolgálatban.
4: Selling second-hand cars.
3: Autókereskedő, lefasztott autókereskedő, és azt mondta nekem nem régen. Azt mondja, most már annyi hitem sincsen, hogy egy meghűlésből meggyógyítsak valakit.
4: Now there are reasons why he got to where he is, and I'm not going to go into those.
3: Vannak okai annak, hogy ez ember miért jutott el idáig, nem fogom most elmondani.
4: And I'm saying, look, God, I don't just want to have a good start, I want to make it to the
3: end. Én csak azt mondom, hogy Uram, én nem csak jól akarok indulni, én el akarok jutni a célvonalig.
4: Having signed the contract, I don't want to tear the contract up again.
3: Miután aláírtam a szerződést, nem akarom eltépni.
4: And sure, I've been through my tough times.
3: És kétségtelen, hogy nekem is voltak nehéz napjaim.
4: I've seen things that I can't explain to myself or to anybody else.
3: Láttam olyan dolgokat, amiket nem tudok elmagyarázni magamnak sem, és senki másnak sem.
4: things which God did not seem to complete what he promised he would do. I've got the same question marks.
3: Amiket Isten megígért, hogy meg fogja tenni, és úgy tűnt, hogy Isten nem tudja mégsem megtenni. Tehát a keresztény életem 45 éve alatt, szolgálatom alatt nagyon sok ilyesmit láttam.
4: But I will not blame God, I'll just blame my inability to understand.
3: De én nem Istent vádolom ezért, hanem a saját képtelenségemet arra, hogy megértsem, hogy ő mit csinál.
4: The problem is with me, not with
3: velem,
4: God.
3: Velem van a probléma, nem Istennel.
4: And I can't fully explain some things.
3: És vannak dolgok, amiket nem tudok teljesen megmagyarázni, még magamnak sem.
4: But one thing I'm not going to tear up that contract.
3: De egy dolgot tudok, nem fogom eltépni a szerződést.
4: Having tasted these things, I'm not going to let them go and go back to some mediocrity of Christian living.
3: Ízleltem ezeket a dolgokat, nem fogok visszalépni, és nem fogok visszatérni egy középszerű keresztény élethez.
4: Amen.
3: Amen.
4: And these Jewish Christians were in danger of doing that.
3: És ezek a zsidó keresztények abban a veszélyben voltak, hogy ezt fogják tenni.
4: Because of all the persecution which had broken out.
3: Mert nagyon sok üldöztetés tört ki.
4: And then he goes on to tell us the faithfulness of God and his promises to Abraham.
3: Beszél nekünk a továbbiakban arról, hogy Isten hűséges, és milyen ígéreteket tett Ábrahámnak.
4: And it's impossible for God to change.
3: És azt mondja, hogy lehetetlen, hogy Isten megváltozzon.
4: Amen. And we read that in verse 15.
3: 15. versben azt olvassuk, hogy Ábrahám türelmesen kitartott.
5: Und so erlangte er, indem er ausharrte die Verheißung.
4: Until he obtained the promise.
3: És ilyen módon megnyerte az ígéretet előbb-utóbb.
4: And the greatest security is our Lord Jesus Christ.
3: És a legnagyobb biztonságunk és szabadságunk az Úr Jézus Krisztusban van, mert ő valóban feltámadt a halálból.
4: And he has entered into the Holy of Holies.
3: És valóban belépett a Szentek Szentjébe.
4: And he's now the priest of the glorious
3: és most ő a dicsőséges mennyei szent sátornak a főpapja, amit Isten épített fel.
4: And he's like an anchor.
3: És ez olyan, mint egy vasmacska, azt mondja, hogy nézzétek, én behúzlak titeket,
4: and he ever lives to make a decision,
3: ez egy horgony, hogyha valaha döntöttél mellettem,
4: and I'm going to make it.
3: Akkor én segítek neked, hogy megtörténjen.
4: Now, move on now to chapter 7.
3: Akkor most tovább megyünk a hetedik részre.
4: But if you're in chapter 6, you need to make the decisions that you're not going to tear the thing up and go back.
3: A hatodik fejezetnél tartasz az életedben, akkor el kell döntened, hogy nem fogod összetépni a szerződést, és nem fogsz visszafelé haladni.
4: When we were on our way to India,
3: amikor India felé mentünk,
4: we went there and I had a very serious medical condition that threatened to kill me.
3: Egy nagyon súlyos betegségem volt, ami akár meg is ölhetett volna.
4: That's why no mission would send me, because I was medically a serious risk.
3: Ezért nem akart engem egy missziós szolgálat sem kiküldeni, mert nagyon komoly veszély voltam a számukra egészségügyi szempontból.
4: My wife Irene was 27 weeks pregnant with our son Duncan.
3: A fiunkkal Duncannel, a feleségem 27 hetes terhes volt, amikor elindultunk.
4: Physical, medical condition.
3: Rettenetes volt az egészségi állapotom.
4: And I thought, well, when I step on the boat and obey God, he's going to heal me.
3: És arra gondoltam, hogyha majd rálépek a hajóra India felé, mert engedelmeskedem Istennek, akkor Isten majd meg fog gyógyítani.
4: In those days we didn't fly, we went by boat.
3: Akkoriban nem repülgetett az ember, hanem hajózott.
4: So I stepped on this boat.
3: Tehát ráléptem a hajóra.
4: And I had the worst attack I've had in years.
3: És a legrosszabb rohamom volt évek óta. Ekkor majdnem belehaltam azon az éjszakán.
4: As we sailed through the Bay of Biscay in the Mediterranean,
3: a mediterrán tengeren, földközi tengeren,
4: we passed through the most violent storm, and this was just a little bit.
3: Elhajóztunk egy öböl mellett, a lehető legrosszabb viharba kerültünk, és egy kis hajóról volt szó, majdnem elsüllyedtünk.
4: We were literally thrown around the cabin in the middle of this violent storm.
3: És ebben a kegyetlen viharban, ott a kabinomban szó szerint hánytam.
4: Throwing around forced my Eileen into premature labor for our baby.
3: És ilyen módon idő előtti vajudás kezdődött a feleségemnél.
4: And I was bleeding to death beside her, and nothing could be done to stop it.
3: Mellette én ott éppen készültem halálra vérezni magamat, és semmit nem lehetett ez ellen tenni.
4: And as she watched this scene,
3: és ahogy a feleségem nézte ezt a jelenetet, hogy elveszítheti a férjét,
4: and she could lose her baby,
3: és elveszítheti a kisbabáját is.
4: She fought a fight of faith in that cabin, and she said,
3: ott a hajókabinban egy olyan hitharcot végzett el, vagy harcot meg, amiben azt mondta, hogy még ha mindkettőjüket elvesztem, és akkor sem fogok visszafordulni.
4: That wasn't lightly said.
3: És ezt nem csak úgy könnyedén mondta.
4: God knows that she meant it.
3: Isten tudja, hogy komolyan gondolta.
4: We fought our way through.
5: Wir haben unseren Weg da durchgekämpft.
4: We made it to Bombay. They nearly put me ashore in Karachi because I was nearly
3: dying.
4: So they said we're going to put you ashore.
3: A harc befejezett volna. Valahogy eljutottunk Bombayig, ott kiraktak engem, elvittek egy kórházba, hogy ne vérezzek halára, és a feleségem is egy kórházba jutott, hogy megmentsék a babáját.
4: I said I hadn't got any money. I couldn't pay one penny of hospital
3: fees. Azt mondtam, hogy nincs pénzem.
4: Ticket to get on the boat, but not.
3: Nincs pénzem a kórházi kezelés kifizetésére, csak annyi pénzem volt, hogy megvettem a hajójegyet. Tehát nem tudtam, hogy mit fogunk most csinálni.
4: I fought some tremendous battles on that boat deck for
3: my
4: son's life and for the future of our ministry.
3: Óriási csatákat vívtam meg én is szellemben, a saját életemért, a fiam életéért és a jövőbeli szolgálatunkért.
4: When we both got to Bombay,
3: amikor mindketten eljutottunk Bombayba,
4: we did finally make it.
3: Végül is sikerült odaérni.
4: We were both carried off the boat on stretchers.
3: Mind a kettőnket hordágyon vittek le a hajóról.
4: Utterly ridiculous.
3: Teljesen nevetséges
4: this
3: volt az egész.
4: This is God's conquering army coming.
3: Ilyen, mikor Isten hódító serege megérkezik Bombayba.
4: There's nothing more utterly stupid in the natural.
3: Természetesen szinten ennél ostobább dolog nem történhetett.
4: But we would not turn back.
3: De eldöntöttük, hogy nem fogunk visszafordulni.
4: Like Abraham, we finally obtained the promise.
3: És mint Abraham, végül elnyertük az ígéretet.
4: Now, it's not anything clever about us, but God was faithful in what he promised.
3: Nem vagyunk mi túl okosak, de Isten hűséges volt az ígéretéhez.
4: When I recently went back to Bombay and had a meeting with all the leaders, there was 7,000 outstanding leaders. Many of them are apostolic.
3: Visszamentem Bombayba, és vezetőknek tartottam egy összejövetelt, 7,000 apostoli szintű, több apostoli szintű vezető volt együtt ezen a vezetői összejövetelen Bombayban.
4: 280,000 people attend a prayer meeting for the Benny Hinn Crusade. Now that's the fruit of it.
3: 280,000 ember vett részt azokon az ima összejöveteleken, amik a Benny Hinn alkalmat előzték meg, ez a gyümölcse ennek a szolgálatnak, amit ott elkezdtünk.
4: So the battle in that cabin was thus worth the fruit which came many years later.
3: Tehát az a harc a kabinban megérte, amiért a gyümölcs miatt, ami sok évvel később megért hozzá.
4: So you may be going through a tough time in your particular
3: city. Lehet, hogy a ti városotokban is most elég nehéz időket éltek át, ez lehet.
4: You may be fighting over some physical condition.
3: Lehet, hogy valami fizikai problémával küzdötök.
4: But God is faithful that promised.
3: De Isten hűséges az ígéreteihez.
4: Amen. If you fight your way through, you'll come through and you will inherit the promise.
3: Küzdöd magad a csatán, akkor át fogsz jutni rajta és örökölni fogod az ígéretet.
4: Right, let's move to chapter 7.
3: Akkor menjünk a hetedik részhez.
4: And now we're being introduced to this great Melchizedek.
3: Ez a részvezet mutat be minket a nagy Melchizedeknek, vagy őt nekünk.
4: We're halfway through page 39.
3: A jegyzet 39. oldalának ugye felénél tartunk
4: körülbelül.
3: Most közelebbről megnézzük ezt a nagy főpapot.
4: Now, when my daughter Rachel was 7 years of age,
3: amikor 7 éves volt a lányom Rachel,
4: I took these first few verses of Hebrews 7,
3: a zsidó 7 első néhány versét,
4: and I said, Rachel, tell me who this is.
3: Felolvastam neki, és megkérdeztem, hogy Rachel, mondd meg nekem, kicsodáról szól ez.
4: His name is the king of Salem.
3: Ő Sálem királya.
4: He's the priest of the Most High God.
3: Ő a felséges Isten papja.
4: He's the king of righteousness.
3: Ő az igazságosság királya.
4: He's the king of peace.
3: A békesség királya.
4: He's without father or mother.
3: Akinek nincs apja vagy anyja.
4: Without genealogy.
3: Nincsen családfája.
4: Having neither beginning nor end of day.
3: Nincs a napjainak se kezdete, se vége.
4: And he's made like the Son of God.
3: És olyanná tétetett, mint Isten fia.
4: I said, Rachel, who's that?
3: Rachel, kicsoda ez? Kérdezte
4: meg. Daddy, that,
3: azt mondta,
4: hello, Daddy, that's Jesus.
3: Papa, ez Jézusról szól.
4: I said, you know more than many seminary professors.
3: Azt mondtam neki, hogy te többet tudsz, mint sok teológiai professzor.
4: Because they're still arguing about who this mysterious Melchizedek is. He must have been some Middle East prince that appeared to Abraham.
3: Még mindig azon vitatkoztak, hogy ki lehet ez a titokzatos Melchizedek, biztos valami közel-keleti herceg, aki megjelent Melchizedeknek.
4: Sorry. What we've got to understand is this.
3: A következőt kell megértenünk.
4: That Melchizedek has always existed. He's the eternal priesthood.
3: Melchizedek mindig is létezett, ő az örökkévaló papság.
4: He was there long before Levi and the Levitical priesthood was ever put in place.
3: Létezett már sokkal azelőtt, hogy Lévi és a Lévita papság hivatalba lett volna iktatva.
4: That was a temporary interlude to teach us certain things about the inadequacy of the Levitical priesthood.
3: Ideiglenes tanfolyam volt a számunkra, amiből megtanulhattunk dolgokat, amik az örökkévaló Melchizedeki papságban alkalmazandók.
4: Another thing we need to learn is this.
3: Egy másik dolog, amit meg kell tanulnunk.
4: In order to save us,
3: ahhoz, hogy üdvösségünk legyen,
4: and to become the Lamb of God that takes away the sin of the world,
3: ahhoz, hogy Jézus megválthasson minket, és Istennek az a báránya lehessen, amely megmenti a világot,
4: God decided that the lamb that was slain was to be a Jewish lamb.
3: Ahhoz, hogy Istennek a báránya lehessen, Isten úgy döntött, hogy ennek egy zsidó báránynak kell lenni.
4: So in his incarnation,
3: tehát a megtestesülésében,
4: in his incarnation,
3: a megtestesülésében,
4: the eternal Son of God,
3: Isten örökkévaló fia,
4: became a Jew in order to
3: egy rövid időre
4: eternal salvation,
3: zsidó lett azért, hogy az egész világnak megszerezhesse az örökkévaló üdvösséget.
4: Now get this because it's very important.
3: Értsétek ezt meg, mert ez nagyon fontos.
4: In order to fulfill the true reality of the Passover, God said the lamb's going to be Jewish, so that it'll keep the type perfectly.
3: Ahhoz, hogy a húsvétnek a jelképiségét meg tudja valósítani Isten tökéletesen, ahhoz úgy kellett döntenie, hogy az igazi Isten bárányának zsidónak kell lennie.
4: A Jewish lamb should be slain for the sin of the whole world.
3: Teljesen érthető dolog volt, hogy egy zsidó báránynak kellett meghalni az egész világért.
4: And it was also very appropriate that the lamb should be slain in a Jewish house, just like as in the past.
3: Hogy egy zsidó házban öljék meg ezt a zsidó bárányt, ugyanúgy, mint húsvétkor. És így a jelképességet Isten meg tudta valósítani. Figyeljetek rám, halljátok meg, amit mondani akarok.
4: But once that process of paying for the sin of the world was completed,
3: de miután befejeződött az a folyamat, ami a világ bűneinek a megfizetéséről szólt,
4: the man that rose from the tomb on the third day was not a Jew.
3: Az az ember, aki feltámadt a harmadik napon a halálból, az már nem egy zsidó volt.
4: He was this new man.
3: Hanem ez az új ember volt.
4: Without genealogy.
3: Akinek nem volt családfája.
4: Without beginning or ending of days.
3: Akinek a napjainak nem volt eleje vagy vége.
4: And this new man is the man to which we all relate in the resurrection.
3: És ez az új ember az, akihez viszonyulunk mindannyian a feltámadásban.
4: You see, God basically deals with three ethnicities, and he deals with them in different ways.
3: Tehát Isten igazából három etnikummal kell, hogy foglalkozzon, és három különböző módon teszi ezt.
4: He deals with the nations that don't know him, the Gentiles, the world, if you like.
3: A pogány nemzetekkel, a világgal, ha így akarjátok mondani, akik nem ismerik őt.
4: And he's got ways and purposes of dealing with them right up to the day when Jesus comes.
3: És Jézus visszajövetelének a napjáig megvannak az ő céljai és módszerei arra, hogy hogyan foglalkozik ezekkel a nemzetekkel.
4: At the same time he has the ethnic Jews.
3: Ugyanakkor ott vannak a zsidó születésű emberek.
4: That he's faithfully dealing with, and he will bring that to glorious conclusion at the second coming of Jesus.
3: Bánik, és akikkel szintén megvalósítja a terveit Jézus visszajöttelének a napjai különséges módon. De amikor Jézus feltámadt a halálból,
4: and the kingdom was powerfully introduced on earth through the church.
3: És az egyházon keresztül a királyság elkezdett erőteljesen megvalósulni a földön.
4: Then he brought a third ethnicity is the word I want to use.
3: Akkor Isten behozott egy harmadik etnikumot a képbe, szeretném ezt így kifejezni.
4: And the ethnicity is the kingdom.
3: Ez pedig a királyságnak az etnikuma, népcsoportja.
4: Once you're in the kingdom,
3: és ha az emberben van a királyságban,
4: you're not Jewish or non-Jewish.
3: Akkor már nem az a lényeg, hogy zsidó vagy, nem?
4: Neither is Jesus Jewish. Hello, listen to me.
3: Mert Jézus sem zsidó
4: in
3: már.
4: The kingdom,
3: a királyságban.
4: It's without earthly genealogy, without earthly ethnicity.
3: Családfája, földi nemzetisége.
4: And whatever you ethnic background you come from, it's totally irrelevant as far as the kingdom is concerned.
3: És a királyság szempontjából teljesen mennékes, hogy ti magatok milyen nemzetből jöttetek ide.
4: And God's dealing with all these three different ethnicities in different ways to bring them to climax at the coming of our Lord Jesus Christ.
3: Ezekkel a különböző nemzetiségekkel, etnikumokkal azért, hogy mindegyikkel megvalósítsa a célját Jézus Krisztus visszajöveteléig.
4: And until you see that, you'll never see clearly the end time purposes of God and how they're all working together.
3: És amíg ezt meg nem értitek, nem fogjátok megérteni Isten utolsó időkbeli céljait sem, és azt sem, hogy ezek a célok hogyan működnek együtt.
4: All that we can say is, he's going to be powerfully glorified in all these three ethnicities.
3: Hogy Isten csodálatosan meg fog dicsőülni mindebben a három etnikumban.
4: He'll bring all the nations that don't know him to the knees of on their knees before the throne of Jesus, and a vast harvest is going to be reaped.
3: Minden nemzet, amelyik nem ismeri Istent, le fog borulni Jézusnak a trónja előtt, és hatalmas aratás lesz betakarítva.
4: He'll bring the Jews who presently don't receive him. He'll bring them to broken the stone of fact that they crucified him, and they will fall in worship and adoration before the same throne of Jesus.
3: És meg fogják törni a zsidók, amiatt, hogy felismerik, hogy megfeszítették a megváltót, és le fognak borulni Jézusnak a trónja előtt.
4: At the same time,
3: ugyanakkor,
4: he's working to bring those who do know him and who already are in the kingdom. He's working to bring that kingdom to glorious climax.
3: Isten azokat az embereket is, akik már ismerik Istent, és benne vannak az ő királyságában, ezt a királyságot is Isten egy csodálatos kicsúcsosodásra fogja elvezetni az utolsó pillanatokban.
4: És ezek együtt
3: Jézus visszajövetelének a napján egy dicsőséges kicsúcsosodásban fognak találkozni egymással.
4: And then as it says in the end of Hebrews, we're going to get there eventually.
3: És ahogy a zsidó levél végén mondja, előbb-utóbb oda fogunk jutni.
4: Only the kingdom will remain.
3: Csak a királyság fog megmaradni.
4: Amen. But this Melchizedek,
3: de ez a Melchizedek,
4: he existed,
3: ő létezett,
4: and was functioning in his high royal priesthood of the kingdom.
3: És ő működött Isten királyságában, az ő királyi és főpapi méltóságában. Sokkal azelőtt, hogy a lévita papság egyáltalán elkezdődött volna.
4: Amen. And after he became temporarily the Jewish Lamb of God to take away the sin of the world.
3: És miután egy időre a zsidó Isten bárányává vált, hogy elvegye a világ bűneit.
4: And just as the Passover depicts, he was slaughtered within the house of the Jews on behalf of the whole world.
3: És ahogy a húsvéti bárány is jelképezi, a zsidók házában ölték őt meg azért, hogy az egész világért kifizesse a büntetést.
4: Once he was taken into the tomb and buried, carrying all the sins of Adam's race.
3: És miután Jézus betették a sírba és eltemették, miközben rajta volt Ádám fajának minden bűne.
4: That sin-laden Jewish Jesus never rose from the dead.
3: Zsidó Jézus nem támadt fel a halálból.
4: He just disappeared.
3: Ő csak eltűnt.
4: When John ran into the tomb,
3: amikor
4: the
3: grave clothes
4: were lying, just as if the body had vaporized. He didn't come up like Lazarus did, because it wasn't the same man that walked out of the tomb that went into the tomb.
3: És látta azokat a temetkezési ruhákat, amiket feküdtek, akkor azok úgy feküdtek ott, mintha csak elpárolgott volna közülük az emberi test. Nem úgy jött ki Jézus a sírból, mint Lázár, aki ki sétált.
4: The grave clothes were all wrapped round, just as if the body had vaporized and disappeared.
3: Ugyanúgy föl voltak tekerve a temetkezési ruhák, mint előtte, mint hogyha a test egyszerűen elpárolgott volna.
4: The person that walked out of the tomb was a glorious new man. This was Melchizedek.
3: Az, aki kisütett a sírból, egy dicsőséges új ember volt, ő volt
4: Melchizedek,
3: akinek semmi köze nem volt ahhoz, hogy bűnökkel terhelt Jézushoz, akit eltemettek abban a sírba. Érthető ez?
4: Amen. Sorry, am I still going on? Okay.
3: Akkor megpróbálunk tovább menni.
4: When I get excited, I forget about time.
3: Amikor belelkesedek, akkor elfelejtkezek az időről, hogy kazettát kell cserélni. Most ez mind rajta lesz a kazettán, vagy nem?
4: Start it again now.
3: Akkor most újra fogom kezdeni, ha nem.
4: Do you see that?
3: Tehát értitek ezt, ugye?
4: Just let it cut. You've got to see these things. Let them sink in.
3: Tehát süllyedjenek, épüljenek belétek ezek a dolgok, miután meglátjátok. Még egy dolgot szeretnék most megnézni.
4: Now here in chapter 7 we have a very, very important law.
3: Van egy nagyon-nagyon fontos törvény.
4: I'm talking about law in the scientific sense.
3: Most tudományos értelemben beszélek a törvényről.
4: It's an unvarying principle of the spirit realm.
3: Ez a szellemi világnak egy változhatatlan alapelve.
4: And there are many such spiritual laws.
3: És van sok ilyen szellemi törvény.
4: And they work relentlessly, just as the physical laws work in the physical realm.
3: És ezek ugyanolyan irgalmatlanul működnek minden helyzetben, ahogy a fizikai törvények működnek a fizikai világban.
4: And you've got to understand these laws, and you've got to learn how to work with them for benefit. If you work against them, they're going to crush you.
3: Meg kell ismernünk ezeket a törvényeket, és meg kell tanulnunk együttműködni ezekkel, mert akkor a javunkat fogják szolgálni. Ha ellenük állunk, akkor összezúznak minket.
4: Just like physical laws, they work relentlessly. Anyone, anywhere, anytime.
3: Ezek a szellemi törvények is mindenkinek, mindenhol, mindenkor egyformán működnek.
4: In the spirit realm, they work like the physical laws in the physical realm.
3: Szellemileg ugyanúgy működnek, mint a fizikai törvények a fizikai világban.
4: Now, one, let me take the example of the law of gravity.
3: Akkor most a gravitáció törvényét fogjuk példának felhozni a fizikai világban.
4: If I stand at the top of a high building,
3: hogyha felállok egy magas épület tetejére,
4: whether I'm in Graz,
3: akár Grazban,
4: New York,
3: akár New Yorkban,
4: Beijing,
3: akár Pekingben,
4: Johannesburg,
3: vagy Johannesburgban,
4: doesn't make any difference.
3: Teljesen mindegy.
4: It doesn't matter what my nationality is.
3: Teljesen mindegy, hogy én milyen nemzetiséghez tartozom.
4: It doesn't matter how old I am.
3: Nem számít a korom.
4: How educated I am.
3: Vagy hogy mennyire vagyok képzett.
4: I can have 20 doctorates, or I can be as stupid.
3: Lehet 20 doktorátusom, vagy lehetek egy teljesen tökkelike.
4: If I jump off the building,
3: hogyha leugrok erről az épületről,
4: I will start to accelerate to the ground.
3: Akkor elkezdek egyre gyorsabban zuhanni a föld felé.
4: Now, I don't know the units in metric, it's 32 feet per second in the proper.
3: Nem tudom pontosan megmondani a sebességet európai mértékegységekkel, de az a lényeg, hogy egyre gyorsabban zuhanok a föld felé.
4: So air resistance slows me down, and I'll hit the ground at about 200, about say 320 kilometers per hour.
3: És mondjuk 320 kilométeres sebességgel érek le a földre.
4: Now that has a painful effect upon anybody.
3: Valószínűleg bárkire elég fájdalmas hatással lenne egy ilyesmi.
4: Now I can do it anywhere.
3: Én ezt bárhol megtehetem.
4: Anytime.
3: Bármikor.
4: Anybody can do it.
3: Bárki megtehetné ugyanezt.
4: It will relentlessly work.
3: És ez a törvény irgalmatlanul működik.
4: I can even stand at the top of, say, you know, the Eiffel Tower.
3: Mondjuk felállok az Eiffel torony tetejére.
4: And I can say I'm French and I don't believe in gravity.
3: És mondhatom, hogy én francia vagyok és nem hiszek a gravitációban.
4: And I can leap off.
3: És leugorhatok.
4: I don't believe in gravity.
3: Én nem hiszek a gravitációban. Nem hiszek a gravitációban. Teljesen mindegy.
4: The law still relentlessly works.
3: Ez a törvény akkor is működni fog irgalmatlanul.
4: And there are many laws of the spirit which you need to understand.
3: Sok szellemi törvény van, és meg kell értenünk őket, mert ezek irgalmatlanul működnek.
4: The one that we're introduced here to is what I have come to call the law of heredity.
3: Ezt az öröklődés törvények neveztem el, amit itt bemutat nekünk az ige, öröklődés törvénye.
4: All right, so now we're introduced to something.
3: Most bemutatjuk magunknak ezt a dolgot.
4: Hebrews 7 is to prove something.
3: Az a zsidó hétnek a célja, hogy bebizonyítson valamit.
4: And the proof is, I want to prove to you that the Melchizedek priesthood is superior to the Levitical priesthood.
3: Ezt akarom bebizonyítani nektek, hogy a melchizedeki papság magasabb rendű, mint a lévita papság.
4: And this is how the writer to the Hebrews goes about it.
3: És a zsidó levél írója következő módon teszi ezt.
4: Now this is inexorable biblical logic, so you better get used to it.
3: Jobb, hogyha hozzászoktok, mert a Bibliának ez a logikája.
4: You've got to have your mind rewired to start thinking like God.
3: Át kell tekercselni az elméteket, hogy úgy kezdjetek gondolkodni, mint Isten.
4: And this is what we're told.
3: Ezt mondja itt az ige.
4: I won't read all the verses, but you
3: nem olvasom
4: two things
3: el
4: come in the front.
3: Az összes verset, de majd rájöttek, hogy miről van szó. Tehát itt van Lévi.
4: And this is Melchizedek.
3: Ez pedig Melchizedek.
4: I'm sorry, let me rephrase that, start again.
3: Nem, akkor előről kezdjük át.
4: Here we have Abraham.
3: Tehát itt van Abraham.
4: And here we have Melchizedek.
3: Aztán itt van Melchizedek.
4: When Abraham and Melchizedek met,
3: amikor Abraham találkozott Melchizedekkel,
4: two things happened.
3: Két dolog történt.
4: First of all,
3: mindenek előtt,
4: Melchizedek blessed Abraham.
3: Melchizedek megáldotta Ábrahámot.
4: And Abraham
3: és Ábrahám akarattal elfogadta ezt az áldást.
4: Then the second thing that happened was this.
3: És a második dolog, ami történt, ez volt.
4: Abraham offered tithes.
3: A tizedét felajánlotta Melchizedeknek, térdelj le.
4: Gave tithes to Melchizedek.
3: Tehát tizedet fizetett Melchizedeknek.
4: Melchizedek received them.
3: És Melchizedek elfogadta ezt.
4: Stand up, man. So the rest of that, this proves two things.
3: Tehát ez két dolgot bizonyít be, ez az eseménysor.
4: The one who gives the blessing is superior.
3: Az, aki áld, nagyobb annál, mint aki az áldást kapja.
5: Dem Empfänger überlegen.
4: And the one that receives the tithes is superior to the one that gives.
3: Elfogadja a tizedet nagyobb annál, mint aki adja.
4: Therefore, without any doubt at all.
3: Ezért egyáltalán nem kételkedhetünk abban.
4: Two infallible proofs.
3: Hiszen itt van két tévedhetetlen bizonyíték. Bebizonyítottunk valamit.
4: Abraham is definitely inferior to Melchizedek.
3: Abraham kétségtelenül alacsonyabb rendű Melchizedeknél.
4: And Melchizedek is definitely superior to Abraham.
3: És kétségtelen, hogy Melchizedek felette való Ábrahámnak.
4: You with me so far?
3: Eddig tudtok követni,
4: here
3: ugye?
4: Comes the leap of biblical logic.
3: Na most jön a bibliai logika ugrása.
4: But, says the writer,
3: de, mondja az író,
4: inside the loins of Abraham,
3: Ábrahám ágyékában
4: was a person called Levi.
3: Már ott volt valaki, akit Lévinek hívtak.
4: Now wait a minute.
3: De egy pillanat.
4: At this time,
3: ekkor,
4: Isaac had not yet been born.
3: Még Izsák sem született meg.
4: Jacob had not yet been born.
3: Jákob sem született meg.
4: And Levi definitely had not been born.
3: És az egészen biztos, hogy Lévi sem született meg.
4: So there were three unborn generations.
3: Tehát két meg nem született nemzedék volt. Abraham ágyékában.
4: But the Bible says, well, that doesn't matter at all.
3: De a Biblia azt mondja, ez nem számít.
4: Because genealogically,
3: mert család
4: receives the tithes is superior to the one
3: that gives. Elfogadja a tizedet nagyobb annál, mint aki adja.
4: Therefore, without any doubt at all,
3: ezért egyáltalán nem kételkedhetünk abban.
4: Two infallible proofs.
3: Hiszen itt van két tévedhetetlen bizonyíték. Bebizonyítottunk valamit.
4: Abraham is definitely inferior to Melchizedek.
3: Abraham kétségtelenül alacsonyabb rendű Melchizedeknél.
4: And Melchizedek is definitely superior to Abraham.
3: És kétségtelen, hogy Melchizedek felette való Ábrahámnak.
4: You with me so far?
3: Eddig tudtok követni,
4: here
3: ugye?
4: Here comes the leap of biblical logic.
3: Na most jön a bibliai logika ugrása.
4: But, says the writer,
3: de, mondja az író,
4: inside the loins of Abraham,
3: Abraham ágyékában,
4: was a person called Levi.
3: Már ott volt valaki, akit Lévinek hívtak.
4: Now wait a minute.
3: De egy pillanat.
4: At this time,
3: ekkor,
4: Isaac had not yet been born.
3: Még Izsák sem született meg.
4: Jacob had not yet been born.
3: Jákob sem született meg.
4: And Levi definitely had not been born.
3: És az egészen biztos, hogy Lévi sem született meg.
4: So there were three unborn generations.
3: Tehát két meg nem született nemzedék volt Ábrahám ágyékában.
4: But the Bible says, well, that doesn't matter at all.
3: De a Biblia azt mondja, ez nem számít.
4: Because

0: leap of biblical logic.
1: Ma mosciona Biblia e logica ugrascia.
0: But, says the writer,
1: de, mondja az író,
0: inside the loins of Abraham,
1: Abraham ágyékában,
0: was a person called Levi.
1: Már ott volt valaki, akit Lévinek hívtak.
0: Now wait a minute.
1: De egy pillanat,
0: at this time,
1: ekkor,
0: Isaac had not yet been born.
1: Még Izsák sem született meg.
0: Jacob had not yet been born.
1: Jákob sem született meg.
0: And Levi definitely had not been born.
1: És az egészen biztos, hogy Lévi sem született meg.
0: So there were three unborn generations.
1: Tehát két meg nem született nemzedék volt Abraham ágyékában.
0: But the Bible says, well, that doesn't matter at all.
1: De a Biblia azt mondja, ez nem számít.
0: Because genealogically,
1: mert családfa szempontjából,
0: in Abraham,
1: Abrahamban
0: was Levi,
1: ott volt Lévi,
0: participating with Abraham,
1: és így Abrahammal együtt részt vett,
0: in offering tithes,
1: a tizedfizetésben,
0: and receiving a blessing,
1: és az áldás elfogadásában,
0: and therefore we can confidently say,
1: és ezért magabiztosan mondhatjuk,
0: that Levi also is totally inferior to Melchizedek.
1: Hogy a Lévi is teljesen alatta, alacsonyabb rendű, mint Melchizedek.
0: This is the law of heredity.
1: Ez az öröklődés törvénye.
0: It works powerfully against us in Adam.
1: Ez erőteljesen működik ellenünkre Ádámban.
0: Because we're also told in Romans chapter 5,
1: mert a Róma 5 azt is mondja,
0: that in the loins of Adam,
1: hogy Ádám ágyékában,
0: was every generation of all the generations of Adam.
1: Ádám összes utána következő nemzedéke, tehát az emberiség összes következő nemzedéke, te és én is.
0: So when Adam decided to step out of the kingdom into independence,
1: kilép a királyságból és belép az önállóságba,
0: you and I were inside him, participating with him in that
1: akkor
0: act
1: te és én őben voltunk, és vele együtt részt vettünk a lázadásnak ebben a cselekedetében.
0: So the consequences of that act didn't simply fall
1: Ádámot érintették, hanem minket mindannyiunkat is, mert ő benne voltunk, és ezért mindannyian részt vettünk az ő lázadó cselekedetében.
0: Now that's a principle you've got to understand, because you'll never understand how redemption works until you understand the law of heredity.
1: Mert amíg az öröklődés törvényét nem értitek meg, addig soha nem fogjátok megérteni a megváltást.
0: And you won't understand the resurrection.
1: És a feltámadást se.
0: And you won't understand the Melchizedek priesthood, because they're all entwined in this truth.
1: És a Melchizedeki papságot se, mert hogy ez mind beleszövődik ebbe a törvénybe.
0: Let me try and give you an illustration.
1: Akkor egy másik példát mondok.
0: The state of Texas officially began
1: Texas állama hivatalosan
0: 1736-ban
1: alakult meg.
0: I beg your pardon, 1836.
1: Elnézést kérek, 1836-ban. Ekkor alapították hivatalosan Texas államot.
0: And what happened was,
1: és a következő történt.
0: It was ruled over by Mexico at that time.
1: Akkor még Mexikó uralkodott ezen a területen.
0: An Englishman called Stephen Austin.
1: Egy Stephen Austin nevű angol.
0: Negotiated with the Mexicans to have 300 families come and establish themselves.
1: Tárgyalt a mexikóiakkal arról, hogy 300 családod jöhessen a területre, és letelepedhessen egy olyan területen, amit ma már Houstonnak hívnak.
0: And they were Scottish, they were Irish, they were English, and they were German.
1: Ezek az emberek németek, angolok, skótok voltak.
0: And these 300 families arrived.
1: Megérkezett a 300 család.
0: And they were each listen, they were each given.
1: És figyeljetek, mindegyik
0: 2,000 hectares of prime land as a free gift.
1: 2000 hektár ugar földet, ami nem volt megművelve. Ez egy ingyenes ajándék volt nekik. 2000 hektár
0: családokkal. And this was first class farming land.
1: És az első osztályú termőföld volt.
0: And if they put 50 hectares to work within 2 years, it became permanently theirs.
1: És hogyha ebből 50 hektárt 2 éven keresztül folyamatosan műveltek, akkor az egész területet megtarthatták ingyen.
0: Sometime later they discovered that underneath this fantastic farming land were very rich oil deposits.
1: Valamikor később ez az ember rájött, hogy ez alatt a nagyon jó termőföld alatt óriási olajtartalék van.
0: So every one of these original Texans became a multimillionaire.
1: Tehát ezeknek az eredeti texasiaknak mindegyike egyből multimilliómos lett.
0: I've done a few calculations.
1: Végeztem néhány számítást.
0: My great grandfather.

0: There was a poor docker working in Bristol, England.
1: Az én öreg dédapám Angliában, Bristolban egy szegény dokmunkás.
0: He was just the right age to be one of those first Texan families.
1: És éppen akkor érkezett Texasba, éppen időben ahhoz, hogy az első 300 családba beleessen. Képzeljétek el, 1825-ben. Azt mondja a dédpapám, hogy menjünk el Texasba, és legyünk ott az első letelepedők között.
0: My great grandfather gets on the boat.
1: Ők papám rászáll erre a hajóra.
0: Goes to Texas.
1: Elmegy Texasba.
0: Gets his 2,000 hectares of beautiful farming land.
1: Megkapta ezt a 2,000 hektár gyönyörű termőföldet.
0: Becomes a successful farmer.
1: Sikeres farmer lesz belőle.
0: And they discover these fantastic oil deposits.
1: És aztán felfedezték ezt a fantasztikus olajtartalékot.
0: And he becomes a rich multimillionaire Texan.
1: És egy multimilliómos, nagyon gazdag texasi lett a dédapámból. Hogyha ő nem döntötte volna el, hogy elmegy Angliából, akkor mi lettem volna én?
0: Hear me. I would be a rich Texan millionaire.
1: Illetve ha ez lett volna, akkor én is egy gazdag texasi milliómos lettem volna, ha az én ükpapám így döntött volna.
0: Had a serious effect upon my life.
1: Tehát az, hogy az én ükpapám hogy döntött el, hogy nem ment ki Amerikába és nem telepedett a Texasba, ez súlyos következményekkel járt rám nézve.
0: Now, get hold of this, because this is the law of heredity.
1: Na értsétek ezt meg, mert ez az öröklédés törvénye.
0: And learn this, because your decisions are affecting the future of your descendants.
1: Mert a döntéseitek az utódaitokra is komoly hatással lesznek.
0: And the decisions of your forefathers are seriously affecting you today.
1: És az ősapáitok döntései ma is rátok komoly hatást gyakorolnak.
0: That's a very important principle.
1: Nagyon fontos alapelv.
0: Because we're not only told that we became sinners along with Adam because we were inside him participating in the sin.
1: Mert nem csak azt olvassuk a Bibliában, hogy Ádámmal együtt bűnösök lettünk mi is, mert az ágyékában voltunk, amikor elkövette a bűnt.
0: It tells us we have a second genealogy.
1: Azt is olvassuk, hogy van egy második családfánk is.
0: And this phrase comes again and again in the New Testament.
1: Ezt a kifejezést az Új Szövetségben újra és újra használjuk. Például az Efézusi levélben, a Kolossé levélben,
0: go to the Roman
1: a Római levélben.
0: And it talks about being in Christ.
1: És ez arról beszél, hogy Krisztusban vagyunk.
0: Now that's not pretty language, it's a great spiritual truth.
1: Ez nem csak szép szöveg, hanem egy nagy szellemi igazság.
0: You see, this is what it says.
1: Mert ezt mondja az igény.
0: God chose me in Christ before the foundation.
1: Isten kiválasztott engem Krisztusban a világ alapjainak felvetetése előtt.
0: Now the law of heredity works powerfully against me in Adam.
1: Az öröklődés törvénye erőteljesen működik ellenemre Ádámban.
0: But it works powerfully for me in Christ.
1: De Krisztusban erőteljesen működik értem.
0: Because I was not only in Adam participating in the sin, but I
1: was in Christ ott,
0: to participate in what he did about the sin.
1: Amikor vétkezett, hanem ott voltam Krisztusban is, amikor elvégezte mindezt, amit a bűn legyőzésére megtett.
0: Basically, you have the choice of which hereditary you want to claim.
1: Tehát alapvetően rajtunk múlik, hogy hogy döntünk, melyik örökséget akarjuk a magunkénak.
0: If you say, oh, I'm Adam's descendants, then you get all the curses of Adam's descendants.
1: Hogyha azt mondjuk, hogy ó, én Ádám utóda vagyok, akkor Ádám családfájának minden átkaránk
0: száll. Or you say, no, I believe the word of God.
1: De ha azt mondjuk, hogy nem, én Isten igéjét hiszem el.
0: In the loins of Jesus,
1: hogy Jézus ágyékában
0: was Alan Vincent,
1: ott volt Alan Vincent,
0: not yet born,
1: aki még nem született
0: not
1: meg,
0: yet in existing,
1: nem létezett még,
0: in the natural, but
1: természetes szinten,
0: in the spirit.
1: Szellemben már valóság volt.
0: And God took me and put me in Christ.
1: Isten fogott és beletett engem Krisztusba.
0: So I was in Christ.
1: Tehát Krisztusban voltam.
0: When he took away the sins of the world.
1: Amikor elvette a világ bűneit.
0: I was in Christ when he was buried.
1: Krisztusban voltam, amikor eltemették.
0: I was in Christ when he was raised.
1: Krisztusban voltam, amikor feltámadt.
0: I was in Christ when he went and sat on his throne.
1: És amikor felült a trónjára, akkor is Krisztusban voltam.
0: And I become the beneficiary of what my glorious High priest did for me on my behalf by incorporating me into himself long before even the world was created.
1: És a kedvezményezettje lettem annak, amit az én dicsőséges főpapom értem elvégzett azért, mert már sokkal ezelőtt beléje helyeztettem, mint hogy a Földön megszülettem volna,
0: now,
1: és ő mindent
0: megtette
1: volna. Hogyha ezt igazán fel tudjuk fogni, akkor ez mindent meg fog változtatni.
0: Once years ago I was trying to get a bishop of the Indian
1: az indiai
0: Episcopal Church
1: episzkopáliánus egyháznak az püspökjét megtérésre akartam vezetni, mert hogy nem volt még üdvössége. ennek a püspöknek.
0: And I was trying to get him to give his life to Jesus, because he was
1: just a religious
0: leader, as dead as a doorpost.
1: Jézusnak, mert ő csak egy nagy vallásos vezető volt.
0: And this is what he said to me.
1: És azt mondta nekem.
0: He said, look, don't talk to me like that.
1: Az, hogy én ne beszéljen velem így.
0: I'm not an ordinary person.
1: Én nem vagyok akárki.
0: He said, I have Brahmin blood in my veins.
1: Az én ereimben Brahmin vér folyik.
0: It comes from a Brahmin background. I have Brahmin blood in my veins.
1: Ő Brahmin háttérből jött. Brahmin vér folyik az ereimben.
0: And I said, with due respect, sir, you're going to need better blood than that.
1: Uram, with teljes tisztelettel mondom,
0: you will need better
1: blood, hogy önnek ennél jobb vérre van szüksége.
0: Don't you understand? If you don't understand, let me say it another way.
1: Akkor másképp is elmondom.
0: I said, having Brahmin blood is not good enough.
1: Nem elég jó, ha Brahmin vér van valakiben.
0: I said, I'll tell you what blood I've got in my veins.
1: Elmondom önnek, hogy bennem milyen vér folyik. Királyi vér.
0: It's come straight from the Lord Jesus Christ himself.
1: Egyenesen az Úr Jézus Krisztustól jött.
0: I said, that's the only blood that's accepted in heaven.
1: Ez az egyetlen fajta vér, amit a mennyben elfogadnak.
0: And I said, your Brahmin blood is useless in the sight of God.
1: Azt mondtam, hogy Isten szempontjából az ön Brahmin vére teljesen haszontalan.
0: If you don't reject your natural hereditary, you cannot receive your spiritual hereditary.
1: Hogyha valaki nem utasítja el a természetes dolgokat, amiket örökölt, akkor nem tudja elfogadni a szellemi örökségét. Okay.
0: Whose genealogy do you have?
1: Ti kinek a családfájához tartoztok?
0: Who is your ancestor?
1: Ki az ősötök?
0: Whose genes do you carry?
1: Kinek a génjeit hordozzátok?
0: Which are you going to claim?
1: Mi az, amit igényeltek a magatok számára?
0: And if you make the claim,
1: és hogyha igényeltek valamit,
0: and stand on that scripture, then it becomes
1: és ráálltok az igére, akkor az valósággá válik. Yeah.
0: Have you comprehended what I've said?
1: Felfogtátok, amit mondtam?
0: It's such an important truth.
1: Ez annyira fontos igazság.
0: You see, we're not playing games. God's not playing games.
1: Mi nem játszadozunk itt, Isten se játszadozik.
0: He's not pretending. I am.
1: Isten nem úgy csinál, mintha ő lenne a vagyok.
0: We saw it earlier, but we've probably forgotten.
1: Korábban már beszéltünk róla, de valószínűleg elfelejtettük már.
0: Hebrews 2, verse 11.
1: A Zsidó 2:11-ben.
0: Those that are sanctified,
1: akik megszentelődnek,
0: he that sanctifies and those that are sanctified,
1: az, aki megszentel és akiket megszentel,
0: they are all of one origin.
1: Mindannyian egy helyről erednek, egytől való.
0: Literally, they all come from the same womb.
1: Ugyanabból a méhből jön mindegyik.
0: On the cross,
1: a kereszten,
0: Jesus performed a mother function as well as
1: Jézus
0: being the Lamb of God that took away the sin of the world.
1: Nem csak Isten bárány volt, aki elvette a világ bűneit, más valamit is tett.
0: You read this in John 16 and other places.
1: Ez a János 16-ban és más helyeken is olvasható.
0: And he went, when he finished paying for sin,
1: amikor Jézus befejezte a bűnökért való fizetést,
0: he went into labor pains to give birth to something new.
1: Akkor vajudni kezdett, hogy megszüljön valami újat.
0: And they took him off the
1: cross. Szülési fájdalmai voltak. Levették őt a keresztről, és bevitték a sírba.
0: And the tomb was like the delivery room where he gave birth to something new.
1: És a sírkamra olyan volt, mint egy szülőszoba, ahol ő megszült valami egészen új dolgot. Ez 3 napig tartott.
0: And out of that ripped open side, which was God doing a cesarean to open the womb of God to give birth.
1: Felhasított oldalából, amit Isten azért hasítatott föl a katonába, hogy ez olyan legyen, mint egy császármetszés, amiből aztán megszülethet valami.
0: When the labor was complete,
1: amikor vége volt a vajudásnak,
0: in the mysterious realms of the spirit,
1: a szellemi világ titokzatos szintjein,
0: it says this in John chapter 16.
1: A János 16-ban olvassuk
0: ezt. A woman's in travail while she's giving birth to something.
1: Egy asszony, aki vajúdik, mert megszül valamit.
0: But her sorrow is turned to joy.
1: De a bánata örömre fordul.
0: And what it literally says in the Greek.
1: Szó szerint ez van a görögben.
0: She gives birth to a full-grown man.
1: Amikor megszül egy teljesen felnőtt férfit.
0: So Jesus was in labor.
1: Tehát Jézus vajudott,
0: he was like a delivery room, and he was giving birth to a whole new genealogy of men and women that were not at all ever part of Adam's race.
1: Az emberiség egy egészen új faját, amely soha nem tartozott Ádám fajához.
0: And if you can understand this,
1: és hogyha ezt megértitek,
0: in his resurrection,
1: Jézus a feltámadásában
0: he was the first fruit of that womb.
1: Ő volt az első gyümölcse ennek a méhnek.
0: He came forth as this glorious new man.
1: És Jézus előjött, mint a dicsőséges új ember.
0: And came now physically into the fullness of the Melchizedek priest, which he had always been in the spirit.
1: És fizikailag is belépett a Melchizedeki főpapság valóságába, aki ő egyébként mindig is volt.
0: So now Melchizedek becomes and takes on physical human form in
1: tehát
0: the resurrection.
1: Melchizedek a feltámadásban emberré lesz, és igazi emberi formát, fizikai testet vesz fel.
0: He becomes the high priest.
1: És főpap lesz.
0: Of a whole new priesthood.
1: Egy egészen új papság főpapja.
0: And we become, because we were already in him, and so when he came out as the Melchizedek,
1: ő benne voltunk, tehát amikor ő megszületett, mint Melchizedek, akkor mi vele együtt megszülettünk, mint Melchizedek.
0: Hallelujah. Satan has got no claim whatever, never has any claim.
1: A sátán soha nem követelhet semmit velünk szemben, soha nem is tehette ebben a minőségünkben. Ez az én örökségem.
0: Just about how many years?
1: Körülbelül hány éve?
0: I became an American citizen. 3 years ago.
1: 3 évvel ezelőtt.
0: And I came to the place where I was about to be sworn in as an American citizen.
1: Esküdtem fel amerikai állampolgárnak, USA állampolgárnak, akkor kaptam állampolgárságot.
0: And I appeared before an American federal judge to take the solemn oath.
1: Jelennem egy amerikai szövetségi bíró előtt, hogy ezt az ünnepélyes fogadalmat letegyem.
0: And I had to swear three things.
1: És három dologra kellett
0: megesküdnöm. Number one, I had to renounce my British citizenship.
1: Az első az, hogy meg kellett tagadnom a brit állampolgárságomat.
0: That was the first part.
1: Ez volt az első rész.
0: Second part, I committed myself as a loyal American to be willing to fight for my nation. I had to have that as a
1: sign. Elköteleztem magam hűséges amerikai állampolgárnak, aki hajlandó akár harcolni ezért a nemzetért. Ezt meg kellett fogadnom.
0: I was not allowed to become an American pacifist. How interesting. I was not allowed to become an American pacifist.
1: Nem, szóval amerikaiként nem lehettem pacifista, tehát vállalnom kellett, hogy harcolni hajlandó vagyok. Úgy kellett jönnöm, mint harcosnak, aki hajlandó ezért a nemzeti harcolni. Nem érdekes?
0: If you weren't prepared to fight, you could not be received as an American.
1: Hogyha valaki nem hajlandó harcolni, akkor nem fogadják el amerikai állampolgárnak.
0: The third part was that the enemy of my nation was my former nationality, I would still fight loyally as an American against my former nationality.
1: Hogyha az ellenség, aki ellen Amerika harcol, brit, tehát az előző nemzetiségemhez tartozó ellenség ellen harcolunk, nekem akkor is Amerika mellett kell harcolnom, mint amerikai állampolgárnak. Tehát ellenne az előző nemzetiségemnek. Ez egy szellemileg nagyon erőteljes hasonlat volt, ahogy ezt
0: átéltem.
1: 14 évig éltem Indiában, mint brit.
0: Since I left India residentially, I had visited back more than 100 times.
1: Mióta már nem élek Indiában, azóta is már több mint 100-szor visszamentem oda látogatóba.
0: When I arrived at Indian immigration, they typed my name into the computer.
1: Amikor megérkezek az indiai határa, és begépelik a nevemet a számítógépbe.
0: There's pages and pages of stuff against me.
1: Több oldalnyi szöveg van ellenem.
0: All the Hindus that I got converted, all the churches that I planted.
1: Az összes gyülekezet, amit alapítottam, és az összes hindu, akit meg akartam téríteni.
0: I had to pray hard that they'll let me in.
1: És egyre keményebben kell imádkoznom azért, hogy beengedjenek újra és újra.
0: As they go through these pages of stuff written against me, the frown on the immigration officer gets deeper and deeper.
1: Egyre komorabb lesz az arca annak az ügyvivőnek, aki nézi a számítógépen a több oldalnyi panaszt ellenem. Egyre borul el az arca, hogy olvassa. Imádkozok és imádkozok. És akkor Isten megindítja a szívét ennek az embernek. És azt mondja, nem tudom, hogy miért teszem ezt, de lepecsételi a vízumomat.
0: 4 days after I became an American, I got my American passport.
1: Négy nappal azután, hogy amerikai állampolgár lettem, megkaptam az amerikai útlevelet.
0: I sent my passport to the Indian Embassy in Washington, applying for a
1: és elküldtem Washingtonba az útlevelemet az indiai nagykövetségre, és kérelmeztem egy vízumot.
0: A 6-month tourist visa was the maximum that I was allowed to have.
1: Egy 6 hónapos fél éves turista vízumot, mert ez volt a maximum, amire engedélyem volt.
0: As a Brit.
1: brit ként.
0: When I got my American passport back.
1: És amikor visszakaptam az amerikai útlevelemet.
0: To my amazement, I'll show it to you. I've got it in my bag.
1: A legnagyobb megdöbbenésemre meg tudom mutatni, mert itt van a táskámban.
0: 10-year unlimited entry visa.
1: 10 éves korlátozás nélküli bejárási vízumot kaptam, tehát utazhatok kibe, ahogy akarok.
0: Without even reporting to the authorities.
1: És bármikor, akár 6 hónapig is ott maradhatok, anélkül, hogy a hatóságoknak ezt egyáltalán be kéne jelentenem.
0: This visa is only normally given to Indians.
1: Ezt a vízumot általában csak
0: I was treated like
1: olyan indiaiaknak adják, aki indiaiaknak adják, akik amerikai állampolgárok lettek, tehát engem indiaiként kezeltek, ami teljesen helyén való is egyébként, mert a szívemben az vagyok
0: félig.
1: Tehát oda mentem a határra, az új amerikai
0: útlevelemmel.
1: Itt vagyok, Ellen Vincent, Amerikában.
0: Not one word against him.
1: Egyetlen szó sem volt ellenem a számítógépben.
0: With a great smile, the immigration officer stamps it, says, "Welcome home, sir."
1: A határőr nagy mosolyal lepecsételi a vízumot, és azt mondta, "Üdvözöljük itthon, uram!"
0: Now, which passport are you carrying?
1: Ti milyen útlevelet hordoztok magatokkal?
0: Has it got your Adamic hereditary, or has it got your heavenly hereditary?
1: Az ádámi örökségetek szerint itt, vagy a mennyei örökség szerint itt?
0: Are you a citizen of some European nation, or are you a citizen of heaven?
1: Valamilyen európai nemzetpolgárai vagytok, vagy a menny polgárai?
0: Because when you're carrying the right passport, the devil can no more touch you.
1: Mert amikor a megfelelő útlevél van a kezetekben, akkor az ördög már nem nyúlhat hozzátok.
0: If you're in Adam, he's got hold over you.
1: Hogyha Ádámban vagytok, az ördög megragadhat titeket.
0: If you're in Christ, he can't touch you.
1: Ha Krisztusban, akkor nem érhet hozzátok.
0: Amen.
1: Amen.
0: And it's this glorious hereditary new man who has become this glorious high priest.
1: És ez az örökletesen dicsőséges ember lett az, aki ez az új dicsőséges főpap lett. Melkisedek.
2: Dieser wunderbare Hohepriester.
0: I was traveling on a plane once with Floyd McClung. Do you know Floyd McClung? I was traveling on a plane with Floyd McClung.
1: Floyd McClung-nal utaztam egyszer egy repülőn
0: együtt. He's quite a well-known guy.
1: Az elég jól ismert ember.
0: And he said, the flight attendant said, excuse me, sir, what is your ultimate destination?
1: A repülős, hát az a utaskísérő, hogy uram, mi a végső célállomása ennek volt ezzel az útja. És azt mondja Floyd, hogy a menny.
0: He said, what is your citizenship?
1: Uram, nem erre gondoltam, milyen állampolgár ön?
0: He said, the kingdom of God.
1: Azt mondja, Isten királyságába tartozom.
0: Amen.
1: Floyd McClung.
0: So let's start living that way, amen?
1: Tehát kezdjünk így élni.
0: Amen? I was in Christ.
1: Krisztusban voltam.
0: God put me in Christ.
1: Isten helyezett el Krisztusban.
0: Before the foundation of the world.
1: A világ alapjainak felvetetése előtt.
0: In Christ I've got a total new hereditary.
1: És Krisztusban egy vadonatúj örökségem van.
0: So I'm going to take my Adamic passport and tear it up in Jesus' name.
1: Tehát Jézus nevébe fogom az ádámi útlevelemet és eltépem.
0: Whatever sins are written in that passport, it's finished, it's over, it's gone.
1: Bármilyen bűn van leírva ebbe az útlevélbe, vége van, el van intézve örökre. Mert ez már nem tartozik hozzá.
0: A glorious new priest.
1: Én egy dicsőséges új pap vagyok. Ebben a dicsőséges új papságban.
0: And Satan's got no claim over me, because what he had claim over is dead.
1: És a sátán nem követelhet velem sem szemben semmit, mert amit követelhetett volna, az már meghalt, amilyen alapon követelhetett volna. Egészen új örökségem van.
0: And God chose me in him before the foundation of the
1: world. És Isten kiválasztott engem Jézusban a világ alapjainak felvetetése előtt.
0: Everything Jesus went through, I was in him, participating with him in it. And that's why it's as much mine as it is his.
1: Bármit végig csinált Jézus, én már ott voltam benne, és részt vettem benne mindenben, amit ő csinált. Ezért minden, amit tett, ugyanúgy én is tettem, és enyém mindaz, ami az övé. Ez egy valóság. Álljunk fel és imádkozzunk.
0: Help us to understand these things.
1: Uram, segíts nekünk, hogy megértsük ezeket a dolgokat.
0: I know they're difficult to comprehend.
1: Tudom, hogy ezt nehéz felfogni.
0: And it's probably shockingly new for some of you.
1: Valószínűleg sokkoló kérjük Istent, hogy segítsen nekünk megérteni ezt.
0: To receive these truths deeply into our spirit.
1: Hogy mélyen a szellemünkbe befogadjuk ezeket az igazságokat.
0: And to become the living manifestation of them.
1: És ennek az élő megnyilvánulásai lehessünk.
0: I'm not of Adam.
1: Én nem Ádámból való vagyok.
0: I'm of Christ.
1: hanem Krisztusból.
0: This glorious law of heredity.
1: Ez a dicsőséges áldott örökség az enyém.
0: Total new genealogy.
1: Ez egy egészen új családfába helyezett el engem.
0: I'm not a poor sinner.
1: Nem vagyok szegény bűnös.
0: I'm an infinitely rich son of the living God.
1: Hanem az élő Istennek végtelenül gazdag fia vagyok.
0: Whatever my background in the natural, that's dead and finished.
1: Bármi is a hátterem természetes szinten, ennek ez már halott és vége van.
0: Taken out of the way.
1: Eltemettetett, elvétetett az útból.
0: And what I am in Christ.
1: És ami Krisztusban vagyok.
0: Is who I really am.
1: Az vagyok igazán.
0: And I'm going to live that way.
1: És így fogok élni.
0: According to the power of God.
1: Isten ereje szerint.
0: In Jesus' mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen.
1: Amen. Isten áldjon meg titeket.
3: Elhangzott Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának 11. része.
4: Ez volt a Hitünk Alapjai.
5: Hitünk Alapjai.
4: Apostoli Fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

0: Az 1 Korintus
1: and chapter 10
0: tizedik részéhez.
1: And I want to just read this passage of scripture. We'll read it verse by verse.
0: És versről versre szeretném ezt az igeszakaszt felolvasni.
1: Moreover, brethren, verse 1, moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea.
0: Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át.
1: All were baptized into Moses in the cloud and in the sea.
0: És mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben.
1: All ate the same spiritual food.
0: Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették.
1: All drank the same spiritual drink.
0: És mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták.
1: For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ.
0: Mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt.
1: But with most of them God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness.
0: De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában.
1: Now I want you to see that we're talking about actual historic events.
0: Lássuk azt itt, hogy konkrét történelmi eseményekről van szó.
1: They ate real food and they drank real water.
0: Igazi ételt ettek és igazi italt ittak, igazi vizet.
1: But Paul's telling us that it was actually spiritual.
0: De Pál arról beszél, hogy ez tulajdonképpen szellemi is volt.
1: They drank from a physical rock, but that rock, we're told, was Christ.
0: Fizikai sziklából, kősziklából ittak, de azt olvassuk itt, hogy ez a szikla, a kőszikla Krisztus volt.
1: And so what we're learning is that in all the historic events of the Old Testament, they are a spiritual representation of spiritual truth.
0: Amiről itt tanulunk, az, hogy minden egyes fizikai történelmi esemény tulajdonképpen egy szellemi igazságnak, egy szellemi síknak a leképzése is.
1: And God is not so concerned that we become experts in Jewish history. He's concerned that we learn the spiritual lessons which come from that history.
0: És Isten nem az érdekli igazából, hogy a zsidó történelem kiválóságai és szakértőivé váljunk, hanem inkább az, hogy az ebből következő szellemi leckéket megtanuljuk.
1: And in their case, with most of them, God was not pleased.
0: Az ő esetükben legtöbbükkel Isten nem volt megelégedve.
1: And we're told in verse 6, now these things became our examples.
0: És aztán a hatodik versben azt olvassuk, hogy mindez példává lett számunkra.
1: To the intent that we should not do certain wrong things the same way that they did certain wrong things.
0: Hogy ne kívánjunk, ne tegyünk olyan helytelen dolgokat, ahogyan azt ők tették.
1: And the word that's used, the word is tupos, which means it's an allegory, it's a type and a shadow.
0: Ami szót itt használ Pál apostol, a tupos, az valaminek a mintája, allegóriája vagy árnyéka.
1: And as we move into the New Testament,
0: és ahogy az új szövetségre térünk rá,
1: first of all Jesus,
0: legelőször is Jézus,
1: and then the apostle Paul, take all these historic events and show us that there is an allegorical meaning which is more important than the obvious meaning.
0: Majd aztán Pál is veszi a történelmi eseményeket és olyan magyarázatokat fűz hozzá, hogy bemutatja, hogy az allegorikus jelentése sokkal fontosabb, mint az eredeti.
1: And we're told we need to study these things for three reasons.
0: És arról kapunk itt utasítást, hogy három okból kifolyólag kell tanulmányoznunk ezeket.
1: Number one, they are a type and a shadow. They are an allegorical representation of a deeper spiritual truth.
0: Először is, ezek típusok, amelyek egy mélyebb szellemi igazságnak a megnyilvánulása vagy allegóriája.
1: And secondly, they are an example to us.
0: Másodszor példák ezek számunkra.
1: And sometimes the example is that we must not do it the same way that they did it.
0: És van úgy, hogy a példa pont úgy példa, hogy ellenpélda, hogy ne úgy tegyük, ahogy ők tették.
1: You can't do something because it's in the Bible, because it might be in the Bible to tell you not to do it.
0: Nem tehetsz meg csak azért valamit, mert a Bibliában van, mert lehet, hogy a Bibliában éppen azért van, hogy ne tegyünk úgy.
1: And we're told the third reason is for our warning and for our admonition, our.
0: És azt olvassuk, hogy a harmadik ok pedig a mi figyelmeztetésünkre, a mi megjobbításunkra van.
1: And I want us to get to begin to look at some of these things today.
0: És ezekbe szeretnék betekinteni néhány ilyen dolgokba a mai nap folyamán.
1: A lot of the teaching about apostolic ministry is actually in the Old Testament.
0: Mert az apostoli tanítás vagy az apostolságról való tanítás nagy része vagy sok része az Ószövetségből származik.
1: And you've got to stop thinking in these terms of that's Old Testament, this is New Testament.
0: És végre fel kell hagynunk azzal, hogy úgy gondolkodjunk, hogy az Ószövetség vagy ez meg Új Szövetség.
1: Jesus was walking the Emmaus road with those two disciples.
0: Amikor a két tanítványa Jézus az Emmausi úton ment,
1: they were full of the most amazing unbelief.
0: A leghihetetlenebb hitetlenséggel voltak telve ők.
1: They'd been told all these things which were definitely going to happen.
0: Megmondta már előre azt, hogy melyek milyen dolgok fognak történni.
1: They refused to believe these events in the future when they were warned or told they were going to happen.
0: Nem akartak hinni a jövőben megtörténő eseményekben, annak ellenére sem, hogy figyelmeztetve lettek.
1: And what was even more terrifying is that when the events happened, they still chose not to believe.
0: Valamint ami még szörnyűbb ennél az, hogy amikor már bekövetkeztek ezek az események, akkor sem akartak hinni.
1: And the reason was it was outside the sphere of their present experience.
0: Ennek az oka pedig az volt, hogy az ő jelenlegi megtapasztalásuk körén kívülre esett minden.
1: That's a terribly, terribly dangerous way to live.
0: Ez teljesen szörnyűségesen veszélyes módja az életünknek.
1: God had to reveal in my heart my own unbelief.
0: A saját szívemben a saját hitetlenségemet kellett Istennek lelepleznie.
1: The trouble with Jesus's own hometown was that they had known him for 30 years as the non-powerful Jesus.
0: Jézus városával kapcsolatban az volt a hiba, hogy 30 éven keresztül ismerték őt úgy, mint a saját Jézusukat.
1: And that powerless knowledge was a great hindrance for them to receiving the Jesus with power.
0: De ez az erőtlen ismeret nagy akadály volt abban, hogy Jézus Krisztust, mint erős, hatalmas Isten megismerjék.
1: If they had not known him at all, it would have been much better.
0: Sokkal könnyebb lett, sokkal jobb lett volna számukra, hogyha nem ismerték volna előtte őt.
1: But their problem was they were familiar with a Jesus who was not the Jesus of the kingdom. Hello.
0: Viszont az volt az ő problémájuk, hogy aki Jézust ők megismertek, az nem az Isten királysága Jézusa volt. Halihó.
1: To them he was Jesus the carpenter.
0: Számukra Jézus az ács volt.
1: He made nice furniture.
0: Szép bútorokat készített.
1: And had a beautiful personality, but that's all they knew about him, because that's all they had ever seen before.
0: Nagyon kedves személyiség volt, de csak ennyit ismertek meg róla, mert csak ennyit láttak meg benne.
1: And so when this new Jesus came, anointed with power, he was a stranger to him, and they rejected him and even tried to murder him.
0: És amikor Jézus Krisztus ebben az új fellépésében jelent meg, kiakadtak rá és még meg is akarták gyilkolni.
1: Now, most of us have been brought up in some sort of religious tradition.
0: Legtöbbünk valószínű, hogy valamiféle vallásos hagyományban nőtt fel.
1: And we've been trained to believe in a non-powerful Jesus.
0: És arra képeztek bennünket, hogy egy erőtlen Jézusban higgyünk.
1: All our experience is a non-powerful Jesus.
0: Az összes élményünk vagy átélésünk erőtlen Jézushoz kapcsolható.
1: And we're not used to the Jesus with power, and when he comes, he offends most of us.
0: És nem szokunk hozzá, vagy nem szoktunk hozzá az erőteljes Jézus képéhez, és amikor megjelenik így, akkor legtöbbünk megbotránkozik benne.
1: I was converted out of scientific atheism.
0: Én tudományos ateizmusból tértem meg.
1: I had some Baptist background as a boy.
0: Kis gyermekként baptista hátterem volt.
1: Within 7 years of being converted, I was thoroughly trained in the non-powerful Jesus.
0: És 7 évben a megtérésem után 7 év múlva már teljesen képzett voltam az erőtelen Jézus témájában.
1: I'd never seen a miracle, and no one else had ever seen a miracle.
0: Soha nem láttam egyetlen csodát se, sőt, akit senki más sem, akit ismertem.
1: We were not familiar with that kind of Jesus. He didn't hang around in our church.
0: Nem ezt a fajta Jézust ismertük meg, valahogy nem ez a fajta Jézus járt a gyülekezetünkbe.
1: In Bombay, India, I was baptized in the Holy Spirit.
0: Aztán Bombayban, Indiában bemerített az Úr a Szent Szellemében.
1: Shortly after that, I returned back to Britain for a period.
0: És nem sok idővel azután visszamentem egy időre Nagy-Britániába.
1: It was just a few months, but in those few months I agreed to pastor a church.
0: Néhány hónap időszak Károl beszélünk, de egy gyülekezet pásztorlását elvállaltam
1: addig.
0: És így rázott bele gyakorlatilag Isten abban a szolgálatban, amelyben benne vagyok.
1: A lady in the church in her 40s developed some strange symptoms in her body.
0: Volt a gyülekezetben egy 40-es éveibe járó hölgy, aki nagyon furcsa tüneteket tapasztalt a testén.
1: In the mid 40s she suddenly started to grow. She increased in height about 4 centimeters.
0: 40-es évei kora közepén elkezdett nőni, és körülbelül 4 cm nőtt magasságban.
1: And particularly her hands and her feet got several sizes larger. She had to buy new gloves and buy new shoes. They got much bigger.
0: És főként úgy jelent ez meg, hogy az ő keze és lába nőtt jó néhány számmal nagyobbra, új cipőt és új kesztyűt kellett vásárolni.
1: As this continued, then she started to have some strange experience with her eyesight and her legs began to feel somewhat unsteady.
0: És ahogy ez folyamatosan folytatódott, a látásával is bajlódott, és a lábai pedig elkezdtek gyengébbek lenni.
1: She went to some expert doctors and they diagnosed there was a tumor in her brain pressing on the pituitary gland.
0: És elment a szakemberekhez, az orvosokhoz, és a diagnózis az volt, hogy egy daganat van az agyában, és az egyik központot, egyik idegközpontot nyomja.
1: And it was making the pituitary gland behave as if she was a teenager.
0: És ennek a hatására az a reakciót váltotta ki ez a testéből, mint hogyha tínédzser lenne a hölgy.
1: So she was having like a 14-year-old teenage spurt, but her age was 45.
0: 45 éves volt maga a hölgy, de mint hogyha egy 14 éves lányról lenne szó, úgy kezdett viselkedni.
1: And they said that the tumor was in such a place they could not reach it, they could not operate, and it was a very sad diagnosis.
0: És azt mondták az orvosok, hogy maga a daganat olyan helyen van, ahova nem férnek oda, nem tudják megoperálni azt, és éppen ezért ez a diagnózis nagyon szomorú lett.
1: She came back with this depressing news and she called me.
0: Ezzel a lenyomó vagy elszomorító hírekkel tért haza, és ekkor felhívott.
1: She said, I have some terrible news. Could you please come round? I need to talk to you. I want you to pray with me.
0: Azt mondta, hogy szörnyű híreim vannak, kérlek, megtennéd, hogy átjönnél hozzánk, mert szeretnék veled beszélni, hogy imádkozz értem.
1: So I got in my car and drove round to her house.
0: Beszálltam az autóba, elmentem hozzájuk.
1: As I was driving, I had this strange feeling in my arms, which I never felt before.
0: De ahogy a házukhoz közeledtem, egy ilyen nagyon furcsa érzés kezdett bizseregni a kezembe, még soha azelőtt nem éreztem.
1: It was a strange tingling feeling, and my arms felt somewhat heavy. I could say, what's this funny feeling in my arm?
0: Egy olyan furcsa bizsergető érzés volt, és elkezdett melegedni a kezem. Azt mondtam, hát mihez? Hát még soha ilyen nem volt.
1: I got to her house, went into the house.
0: Odaértem a házhoz, bementem.
1: She was so distressed, she began to tell me the whole story before we even went sat down. She just told me in the hallway this tragic news that she had received.
0: Annyira el volt keseredve, hogy még mielőtt leültünk volna, ő már elkezdte a történetet mondani, és mondta, hogy milyen tragikus híreket kapott.
1: And my heart went out to her in sympathy.
0: És a szívem pedig megtelt érte együttérzéssel.
1: I wasn't thinking of any power, I was just thinking of a sympathetic pastor. Poor dear, what a terrible story.
0: Nem gondoltam semmi erőre, csak egyszerűen, mint egy együttérző pásztor, mondtam neki, hogy ó, szegény testvér.
1: I said, let me pray for you.
0: Hadd imádkozzam
1: érte. I was going to pray a prayer of comfort. Oh Lord, help our dear sister in this distressing news.
0: És vigasztaló imádságot akartam imádkozni. Érte, hogy Uram, segíts meg ezt a drága testvérnőt ebben a rossz hírben.
1: As I reached out my hands and laid them on her.
0: De ahogy a kezemet rátettem,
1: to my complete surprise, the power of God hit her, and she went across the room.
0: A teljes meglepődésemre Isten ereje leszállt erre az asszonyra, és ellökte a szoba másik felébe.
1: And I felt the power go through me.
0: És éreztem, hogy hogyan árad Istennek az ereje rajta.
1: I'd never experienced it before.
0: Soha azelőtt nem tapasztaltam ilyet.
1: She lay on the floor, and I said, what happened?
0: És ott feküdt a padlón, és azt kérdezte, hát, de mi történt most?
1: And as she lay on the floor, she said this.
0: És miközben ott feküdt a padlón, ezt mondta.
1: She said, I felt myself shrink.
0: Úgy érzem magam, vagy éreztem, ahogyan összemegyek.
1: And she got up off the floor after a few minutes.
0: És néhány perc múlva fölkelt.
1: Her legs felt absolutely normal.
0: Teljesen normálisnak érezte a lábait.
1: Her eyesight had returned to normal.
0: Visszatért a látása is a normális funkcióba.
1: And then she went and got the old shoes that she could no longer wear.
0: És elment, hogy megnézze azokat a régi cipőit, amelybe már nem fér bele a lába.
1: And they fitted her feet perfectly.
0: És tökéletesen rá illettek a lábaira.
1: And in a fraction of a second she shrunk back to her original size.
0: A másodperc egy töredéke alatt az eredeti méretére tömörült össze.
1: Now this woman is now 87 and totally fit and healthy.
0: 87 éves ez az asszony most, és teljesen tökéletesen egészséges.
1: Now that was my introduction to the supernatural Christ. I never seen it before.
0: Soha azelőtt nem találkoztam ilyennel. Ez volt az én bemutatásom vagy a természetfeletti Krisztus bemutatkozása számomra.
1: It was in England, not Africa or America.
0: És ez Angliában volt, nem Afrikában, nem Amerikában.
1: But I was totally shocked.
0: Teljesen megdöbbentem.
1: And I remember, this is what I did.
0: És emlékszem, hogy mit tettem utána.
1: Just hold on a minute. We'll have this chair because we need it.
0: Jó, hogy itt van a szék, mert szükségünk lesz rá.
1: I went and sat in a chair.
0: Elmentem, leültem egy székre.
1: And I said, this is what I said.
0: És ezt mondtam.
1: I said, I can't believe this has happened.
0: Hát nem hiszem, hogy ez történt.
1: Now, I'd felt the power go through my own arms.
0: Éreztem, hogy az erő a saját karjaimon keresztül árad.
1: I'd seen with my own eyes this miracle, but there was something inside me that still would not believe it.
0: Saját szememmel láttam, hogy megtörténik a csoda, de mégis volt bennem valami, ami nem akart hinni.
1: Because it was totally outside my experience.
0: Azért, mert teljesen az én tapasztalati körömön kívül esett minden.
1: Now that was what was wrong with the hometown in Jesus. They'd never seen the Jesus with power.
0: Ugyanez volt a Jézus városával kapcsolatban is a negatívum, hogy soha nem tapasztalták meg Jézus Krisztust ilyen módon.
1: And they were too familiar with the Jesus without power.
0: Túlságosan ismerték már az erőtlen vagy a hát erőtlen Jézust.
1: And that's what was wrong with the disciples.
0: És ez volt a probléma a tanítványokkal is.
1: When Jesus was risen from the dead and appeared to them,
0: amikor megjelent Jézus nekik a feltámadása után,
1: it says in the scripture,
0: úgy olvassuk az igében,
1: they believed not for joy. That's a strange verse that took me years to understand.
0: Nem hittek neki örömmel, egy az örömtől.
1: They believed not for joy.
0: Az örömük miatt nem hittek a szemüknek, hogy nem hittek neki. Egy nagyon furcsa vers, évekig tellett, míg megértettem.
1: Now, that morning I knew exactly what that verse meant.
0: De ezen a reggelen pontosan megértettem, hogy mit jelentett.
1: I was rejoicing at this amazing miracle, but I was saying this can't be true. It just doesn't happen.
0: Örvendeztem ebben a csodálatos csodában, csak egyszerűen azt mondtam, hát nem, ilyen nincs, hát ez nem történhet meg.
1: And I realized that inside me is what the Bible calls an evil heart of unbelief.
0: És rá kellett, hogy jöjjek, hogy belül bennem egy gonosz, hitetlen szív van.
1: Hebrews chapter 3, verse 12, it says, take care, brethren, lest there be in you, in any of you, an evil heart of unbelief.
0: Zsidók 3:12 úgy szól, hogy figyeljetek oda, testvéreim, arra, hogy semmelyikőtöknek se legyen hitetlen és gonosz a szíve.
1: Now he's talking to believers, he's not talking to those who are not believers.
0: Hívőkhöz beszél ott az ige, és nem hitetlenekhez.
1: And it says also in Hebrews 3 that they died in the wilderness because of their evil heart of unbelief.
0: Sőt, ugyanott a zsidók 3-ban ugyanazt mondja a zsidókról is, hogy az ő hitetlen és gonosz vagy kemény szívük miatt haltak meg a pusztán.
1: It says again in Hebrews 4.
0: Aztán a zsidók 4-ben is olvasunk erről.
1: Although the word was preached to them,
0: annak ellenére, hogy az igét hirdették nekik,
1: it did not profit them,
0: nem hozott ez hasznot az ő számukra,
1: because what they heard was not mixed with faith.
0: Azért, mert amit hallottak, nem párosult hittel.
1: In other words, the worst thing that can happen to you is to receive teaching when your heart is full of unbelief.
0: Más szóval a legrosszabb dolog, ami veled történhet, az, hogyha úgy hallgatsz tanításokat, hogy közben az hitetlenséggel párosul.
1: It makes you worse, not better, if you are an informed unbeliever.
0: Rosszabb lesz az állapotod, mint addig volt, hogyha egy ilyen informált hívő vagy.
1: It's better not to know anything, then it's easier to receive the unknown when it comes.
0: Jobb inkább nem tudni valamit, és könnyebb befogadni az ismeretlent, amikor megérkezik.
1: Now I'm spending time on this because I believe that the only way that Europe will break open for God is for a release of the supernatural.
0: Azért beszélek mindenről, testvéreim, mert hiszem azt, hogy Európa csak úgy fog megnyílni Isten királysága előtt, hogyha szabadon engedjük, vagy ha felszabadítjuk a természet felettit.
1: And the biggest problem is the unfamiliarity of the Christians to this kind of Jesus.
0: És ebben a legnagyobb probléma a hívők ismeretlensége, akik nem ilyen Jézust ismertek meg.
1: So we're warned several times in the New Testament that we are not to be like those children of Israel who died in the wilderness because they would not receive the word of God with faith.
0: Tehát az Új Szövetségben több alkalommal arra figyelmeztetnek bennünket, hogy ne legyünk olyanok, mint azok az izraeliták, akik az ő hitetlenségük miatt elhullottak a pusztában.
1: And we're warned in 1 Corinthians 10.
0: És ugyanígy az 1 Korintus 10-ben is ez a figyelmeztetés áll előttünk. Még egyszer olvassuk el a 6. verset.
1: Became our examples.
0: Mindez példává lett a számunkra.
1: That we should learn the lessons.
0: Azért, hogy egy leckét tanuljunk meg.
1: Now here are some of the lessons.
0: És itt vannak a leckék.
1: We should not lust after evil things as they also lusted.
0: Hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak.
1: That is to be covetous, to want things rather than to want God.
0: Akik inkább a dolgokat keresik, mint Istent.
1: You see, Eastern Europe is not really being tested until the material things are available.
0: Kelet-Európában a próba igazán akkor jött el, amikor megnyílt a materializmus előtt az út.
1: I've lived in India for many years, and I tell you, the poorest Indian can be very covetous.
0: Hogy tapasztalatból mondom, sok éven keresztül Indiában éltem, és azt mondhatom, hogy a legszegényebb indiaiak is covetous.
1: That's to want things. To want things. That's covetous.
0: Kívánsággal teljesek vagy kívánósak lehetnek. Kapzsik. Fösvények.
1: Yep. All right. Okay. Let's just move on.
0: Menjünk tovább.
1: Then it says, do not become idolaters as some of them were.
0: Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek.
1: Now, one of the great idols of America is sport.
0: Amerikaiak egyik legnagyobb bálványa maga a sport.
1: More money spent on golf and on boats than it is on the kingdom of God.
0: Többet költenek golfra és mondjuk hajókra, mint Isten királyságára.
1: Many, many people in the churches, they know more about what's happened to their football team than what the Bible says.
0: Sokan a gyülekezetekben, amerikai gyülekezetekben többet tudnak arról, hogy a foci csapatjukkal mi történt, mint hogy mi van a Bibliában megírva.
1: And as I drive through Budapest, I see these great monuments to the idolatry of Hungary to sport.
0: És ahogy Budapesten keresztül is utazom, látom a nagy emlékműveket, vagy nagy komplexumokat, amelyek a sport bálványának vannak emelve szintén.
1: The craziness over this Formula One meeting. Who cares about Formula One when the world's dying?
0: Például a Forma 1-es verseny őrülete. Kit érdekel a Forma 1, hogyha a világ haldoklik?
1: Now the world doesn't know any better, but the church is as idolatrous as the world is many, many times.
0: A világnak nincs jobb választása, de a gyülekezet sokszor éppen annyira bálványimádó, mint maga a világ.
1: No pastor in America would ever try to hold a meeting on Super Bowl Sunday because nobody would come to church.
0: Soha egyetlen amerikai pásztor sem próbál alkalmat tartani a Super Bowl hétvégén vagy vasárnapján, mert senki nem jönne el.
1: It's like a frenzy that grips the nation.
0: Olyan járvány ez, vagy olyan őrület, ami egy egész nemzetet szorít a markába.
1: Now, that's a serious thing.
0: És mindez nagyon komoly dolog.
1: that our hearts are so captivated by other things.
0: Hogy a szívünket ennyire foglyúja ejti más dolog.
1: And it's what the Bible calls idolatry.
0: És ezt nevezi az ige bálványimádásnak.
1: Verse 8, nor commit sexual immorality as some of them did.
0: 8. vers, de ne is paráználkodjunk, mint ahogyan közülük némelyek paráználkodtak.
1: Or verse 10, to tempt Christ.
0: Vagy a 10. De ne is kísértsük Krisztust.
1: And some of them were tempted and were destroyed. What does that mean?
0: Némelyek közülük kísértették és elpusztultak. Mit jelent ez?
1: They were crying out to God to meet their legitimate needs, and they got angry with God when He did not meet them in the way that they expected, on the time that they expected.
0: Istenhez kiáltottak, hogy a jogos szükségeiket ő töltse be, és amikor nem az ő időzítésük és nem az ő általuk elképzelt helyszínen történt ez meg, akkor kiakadtak.
1: Now our God is a wonderful God, and He meets our needs wonderfully.
0: Istenünk egy csodálatos Isten, és igenis betölti a szükségeinket.
1: He does mighty things on our behalf.
0: Nagy dolgokat tesz a mi nevünkben és miértünk.
1: But you will be tested to see whether you are demanding from Him your rights or whether you're grateful for His benefits.
0: De meg lesz próbálva te hozzáállásod, hogy vajon vágyakozol ezekre a dolgokra, vagy pedig inkább hálás vagy a már megkapottakért.
1: And I know so many people that are bitter towards God because He didn't do for them what they thought He should do.
0: Annyira sok embert ismerek, aki azért keseredett meg, mert Isten nem tett valamit meg, amit ők elképzeltek, hogy megtegyen.
1: One of the most powerful witches in America right now is a woman who was disillusioned in a church because God didn't meet her need the way that she thought He should.
0: Amerikában az egyik legerőteljesebb boszorkány egy olyan hölgy, aki az egyik gyülekezetben kiábrándult Istenből, mert nem tett meg számára valamit, amit ő elképzelt.
1: So let's make sure these things are not in our heart.
0: Ezért legyünk bizonyosak a felől, hogy ezek nincsenek a szívünkben.
1: And then it says in verse 10, nor complain as some of them also complain.
0: 10. vers, de ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak.
1: So, well, brother, this is very ordinary. I tell you, these are the things, these are the little spots that spoil the vine.
0: Lehet, hogy azt mondod, hát testvér, ez elég normális dolog, de hadd mondjam azt, hogy ezek azok az apróságok, amelyek az elmét, a gondolkodásmódot megfertőzik.
1: Now all these things, verse 11, happened to them as examples.
0: 11. vers, mindez pedig példaképpen történt velük.
1: Is this word allegory or type coming again?
0: Itt van ismét a typos szó, az allegória vagy típus.
1: They were written for our admonition.
0: És figyelmeztetésül íratott meg nekünk.
1: And especially upon whom the ends of the ages have come.
0: Akik az utolsó időkben élünk.
1: So there comes a time at the end of the age when this is going to be particularly relevant.
0: Tehát jön egy idő az utolsó időkben, amikor ezek a dolgok különlegesen időszerűek lesznek.
1: And that's why I've taken time on this.
0: Ezért veszem a fáradtságot vagy az időt erre.
1: I believe we're living in this age.
0: Mert hiszem azt, hogy mi ebben az időszakban élünk.
1: We're living in the time where these things particularly are to apply to us.
0: Olyan időkben élünk, amikor ezek a dolgok igazán jelentősek vagy élnek a mi időnkben.
1: Now the people who failed were moving from the captivity of Egypt and the misery of the wilderness into the glorious inheritance of the promised land.
0: Ezek, akik elbuktak ezekben a dolgokban, az egyiptomi fogságból, a pusztaság nehézségein keresztül éppen az ígéret földje felé tartottak.
1: It was a kairos moment in their history.
0: Az ő történelmükben ez egy kairos pillanat volt.
1: No one had ever been that way before.
0: Még azelőtt soha senki nem élte ezt át.
1: It was new and it was unknown.
0: Új volt számukra, ismeretlen.
1: And they were experiencing many new experiences.
0: És nagyon sok új tapasztalattal gazdagodtak.
1: But the purpose was absolutely glorious.
0: De maga a cél az tökéletesen mindenek felett dicsőséges volt.
1: But the generation that were given this opportunity failed to respond, and they died in the wilderness and never entered into their inheritance.
0: Viszont az a nemzedék, akinek megadatott ez a lehetőség, és nem megfelelően válaszolt, az elhullott, meghalt a pusztában. tisztában és soha nem jutott be az ígéret földjére.
1: God's got tremendous things planned in these next few years to bring things to a glorious conclusion.
0: Istennek csodálatos terve van az elkövetkezendő évekre, hogy a dolgokat dicsőséges módon fejezze be.
1: It's a similar Kairos moment.
0: Ez egy szimbolikus Kairos pillanat.
1: And I feel I'm speaking to my generation and maybe even the one below my generation.
0: És úgy gondolom, hogy ez az én nemzedékemnek, meg az egyel alattunk lévő nemzedéknek szól.
1: And I'm saying if we don't respond correctly, then there's a young generation of young teens who are going to enter into what we could have had, but we refused it because we wouldn't change our ways.
0: És hadd mondjam azt, hogyha mi nem jutunk be, vagy nem érjük el ezt az ígéretnek a beteljesedését, akkor jön egy fiatal generáció, a tizenévesek generációja, akik bemennek, és elfoglalják az ígéret földjét, amelyet nekünk kellett volna, vagy mi tehettünk volna.
1: What I want to do is to look at some of these things and learn the lessons from them.
0: Tehát ezért szeretnék megnézni néhány ilyen dolgot, amelyből leckét tanulhatunk.
1: They were written for our instruction.
0: A mi figyelmeztetésünkre irattak meg.
1: Especially those on whom the end of the ages come.
0: Különösen azok számára, akik az utolsó időkben élnek.
1: Now I believe that's the generation.
0: És hiszem, hogy ez az a nemzedék, amelyben mi vagyunk.
1: Things can't continue much longer. I don't think they will continue much longer.
0: Nem nagyon soká mehetnek már így a dolgok, és úgy gondolom, hogy nem is fognak.
1: There are indicators all over the earth right now that things are rapidly coming to conclusion.
0: A világon mindenütt és a földön mindenütt, vagy sok helyen van arra utaló jel, hogy a világ a vége felé közeledik.
1: Do you agree with that?
0: Egyetértetek ezzel?
1: Okay.
0: Rendben van.
1: So now let's just let's go to I think we'll go to Acts chapter 3 now, please.
0: Akkor most lapozzunk a Cselekedetek 3-hoz.
1: Acts chapter 3.
0: Cselekedetek könyve, 3. rész.

0: Here's Peter preaching to the crowd that crucified Jesus.
1: Péter annak a tömegnek prédikál, aki megfeszítette Krisztust.
0: And he's talking about this great healing to this man.
1: És a gyógyulásról beszél.
0: Verse 17.
1: 17.
0: Yet now, brethren, I know that you did it in ignorance, as did also your rulers.
1: Testvéreim, tudom, hogy
0: verse 17.
1: 17.
0: Acts chapter 3.
1: Oh, I was at 2. Tehát 17. vers. Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti elöljáróitok is.
0: But those things which God foretold by the mouth of all his prophets that Christ would suffer, he has thus fulfilled.
1: De amit az Isten előre megmondott minden profétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így.
0: Repent therefore and be converted that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord.
1: Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek.
0: And that he may send Jesus who was preached to you before.
1: Hogy eljön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, aki Messiásul rendelt nektek.
0: Whom heaven must receive until the time of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began.
1: Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által.
0: So now there's waves of refreshing building up to the great event of the return of our Lord Jesus.
1: Tehát a megújulásnak, a felfrissülésnek a hullámai jönnek mindaddig, amíg az Isten királysága, Jézus Krisztus királysága helyre nem áll.
0: But we're told very, very clearly that Jesus will not come except there has been a restoration of all things.
1: Viszont nagyon egyértelműen azt olvasjuk, ő addig nem jön vissza, nem tér vissza, míg minden helyre nem áll.
0: And we're told that every prophet since the world began spoke about these things.
1: És úgy olvassuk, hogy a világ kezdete óta a proféták erről szóltak.
0: So I'm puzzled how people can go around saying, you know, Jesus might appear suddenly today.
1: Ezért egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy Péter körbejárt volna és azt mondta volna, hogy hát tudjátok, lehet, hogy Jézus megjelenik ma.
0: The sudden rapture theory that many people have believed for years.
1: Azaz elragadtatási teória, amiről sokan, vagy amit sokan gondoltak.
0: That I'll be driving my car down the street one day and suddenly I will disappear because I'm a believer.
1: Hogy vezetem az autómat és egyszer csak eltűnök azért, mert hívő vagyok.
0: That's absolute biblical nonsense.
1: Ez bibliai módon abszolút nonsense.
0: Because this is one of the places that tells us certain things have got to happen.
1: Azért, mert ez az az egyik ige hely vagy ige szakasz, amely felsorolja vagy elmondja, hogy milyen dolgok fognak történni.
0: And there's got to be a restoration of everything before Jesus can come.
1: És mielőtt Jézus visszatérhetne, minden dolognak helyre kell állnia.
0: And we're told all the prophets, not just one, but all the prophets spoke of these days.
1: És arról olvastunk itt, hogy nem csak egy prófét, hanem az összes próféta erről prófétál.
0: When Jesus was walking on this Emmaus road with these unbelieving disciples,
1: és amikor ott az Emmausi úton a hitetlen tanítványai mellett sétál Jézus,
0: he opened up all the scriptures, the law and the prophets.
1: Megnyitotta az igét és a törvényt, a prófétákat,
0: and he showed them what they really meant by revelation, what they allegorically were saying.
1: És megmutatta nekik kinyilatkoztatás által, hogy ott mik vannak megírva allegorikusan.
0: And everyone was concerning him. Everything was focused on Jesus.
1: És minden egyes dolog Jézus Krisztusra koncentrált és arra ő rámutatott.
0: And when God opens your eyes, you can see Jesus on every page of the Old Testament.
1: Amikor Isten megnyitja a szemedet, az Ószövetség minden lapján Jézust csak fogsz látni.
0: And you also discover that a lot of the Old Testament is totally new covenant in its theology.
1: És azt is megláthatjuk akkor, hogy az Ószövetség nagy része új szövetségi, vagy új szövetségi tartalmú.
0: And that's a totally artificial division.
1: És ez az elválasztás új és új között az egy teljesen mesterséges választóvonal.
0: Abraham lived 2000 years before Jesus was crucified.
1: Abraham 2000 évvel azelőtt élt, mielőtt Krisztus megfeszítetett.
0: But he saw the cross and received salvation by faith in the cross 2000 years before it took place in time.
1: De 2000 évvel azelőtt, hogy megtörtént volna, ő már látta a keresztet és az ő üdvösségét a kereszten keresztül kapta meg.
0: Abraham was a New Testament believer.
1: Abraham új szövetségi hívő volt.
0: He lived in face-to-face fellowship with the living God.
1: Az élő Istennel személyes kapcsolatban élt.
0: The only priest he ever met was Melchizedek. He never met a Levitical priest because they didn't even exist then.
1: Az egyedüli pap, akivel ő találkozott, Melchizedek volt, mert semmilyen lévitai papság semmilyen nem létezett még akkor, ugye?
0: Abraham never made one sacrifice for sin because he was believing in the perfect sacrifice which Jesus was in himself.
1: Bűnei miatt soha nem mutatott be egyetlen áldozatot sem Abraham, mert hitte azt, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata őnek is tökéletesen elég.
0: Now I could really get going on this and spend several hours on getting you to see the total non-time the timelessness of the cross.
1: Igazából órákat lehetne eltölteni abban, hogy meglássuk az igéből a keresztnek az időtlenségét vagy időfeletti állását.
0: Now the key to the whole of the kingdom is to understand all that God is teaching us, particularly through through all the Old Testament prophets, but particularly through David.
1: Isten királyságának a kulcsa, hogyha megértjük az összes ószövetségi prófétát, de különös tekintettel Dávidot.
0: And that's the model which is going to be restored.
1: Ez az a fajta modell, amelyet ő helyreállít.
0: That's the allegory which teaches us many, many important principles of how we are to take the world and bring it under the rule and government of God.
1: Ez az az allegória, amelyen keresztül Isten megtanít bennünket, hogy ezt a világot hogyan hódítsuk meg, és hogyan hozzuk Isten uralma alá.
0: In an allegorical sense, in many ways, David represents the Lord Jesus Christ.
1: Allegorikus értelemben Dávid sokféleképpen Krisztust jelképezi.
0: His throne is a picture of the throne on which Jesus now sits.
1: Dávid trónja Jézus Krisztus trónjának egy képe.
0: His kingdom is an allegory of the kingdom which Jesus is now introducing.
1: Dávid királysága a Jézus Krisztus által bemutatandó vagy bemutatott királyság képe.
0: And God told David to do all the things which he did.
1: És Isten mondta Dávidnak azt, hogy hogyan végezze a dolgokat és miket tegyen.
0: They were written for our example.
1: És ezek a mi példánknak vagy a mi értünk lettek megírva.
0: And they were written particularly for the time of the restoration of all things.
1: Különösen az utolsó időknek és azoknak az időknek, ami a helyreállásnak az időszaka.
0: They're written particularly for those on whom the end of the age has come.
1: Különösen azok számára lettek ezek megírva, akik az utolsó időkben élnek.
0: And so we've got to go back and say, God, show us what these things mean.
1: Ezért vissza kell térnünk az időben, és meg kell mondanunk azt, hogy Istenem, mutasd meg nekem ezeket a dolgokat.
0: Now let's come for a moment to Matthew 13.
1: Ezért lapozunk most a Máté 13-hoz.
0: Matthew chapter 13.
1: Máté 13.
0: Jesus has introduced the kingdom in Matthew 11.
1: Az Máté 11-ben Jézus bevezeti a királyságot, bemutatja.
0: He's told us clearly that the least in the kingdom is now greater than John the Baptist.
1: Egyértelműen azt tanítja meg velünk, hogy a királysága legkisebbike nagyobb keresztelő Jánosnál.
0: Let's just pause for a few minutes in Matthew 12. I want you to see the progression of all this.
1: Egy kicsit álljunk meg a Máté 12-nél, szeretném, ha látnánk ennek az egésznek a fejlődését, előrehaladását.
0: And in verse 6 Jesus, well verse 5.
1: Az ötödik vers.
0: They're getting upset with him because he's not sticking to all the Jewish laws and rules and rituals.
1: Elkezdenek csalódni Jézusban és kiakadni rá, mert nem ragaszkodik az atyák hagyományához és az összes zsidó törvényhez.
0: And what he's saying was this: before the kingdom came, I was prepared to be a good Jew.
1: Mielőtt és amiről Jézus beszél, mielőtt a királyság előtt volna, azelőtt készültem arra, vagy készen voltam, hogy egy jó zsidó legyek.
0: But now the kingdom's come, I cannot be a legalistic Jew because that's all finished. I'm now in the kingdom. The kingdom's different.
1: De most már eljött a királyság, ezért nem lehetek törvénykező zsidó, mert az annak az ideje lejárt, hanem most már a királyságban kell lennem.
0: Instead of me obeying the Sabbath has now to obey me. That's what Jesus said.
1: Annak ellen ahelyett, hogy én engedelmeskedném a szombatnak kell engedelmeskednie nekem. Erről beszélt Jézus.
0: If I want to eat in the fields on the Sabbath, I'll do so. If I want to heal somebody on the Sabbath, I'll do so. I'm Lord of the Sabbath. I'm not a prisoner of the Sabbath. Hallelujah.
1: Hogyha a mezőn akarok enni éppen szombatnapon, akkor megteszem. Hogyha szombatnapon akarok gyógyítani, akkor megteszem, mert a szombat ura vagyok, és megtehetem mindezt.
0: Now he never did anything to violate Jewish tradition until the kingdom came.
1: Nem tett semmit, ami erőszakot vett volna a zsidó királyságon, mindaddig, amíg a királyság jött el.
0: But once the kingdom came, he stopped being a good Jew and upset everybody in the process.
1: De abban a pillanatban, hogy eljött Isten királysága, abban a pillanatban ő már nem volt többé jó zsidó, és ez mindenkit elszomorított.
0: And the Bible spends a lot of time on this period.
1: És ezzel az időszakkal sokat foglalkozik az ige.
0: In chapter 12 he says, have you not read verse 3 when what David did when he was hungry?
1: Harmadik vers, nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kíséretével együtt megéhezett?
0: Verse 5, have you not read in the law that on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath and are blameless?
1: Ötödik vers, vagy nem olvastátok a törvényben, hogy a szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot, mégsem vétkeznek?
0: But I say to you that in this place, this is what it literally says, it's in the neuter, in this place something greater than the temple is here.
1: És a hatodik versben szó szerint a görög nyelvben így olvashatjuk, hogy de mondom nektek, hogy ezen a helyen most valaki nagyobb van itt, mint a templom.
0: How does it read in Hungarian? Does it read something or someone?
1: Something.
0: Something. So you've got it accurate. And the English translation, they wretchedly go make it someone, which is totally wrong.
1: Az új fordításból nem derül ki igazán, hogy lenne. Még a templomnál is nagyobb van itt. It can be, mean both.
0: Well, I'm telling you what it means. It means something.
1: Hadd mondjam azt, hogy ez valamit jelent. Valami nagyobb van itt, tehát nem valaki.
0: He's wanting you to see not himself as a person. He wants you to see what he's now introduced, which is the kingdom.
1: Szeretném, hogyha látnánk, hogy nem önmagát mutatja itt be, mint szemét, hanem a királyságot. Amely most már nagyobb a
0: templomnál.
1: Az Isten királysága nagyobb, mint a templom.
0: And if the temple doesn't serve the kingdom, get rid of the thing. It's a nuisance if it distracts from your ability to pursue the kingdom.
1: És hogyha a templom nem Isten királyságának a szolgálatában áll, akkor szabadulj meg tőle. Nonsense az, hogy valami olyan, ami elvonja a figyelmet Isten királyságáról, az megmaradjon.
0: Amen.
1: Amen.
0: So when Jesus came into the temple, he turned it temporarily into the kingdom, but they immediately turned it back again because they didn't want the kingdom to come into the temple.
1: Amikor Jézus a templomban volt, egy átmeneti időre a királyság helyévé változtatta azt, de mivel az emberek nem akarták ezt, ők rögtön visszafordították a régire.
0: Come now to verse 41, same chapter.
1: Nézzük meg ugyanitt a 41. verset.
0: The men of Nineveh will rise up in judgment with this generation and condemn it, because they repented at the preaching of Jonah, and indeed something greater than Jonah is here.
1: A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására, ám de itt és ismét nagyobb dolog van Jónásnál.
0: Now try and see what we're being taught here.
1: Tehát nézzük meg azt, hogy mit is akar tanítani itt velünk az Úr.
0: Nineveh was a great city. It took 3 days to walk across the city.
1: Ninive nagyváros volt, 3 napba telt, míg átsétált valaki rajta.
0: Jonah came to this city.
1: Jónás ide érkezett.
0: And preached.
1: És prédikált.
0: And from the king of the city, all the officials, right down to the people, they all broke down in genuine repentance.
1: És a város királyától kezdve az összes hivatalnokon keresztül a legkisebb polgárig a városban mindenki őszinte bűnbánatban tört össze.
0: And because of that repentance, the city was not judged; it was saved.
1: És emiatt a bűnbánat miatt nem ítélet jött, hanem megmenekülés, üdvösség a városra.
0: In fact, the city was transformed for almost 150 years.
1: Sőt, majdnem több mint 150 éven keresztül megváltozott állapotban volt ez a város. Halleluja.
0: So the preaching of Jonah changed a city for 150 years.
1: Tehát Jónás prédikációja 150 éves időszakig megváltoztatott egy egész várost.
0: From the king through every official down to ordinary people, they changed their lives because of the preaching of Jonah.
1: A királytól kezdve a hivatalnokokon keresztül minden egyes személyig a városban azért változott meg az életük, mert Jónás igét hirdetett. És nézzük meg, hogy mit mond itt Jézus.
0: He's saying the kingdom is a more powerful evangelist than Jonah.
1: Hello. A királyság még erőteljesebb evangélista, mint Jónás volt.
0: See, if you let the kingdom come to your city, it'll have more effect upon your city than the preaching of Jonah had upon Nineveh.
1: Hogyha engeded, hogy Isten királysága jöjjön a te városodra, akkor sokkal nagyobb hatása lesz ennek a városodon, mintha Jónás prédikált volna ott.
0: So what's going to happen if the kingdom comes to Budapest?
1: Tehát mi történik akkor, amikor a királyság száll le, vagy jön Budapestre? Halleluja!
0: Can't you see what these things mean?
1: Hát nem látod, hogy mit jelentenek ezek a dolgok?
0: The kingdom's got incredible power.
1: A királyságban hatalmas erő van.
0: And one of the powers is the kingdom is to bring total city transformation.
1: És a királyság egyik féle ereje az az, hogy teljes városi átváltozást eredményez.
0: There are many scriptures which teach us this.
1: Sok ige van, sok ige hely van, amely ezt tanítja velünk.
0: Before Jesus can come again,
1: mielőtt Jézus Krisztus visszatérhet ismét,
0: our ruined cities are going to be gloriously restored.
1: A romba dőlt városaink dicsőséges módon helyreállnak.
0: I think I could turn you to at least six major prophecies which say that. At least six, probably more than that.
1: Úgy gondolom, hogy legalább minimum hat fő proféciához lapozhatnánk, lehet, hogy többhöz is, amely erről beszél.
0: The ruins of many generations are going to be restored.
1: Sok nemzedéken át tartó vagy át fennlévő vagy meglévő romok dicsőségesen helyreállnak.
0: Oh Lord, let your kingdom come.
1: Tudját, látjuk most már azt, hogy mit mondunk azzal, hogy Úram, jöjjön el a te királyságon.
0: Let your kingdom come on earth and see the power it has to transform.
1: Jöjjön el a királyságod erre a földre, és lássuk, hogy megváltoznak a dolgok.
0: Obviously Jesus cannot come tonight because our cities are still in ruin.
1: Egyértelmű, hogy Jézus nem térhet vissza ma este azért, mert a városaink még romokban hevernek.
0: If he was to come tonight, there'd be masses of prophecy that has not yet been fulfilled.
1: Hogyha Jézus ma este térne vissza, akkor nagyon sok profécia maradna betöltetlenül.
0: In his first coming, every detail of prophecy was fulfilled.
1: Amikor először jött el erre a világra, minden egyes részletében a proféciák beteltek.
0: It tells us that in Acts chapter 3, and then it says Jesus has got to stay in heaven until everything is restored.
1: Cselekedetek 3-ban ezt egyértelműen elmondja az ige, és arról is beszél, hogy mindaddig az égnek kell befogadnia őt, ameddig minden helyre nem áll. A magyar fordításban egy picit másképp jön ez ki.
0: We have a responsibility.
1: Tehát nekünk a felelősségünk.
0: To work with the Holy Spirit.
1: Hogy a Szent Szellemmel együttműködve.
0: And to powerfully advance the kingdom.
1: A királyságot erőteljesen menjen előre miattunk.
0: So everything is prepared for the return of our Lord Jesus Christ.
1: Hogy minden felkészüljön a mi Urunk Krisztus visszajövetelére.
0: Continuing Matthew 12.
1: Tehát még a Máté 12-nél vagyunk.
0: Come to verse 42.
1: És ott 42-t olvassuk.
0: The queen of the south will rise up in judgment with this generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and indeed something greater than Solomon is here.
1: Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, ám de itt valami nagyobb van Salamonnál.
0: So here's another dimension of the kingdom.
1: Itt van a királyságnak egy másik aspektusa.
0: There's more wisdom in the kingdom to organize and run as empire politically than Solomon had.
1: Nagyobb bölcsesség van a királyságban, a szervezésben egy picit másképp jön ez ki.
0: We have a responsibility.
1: Tehát nekünk a felelősségünk.
0: To work with the Holy Spirit.
1: Hogy a Szent Szellemmel együttműködve.
0: And to powerfully advance the kingdom.
1: A királyságot erőteljesen menjen előre miattunk.
0: So everything is prepared for the return of our Lord Jesus Christ.
1: Hogy minden felkészüljön a mi Urunk Krisztus visszajövetelére.
0: Continuing Matthew 12.
1: Tehát még a Máté 12-nél vagyunk.
0: Come to verse 42.
1: És ott 42-t olvassuk.
0: The queen of the south will rise up in judgment with this generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and indeed something greater than Solomon is here.
1: Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, ám de itt valami nagyobb van Salamonnál.
0: So here's another dimension of the kingdom.
1: Itt van a királyságnak egy másik aspektusa.
0: There's more wisdom in the kingdom to organize and run as empire politically than Solomon had.
1: Nagyobb bölcsesség van a királyságban.

0: The Queen of the South will rise up in judgment with this generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and indeed something greater than Solomon is here.
1: Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, ám de itt valami nagyobb van Salamonnál.
0: So here's another dimension of the kingdom.
1: Itt van a királyságnak egy másik aspektusa.
0: There's more wisdom in the kingdom to organize and run as empire politically than Solomon had.
1: Nagyobb bölcsesség van a királyságban a szervezése, és hogy egy birodalmat valaki fenntartson, mint amilyen vagy amennyi Salamonnak volt.
0: Now, our world leaders have no answers to many problems which face the world right.
1: Világi vezetőknek jelenleg nagyon sok mindenben nincsen egyszerűen válaszuk arra, amivel szembenéznek.
0: Our national leaders do not have answers to the complex problems which face the nation that they rule over.
1: Országaink vezetőinek nincs meg a bölcsességük arra és a válaszuk arra azokra a kihívásokra, amelyek ezeket a nemzeteket
0: Amen.
1: Amelyek itt vannak, amen.
0: Let's just take the Middle East problem.
1: Például vegyük a közép-keleti problémát.
0: Every attempt to solve that problem, it just falls apart a few days later.
1: Minden egyes próbálkozás a probléma megoldására néhány napon belül összeomlik.
0: But if the kingdom comes,
1: de hogyha eljön a királyság,
0: then all the problems are solved.
1: Akkor az összes probléma megoldódik.
0: The kingdom has the power to solve every political and every ethnic and every economic problem on the face of the earth.
1: Azért, mert a királyságban megvan az az erő, hogy megoldják az összes politikai, etnikai és gazdasági problémát, amely csak jelen van a világon a mai napon.
0: There's an amazing verse at the end of Isaiah 19.
1: Egy csodálatos igevers van Ézsaiás 19 végén.
0: It says that Syria,
1: arról szól, hogy Szíria,
0: Egypt,
1: Egyiptom,
0: and Israel,
1: és Izrael,
0: will together go as brothers.
1: Testvérként járnak együtt.
0: To the house of the Lord.
1: Az Úr házába.
0: Now, can you imagine that except the kingdom comes?
1: El tudod ezt képzelni, anélkül, hogy a királyság eljönne?
0: Now, the Queen of Sheba went all that way to see the glory of Solomon's kingdom, and it was pretty glorious.
1: Tehát Séba királynője nagyon hosszú utat tett meg, hogy Salamon dicsőségét meglássa, amely dicsőség igen nagy volt.
0: In the early years of Solomon's reign,
1: és Salamon királyságának korai időszakában,
0: the kingdom of David, which I will call it for the moment,
1: Dávid királysága, most hívjuk így egy kicsit,
0: reached the pinnacle, the height of its glory and power.
1: A dicsőségének és az erejének a csúcspontját, a tetőpontját érte el.
0: It was the most amazing kingdom.
1: A legcsodálatosabb királyság volt ez.
0: They had peace for 40 years.
1: 40 éven keresztül békében éltek.
0: Amazing prosperity.
1: Csodálatos bővölködés.
0: Righteousness and truth prevailed everywhere.
1: Az igazságosság és az igazság mindenütt uralkodott.
0: It was a prophetic window.
1: Ez maga egy profétai ablak.
0: It was an allegory,
1: egy olyan allegória,
0: to give us a taste of what was coming when the real kingdom came.
1: Amely megmutatja az előízét a majdan eljövendő igazi királyságnak.
0: That was a mere shadow.
1: És ez csak egy árnyék volt.
0: What Jesus is bringing in is the reality.
1: De amit Jézus Krisztus hoz el, az a valóság.
0: It's much more glorious, much more powerful, and everything we saw in that kingdom will be magnified hundreds of times.
1: Sokkal dicsőségesebb, sokkal erőteljesebb, és az, amit ebben a királyságban látunk, százszorosára, százszorosaira fog növekedni.
0: We must cry out for the kingdom to come.
1: És ezért kell kiáltanunk azt, hogy jöjjön el a te országod, a te királyságod.
0: Let's finally get into Matthew 13.
1: Most végre eljutottunk a Máté 13-hoz.
0: Read what Jesus is saying.
1: És nézzük meg, hogy mit mond Jézus.
0: This is the chapter which we call the parables of the kingdom.
1: Ez a királyság példázatok része az igének, így
0: and
1: hívjuk.
0: Let's start, for example, in verse 9.
1: És mondjuk a 9. versnél kezdjük.
0: He who has ears to hear, let him hear.
1: Akinek van füle, hallja.
0: If you count that statement or something similar in all the gospels, it comes 18 times.
1: Hogyha ezt a mondatot vagy egy ehhez hasonló mondatot megszámolunk az evangéliumokban, 18-szor fogjuk megtalálni.

0: And then his disciples said to him, verse 10, why do you speak to them in parables?
1: A tanítványok oda mentek hozzá, a 10. vers, és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban?
0: He answered and said to them, because it's been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given.
1: Ő így válaszolt, mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek királyságának titkait, de azoknak nem adatott meg.
0: So Jesus divides all his hearers into two categories.
1: Tehát Jézus két kategóriára osztja fel az összes az egész hallgatóságát.
0: A you category.
1: Egy te kategória vagy ti kategória.
0: And a them category.
1: És az ők kategóriája.
0: Saying the same words.
1: Ugyanazokat mondja,
0: teaching the same teaching,
1: ugyanazokat a tanításokat adja,
0: just like 1 Corinthians 10,
1: ugyanúgy, ahogy az 1 Korintus 10-ben,
0: just like Hebrews 3 and 4,
1: ugyanúgy, ahogy a Zsidók 3-4-ben,
0: the same teaching had a totally different effect on two different categories of people.
1: A kétféle csoporton két teljesen különböző hatást ért el ugyanaz a tanítás.
0: To one, it became revelation which transformed them.
1: Az egyiknek kinyilatkoztatássá vált, amely átalakította őket.
0: To the other, it became information which didn't change them at all.
1: A másik számára információ maradt, amely nem változtatott rajtuk egy jottányit sem.
0: So Jesus said, that's why I always teach in parables.
1: És Jézus azt mondja, hogy ezért tanítok mindig példázatokban.
0: And God has always used that methodology.
1: És Isten mindig is ezt a módszert használta.
0: Two people can read the same passage of scripture.
1: Isten két ember olvashatja el ugyanazt az igeszakaszt.
0: One will get amazing revelation by the Spirit of God.
1: Az egyiknek Isten szelleme által hatalmas kinyilatkoztatás lesz benne.
0: The other will get information simply from the facts and will see nothing further than the obvious meaning.
1: A másik csupán száraz tényeket és így információt talál benne és nem fog tapottatnyit sem tovább jutni.
0: And God makes a choice and decides who is in which category.
1: És Isten hozza meg a döntést afelől, hogy ki melyik kategóriában van.
0: And really it's our choice.
1: De igazából mindez a mi döntésünk.
0: We can choose which category we want to be in.
1: Mert igazából mi választhatjuk meg, hogy melyik kategóriához tartozunk.
0: And the indicators are here.
1: És itt vannak a mutatói ennek.
0: Look at verse 16 from us.
1: Nézzük például a 16. vers.
0: Blessed are your eyes, for they see.
1: A ti szemetek pedig boldog, mert lát.
0: And your ears, for they hear.
1: A fületek pedig boldog, mert hall.
0: For assuredly I say to you that many prophets and righteous men desired to see what you see and did not see it, and to hear what you hear and did not hear it.
1: Bizony mondom nektek, hogy sok proféta és igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallottok, de nem hallották.
0: So once again we're facing an issue here.
1: Tehát még egyszer egy olyan dologgal állunk itt szemben.
0: It's an issue of heart attitude.
1: A szívbeli hozzáállás kérdése ez.
0: But it's also a matter of time.
1: De ugyancsak az idő kérdése is ez.
0: We're told here that there were righteous prophets and there were righteous men who did not see because it wasn't the time for these things to be.
1: Ugyanis azt olvassuk, hogy voltak proféták és igaz emberek, akik kívánták, hogy lássák ezt, és mégse látták.
0: There was nothing wrong with their heart, it was just not the right time.
1: Nem volt semmi gond a szívükkel, csak egyszerűen még nem jött el az ideje.
0: And so God's now beginning to reveal things that he's never shown the church before because this is the time to show it.
1: Tehát Isten elkezd olyan dolgokat kinyilatkoztatni a gyülekezetnek, amelyet addig még soha nem tett, egyszerűen csak azért, mert most érkezett el az ideje.
0: So we can't blame our spiritual fathers and spiritual grandfathers because it wasn't the time to show them.
1: Ezért nem hibáztathatjuk a szellemi szüleinket vagy atyáinkat vagy nagyatyáinkat, mert egyszerűen nem volt itt az ideje nekik.
0: But now a kairos time has come and God is now showing us.
1: De most már eljött a kairos idő és Isten megmutatja mindezt.
0: One area, for example, will be how we effectually wage spiritual warfare to bring down the ruling princes over regions so that revival can come with amazing power.
1: Erre hadd legyen egy példa az, hogy hogyan harcolunk és hogyan hirdetünk háborút egy-egy területnek az uralkodó fejedelme ellen azért, hogy az ébredés arra a területre bejöhessen.
0: Now the church has never been shown how to do this before, because it did not need to know.
1: A gyülekezet soha azelőtt ezt nem ismerte meg, hogy hogyan tegye, mert még nem volt erre szüksége.
0: Now it needs to know.
1: De most már szükség van rá.
0: So here am I, and after 45 years of ministry.
1: És itt vagyok 45 évnyi szolgálat után.
0: I've studied the scriptures all my life.
1: Egész ebben az életemben az igét tanulmányoztam.
0: I've been soaked in the word for 45 years.
1: 45 évig elmerültem Isten igéjében.
0: But suddenly, because the time has come, I'm seeing things which I never saw before.
1: De egyszer csak, mivel eljött az ideje, olyan dolgokat kezdek meglátni, amelyet soha azelőtt nem láttam.
0: Now, there was nothing wrong with my heart, it was just not the right time.
1: Nem volt semmi gond a szívemmel, hanem nem jött el az ideje.
0: But the other possibility is this.
1: De a másik lehetőség ez.
0: It can be the right time.
1: Lehet, hogy itt van az ideje.
0: But because of a wrong attitude, because of a wrong heart, God will not show you, so you cannot see.
1: Lehet, hogy itt van az ideje, de a helytelen hozzáállás, a helytelen szív miatt Isten nem mutatja meg neked azt.
0: So if we keep a right attitude,
1: tehát hogyha megtartjuk a helytelen hozzáállásunkat, ha megfelelő hozzáállást tartunk,
0: God will always show us what we need to know at a particular time.
1: Isten mindig meg fogja mutatni nekünk a megfelelő idejében, amit tudnunk kell.
0: And let's just look at some of these things.
1: Nézzünk meg néhány dolgot.
0: Because the apostles of today are particularly responsible for seeing these things.
1: Ugyanis a ma apostolai különösen felelősek azért, hogy ezeket meglássák.
0: Look at verse 12.
1: A 12. verset nézzük.
0: For whoever has, to him more will be given.
1: Mert akinek van, annak adatik.
0: And he will have abundance.
1: És bővelkedik.
0: But whoever does not have,
1: akinek pedig nincs,
0: even what he has will be taken away from him.
1: Attól az is elvétetik, amilyen van.
0: Therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand.
1: Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek.
0: Now come to Mark chapter 4.
1: Most lapozunk Márk 4-hez.
0: Where we get the same passages.
1: Ahol ugyanezeket, tehát a párhuzamos igéket találjuk.
0: Come to verse 9.
1: A 9. verset nézzük
0: meg. He said to them, he who has ears to hear, let him hear.
1: Majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja.
0: Verse 11, to you it has been given to know the mysteries of the kingdom, but for those who are outside, all things come in parables.
1: 11. Nektek megadatott az Isten királyságának titka, de a kívülállóknak minden példázatokban adatik.
0: Come to verse 23.
1: 23-at nézzük meg.
0: If anyone has ears to hear, let him hear.
1: Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.
0: Come to verse 24.
1: 24-et nézzük meg.
0: Take heed what you hear. With the same measure you use, it will be measured to you, and to you who hear, more will be given.
1: Vigyázzatok, hogy mit hallotok, amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is, sőt, ráadást is adnak.
0: So let me point out to you some of the characteristics which make you a hearer, one who can hear, and one who can see in a time of revelation.
1: Ezért hadd adjuk meg azokat a jellemzőket, vagy néhány olyan jellemzőt, amely jellemző azokra, akik hallanak a hallás idején, és látnak. Látják azokat, amit látni kell. Ugyanis, hogyha vezető vagy,
0: you've got to be able to see.
1: Akkor látnod, tudnod kell látni.
0: Not only for yourself, but also for the people that are following you.
1: Nem csak magad miatt, hanem azokért is, akik téged követnek.
0: If you are blind,
1: hogyha vak vagy,
0: everybody ends up in the ditch.
1: Akkor mindenki a gödörben fog kikötni.
0: Amen.
1: Így van.
0: So here's some of the qualifications.
1: Tehát itt vannak az elvárások.
0: We've got to be humble.
1: Alázatosnak kell lenni.
0: And we've got to be open.
1: Nyitottnak kell lenni,
0: and we've got to be teachable.
1: És taníthatónak kell
0: so
1: lenni.
0: There's a heart attitude of teachability which is necessary.
1: Tehát igazából a taníthatóság szívbeli hozzáállása szükséges.
0: Here's the second thing.
1: A második.
0: We've got to be childlike in the way that we receive these things.
1: Gyermekinek kell, vagy gyermekiesnek kell lennünk, ahogyan ezeket a dolgokat szemléljük.
0: What does that mean?
1: Mit jelent ez?
0: Well, they usually, children believe what their parents tell them.
1: Hát általában a gyermekek elhiszik, amit a szülők mondanak nekik.
0: That's one of the frightening responsibilities of parenthood, is that children will literally believe whatever you say to them.
1: Ez a szülőség egyik rémisztő felelőssége, hogy a gyermekeid egyszerűen csak elhiszik, amit mondasz
0: nekik. And that's why as a parent we must be very careful not to abuse that trust by telling them silly stories and lies, and they find out afterwards we've been lying to them. That will damage their trust.
1: És ezért nagyon fontos, hogy nem szabad erőszakot vennünk az ő bizalmukon, és nem szabad mindenféle bolond történeteket vagy meséket etetnünk, vagy ezekkel megetetnünk őket, mert miután kiderül, hogy ez nem igaz, meg fog remegni vagy ingani az ő bizalmuk.
0: Whether it's to do with Father Christmas,
1: ha a karácsonnyal vagy a télapóval kapcsolatos ez, vagy bizonyos mesék, amikor az első foga kibújik, vagy bármi ilyen dolog, óvatosnak kell ezzel lennünk.
0: Amen. I'm serious.
1: Komolyan mondom, komolyan.
0: You've got to be parents of truth.
1: Az igazság szülőivé kell
0: válni,
1: hogy továbbra is bízzanak benne.
0: We've got to be children of trust, because our heavenly father never lies to us.
1: Tehát nekünk pedig a bizalom gyermekeinek kell lennünk, mert ami mennyei atyánk sosem hazudik nekünk.
0: And closely connected to that is the attitude of obedience.
1: És ehhez nagyon szorosan hozzá kapcsolódik az engedelmességnek a hozzáállása.
0: So why did the children die in the wilderness?
1: Tehát miért haltak meg Izrael gyermekei a sivatagban, a pusztaságban?
0: Because of their disobedience.
1: Az engedetlenségük miatt.
0: Amen.
1: Így van.
0: So if God's going to show you things, he's showing them to you for the purpose of your obedience.
1: Hogyha Isten mutat meg neked valamit, akkor meg kell mutatnod, vagy meg kell látnod az engedelmességet célját.
0: And you don't have to understand in order to obey.
1: Tehát nem kell mindent megértened, vagy nem kell megértened a dolgokat ahhoz, hogy engedelmes légy.
0: Just obey.
1: Hanem egyszerűen csak engedelmeskedj.
0: As you obey, understanding may come.
1: Viszont lehet, hogy miközben engedelmeskedsz, megértés jön.
0: Jesus said this in John 7:17.
1: János 7:17-ben ezt olvasjuk, hogy Jézus így szól.
0: He said, if you will obey what I'm saying,
1: ha engedelmeskedtek a szónak, amit szóltam nektek,
0: by your obedience,
1: akkor az engedelmességetek által,
0: you will then know whether this word came from God or whether I'm speaking on my own authority.
1: Akkor az engedelmesség által megtudjátok, hogy ez a szó az atyától jött-e, vagy csak én a saját hatalmamban beszélek.
0: So obedience proves the power of the word.
1: Tehát az engedelmesség bizonyítja be az ige hatalmát és erejét.
0: Amen. That's the way to find out whether the Bible is true, is to do it.
1: Így jövünk rá arra, vagy így tudhatjuk meg, hogy a Biblia igaz-e, hogyha megtesszük.
0: Don't debate it, do it.
1: Ne vitatkozz vele, hanem tedd meg.
0: You have much more convincing evidence by obedience than you will by discussion. Hello.
1: Sokkal több bizonyítékát fogod találni az engedelmességen keresztül, mint a vitákon vagy a vitatkozáson keresztül.
0: Here's another principle here.
1: Itt van egy másik alapelv.
0: In verse 24 of Mark 4.
1: A Márk 4:24-ben.
0: With the same measure that you use, it will be measured to you.
1: Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek.
0: If you place great value upon what you hear, it will become valuable in your hands.
1: Hogyha nagyon értékesnek tartod azt, amit hallasz, akkor nagyon értékessé fog válni a kezedben.
0: Does that make sense to you?
1: Ezzel egyet értünk.
0: The value you place upon it is the value of the power that it will have in your life.
1: Amennyire értékesnek tartasz egy dolgot, annyira értékes fog az válni és erőteljessé az életedben.
0: Little happens in some people's lives because they do not value what they have already received.
1: Néhányak életében azért történik nagyon csekély vagy kevés dolog, mert nagyon kevéssé értékelték, ami már megtörtént.
0: But if you place great value upon what you hear, it will work in your life to the value which you yourself give to it.
1: De ha nagyra értékeled azt, amelyet már hallottál, akkor az érték meg fog jelenni abban, amit hallgatsz.
0: So when the word comes to you,
1: Tehát amikor az ige elér téged,
0: if you put $1 million power on a value on that word, value on that word.
1: Hogyha arra az üzenetre egy $1 million értéket ragasztasz,
0: when you use that word, it will have $1 million power in your situation because of the value you've placed upon it.
1: Amikor azt az üzenetet vagy azt az igét felhasználod egy bizonyos helyzetben, annak $1 million hitele vagy értéke lesz, mert te ennyit adtál neki.
0: But if you don't value it,
1: de hogyha értéktelenként kezeled,
0: if you regard it lightly,
1: hogyha nagyon könnyedén veszed,
0: then even what you have will be taken away from
1: akkor
0: you.
1: Még az, amit van, azt is el fogják venni tőled.
0: You cannot stay in the same place.
1: Nem maradhatsz egy helyben.
0: What you have is either increasing in value, or you are losing what you have.
1: Mert vagy növekszel értékben, vagy pedig elveszted, amit van.
0: If you take the word as a powerful word of faith,
1: hogyha az igét erőteljes hit igeként veszed,
0: and you move in faith according to that word,
1: és az szerint az üzenet szerint hitben lépsz ki,
0: it'll have that much more power through your life when you use that word.
1: Sokkal hatalmasabb ereje lesz akkor, amikor oda kerül a sor, hogy használd azt az igét.
0: But if you lightly regard the word, then it'll not even be there anymore.
1: De hogyha könnyedén veszed az igét, akkor még csak ott sem marad az életedben.
0: God will take it and give it to someone else.
1: Isten elveszi tőled, és valaki másnak adja.
0: They'll be moving in an amazing anointing, and you've lost what you had because you were not valuing what you had.
1: Csodálatos kenet alatt működsz, de elveszted egyszer csak azt, amit volt. Miért? Mert nem értékelted megfelelő módon az üzenetet, az igét.
0: For whoever has to him more will be given.
1: Mert akinek van, annak adatik.
0: Whoever does not have even what he has will be taken away from him.
1: És akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van.
0: Amen. Let's go to Amen. Luke 8. I'm not sure if there's anything more I want to say on that. Come to Luke 8.
1: Lapozzunk a Lukács 8-hoz.
0: He talks about. I'm not sure I need to go there.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy ebbe belemegyünk még most.
0: You didn't translate it. You said it in English.
1: Ah.
0: Well, that's better. That was Hungarian. Okay. No, that's fine. I think I've covered everything there.
1: Jó, azt hiszem, hogy akkor ezt lezártuk.
0: So when we go looking into these things,
1: amikor beletekintünk ezekbe a dolgokba,
0: and realizing that even the narrative of historical events is still allegorical,
1: és felfedezzük azt, hogy még a történelmi események körítése vagy a narrációja is allegorikus,
0: and we let the Spirit of God begin to show us the kingdom in everything.
1: És megengedjük Isten szellemének, hogy ő legyen az, aki Isten királyságának a dolgait megmutatja nekünk.
0: Then suddenly vast amounts of scripture begin to come alive.
1: Akkor egy nagy csomó ige elkezd élni.
0: Amen.
1: Amen.
0: Now, it's a good place to stop, but it's not officially time to stop.
1: Most ismét egy jó idő, vagy jó pont, hogy megálljunk, viszont még nincs itt az ideje, hogy befejezzük.
0: But I've been going for an hour and a quarter. I think that's a good long session, isn't it?
1: És úgy gondolom, hogy egy és egy negyed óra az elég hosszú tanítás.
2: Ellen Vincent a várost meghódító hadseregről szóló tanítás sorozatának egyik része hangzott el.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Hi everybody, it's good to be back in Székesfehérvár.
4: Szervuszok, üdvözlök mindenkit. Nagyon jó újra itt lenni Székesfehérváron.
3: I see a lot of familiar faces and some new faces.
4: Látok egy csomó ismerős arcot, meg új arcokat is.
3: You I've seen just four, a month ago maybe in Albania.
4: Néhányatokat láttam egy pár hónapja Albániában, igaz?
3: I wish I could preach in Hungarian, but that's not going to happen.
4: Bárcsak tudnék prédikálni magyarul, de ez nem így fog történni.
3: I've been working on just learning to say your name. That's taken me 12 or 15 years. So.
4: Már 10-12 éve dolgozom, hogy megtanuljam a neveteket. Hát.
3: We're glad we could be here.
4: De nagyon örülünk, hogy itt lehetünk.
3: We just spent a week, almost a week in Germany at a school teaching there.
4: Majdnem egy hetet töltöttünk Németországban, ott tanítottunk.
3: Had a good time, and so we're happy to have the next few days with you.
4: Nagyon szép időt töltöttünk együtt abban az iskolában, és ugyanerre számítunk veletek is.
3: Holly asked me if I would talk a little bit about the harvest, the kingdom and harvest.
4: Pali azt kérte, hogy a királyságról és az aratásról beszéljek kicsit.
3: Both are favorite topics of mine.
4: Mind a kettő kedvenc témám.
3: I won't take a lot of time to define the kingdom.
4: Nem töltök sok időt azzal, hogy definiáljam a királyságot.
3: But I want to talk to you about the fact that the kingdom is unshakable, and I believe it is a prevailing kingdom.
4: De hadd mondjam el azt, hogy a királyság az megrázhatatlan és győztes. Előre tör.
3: You know that if God is for us, we can't be stopped.
4: Tudjátok, hogy ha Isten velünk van, akkor megállíthatatlanok vagyunk.
3: No one can stand against us.
4: Senki nem állhat ellenünk.
3: And I think Christianity is the largest movement that the earth has ever seen.
4: És úgy gondolom, hogy a kereszténység a legnagyobb mozgalom, amit valaha látott a világ.
3: It's growing at a fast pace, more than any other movement.
4: Jelen pillanatban is a legnagyobb sebességgel növekedő mozgalom a világban.
3: And Isaiah, the prophet, tells us that there will never be an end to the increase of his government.
4: Az Ézsaiás prófétában olvassuk, hogy az ő kormányzásának, az ő kormányzása növekedésének sosem lesz vége.
3: So, when I grew up in the church in Pennsylvania.
4: Én Pennsylvániában nőttem fel egy gyülekezetben.
3: I always thought that the kingdom of God or the kingdom of heaven was a place that you went to after you died.
4: Ahol azt tanították, hogy az Isten királysága az egy olyan hely, ahová majd megyünk, miután meghaltunk.
3: So heaven was a destination.
4: A mennyország az egy fajta végállomás volt.
3: Then I noticed that Jesus said we should pray that his kingdom would come here to earth.
4: És észrevettem, hogy Jézus viszont úgy tanít minket imádkozni, hogy jöjjön el a te országod a földre, a te királyságod a földre.
3: I know I'll still go to heaven. That's not a question.
4: Tudom, hogy ugye a mennybe megyek, ez nem kérdés. But
3: I do believe that God has a real purpose and a love for the earth.
4: De hiszem azt, hogy Istennek célja van ezzel a földdel, és szereti ezt a világot.
3: And we know he's ruler over everything and everybody of all time.
4: És tudjuk, hogy ő uralkodik minden időben, mindenek és mindenki felett.
3: But he wants his kingdom to come here.
4: De azt akarja, hogy az ő királysága itt legyen közöttünk.
3: So I want to be sure that you understand what you're involved in.
4: De azt akarom, hogy megértsétek, hogy mibe keveredtetek bele.
3: The choice you made and the involvement you have in the kingdom, I want you to understand that.
4: Na, azt akarom, hogy megértsd, hogy milyen a te döntésednek a súlya, és mibe kerültél bele.
3: They tell me that 3,000 people convert to Christianity every hour.
4: Azt mondják, hogy minden órában 3,000 ember tér meg.
3: Last year, about 100 million people converted to Christianity.
4: Múlt évben egy olyan 100 millió ember tért meg.
3: So, in 100 AD, there were 360 non-Christians for every Christian.
4: Időszámításunk szerint, vagy Krisztus után 100-ban 350 nem keresztény jutott egy keresztényre.
3: He's doing very good with the numbers. I know translating numbers is the hardest part, isn't it? Yeah.
4: So, ez csak nekem mondta.
3: While many of us live in places where Christianity is not exploding right now.
4: Sokan ugye olyan helyeken élünk, ahol a kereszténységnek nincs robbanásszerű növekedése.
3: I was telling my brother that in the United States, our rate of growth of the church is lower than the birth rate.
4: Épp arról beszélgettünk itt az előbb, hogy az Egyesült Államokban a kereszténység növekedése az kisebb ütemű, mint a születések száma.
3: So we have a few large churches, but we're not really impacting our whole nation.
4: Van néhány tényleg nagy meg a gyülekezet, de igazán nem vagyunk hatással az egész társadalomra.
3: If you look at the whole world, roughly over one third of the world now says that Jesus is their king.
4: Hogyha megnézed az egész világot, akkor kb. Egy harmada a világnak azt mondja, hogy Jézus Krisztus az én királyom.
3: Africa was baptizing 20,000 people a day.
4: Afrikában 20,000-en merítkeznek be naponta.
3: And China was baptizing 30,000 people a day.
4: Kínában 30,000-en merítkeznek be naponta.
3: 750 million Christians have been filled with the Holy Spirit.
4: Egy olyan 780 millió keresztény töltekezett be Szent Szellemmel.
3: They say that one out of every nine Christians one out of every nine people in the world speaks in tongues.
4: És azt mondják, hogy 9 közül a világon élő emberek számát tekintve 9 közül 1 nyelveken szól.
3: So sometimes we need to look at statistics because when we have our heads down in the details of our world, we don't always realize what's happening out there.
4: Néha rá kell néznünk ezekre a statisztikákra, mert sokszor így lefelé nézünk a mi kis világunkat vizsgálódva, és nem tudjuk, hogy mi megy a világban.
3: We do have some challenges, though.
4: Vannak kihívásaink mindazáltal.
3: Right now about 100,000 Christians are being martyred every year.
4: Most ebben az időszakban egy olyan 100,000 keresztényt ölnek meg a hitéért évente.
3: About 73% of the world lives in a culture that is not friendly to Christianity.
4: A világon élő emberek 73%-a él egy olyan kultúrában, amelyik nem komálja a kereszténységet.
3: Our biggest challenge is that 49,000 people roughly die every day without having had the opportunity to hear the good news.
4: És a mi kihívásunk az, hogy körülbelül 49,000 ember hal meg naponta úgy, hogy nem hallotta az evangéliumot.
3: These are not people that have heard it and didn't respond. These are people that never had the opportunity.
4: Ezek nem azok az emberek, akik hallották, de nem érdekelte őket, hanem ezek azok, akik nem hallottak róla.
3: So to me that's unacceptable.
4: Számomra ez elfogadhatatlan.
3: So I'm going to have the operator show a video that I brought along.
4: Szeretném, hogyha megmutatná ezt a videót, amit hoztam.
3: If you have the link.
4: Hogyha megvan a link hozzá, lehetséges?
3: This video shows the growth of Christianity. I'm sorry.
4: Ez a videó a kereszténység növekedéséről szól.
3: If it doesn't work, I'll go on and I'll just tell you what the video is about.
4: Ha nem működik, akkor én elmesélem, hogy miről szól a videó. It'll work.
3: It will.
4: It'll work.
3: Amen. The captions are in English.
4: Angolul lesznek a feliratok.
3: So I apologize for that.
4: Bocsi.
3: But you'll see Christianity start with a little dot at Jerusalem.
4: Látni fogod, hogy a kereszténység egy kis pontocskával kezdődik Jeruzsálemben.
3: And it spreads.
4: Aztán az szétterjed.
3: At one point it shrinks a little bit when Islam began to take parts of Asia and Europe.
4: Aztán egy ponton összehúzódik, amikor az iszlám elkezd terjedni és elfoglalja Ázsiát meg Európa egy részét.
3: And you'll just see how fast it explodes.
4: De látni fogod, hogy milyen gyorsan, robbanásszerűen növekszik.

0: Let's give our tech team a hand for being on the
1: call. Tapsoljuk meg a technikai csapatot, ügyesek voltatok.
0: Thank you.
2: Köszönjük.
0: So it's interesting, you could see at one point there was hardly any cholera in Africa, then all of a sudden it just started to explode.
1: Érdekes volt, ha észrevettétek, hogy egy ponton szinte semmi nem volt Afrikában, aztán hirtelen szétterjedt.
0: That video is only, it's 10 years old already.
1: Ez már 10 éves ez a videó egyébként.
0: But you can just see how Christianity just, it was explosive.
1: De láthatod azt, milyen robbanásszerű a kereszténység növekedése.
0: And it's still happening.
1: És ez most is történik.
0: As I said, it's not happening in our country, but there are places of the world where it is happening.
1: Ahogy mondtam, a mi országunkban ez nem történik, de vannak helyek a Földön, ahol viszont igen.
0: I'm not a prophet, so I'm not going to make any hard predictions.
1: Én nem vagyok proféta, ezért nem fogok semmi előre jelzést adni.
0: But I do believe that we will see up to 1 billion people turning to Jesus yet before he returns.
1: De hiszem, hogy látni fogunk 1 milliárd ember, látni fogunk 1 milliárd ember megtérését, mielőtt Jézus visszajön.
0: So take your brain and try to wrap it around 1 billion people.
1: Szóval próbálj elképzelni 1 milliárd embert.
0: And how many hundreds of thousands will that be in Hungary?
1: És vajon hány száz ezer lesz ebből magyar?
0: What would you do if there was 10,000 people in Székesfehérvár got saved in a year?
1: Mi lenne, hogyha Székesfehérváron a jövő évben 10,000 ember megtérne?
0: You should think about it. Yeah.
1: Gondolkodj el ezen egy kicsit.
0: So I was telling him some stories of where I visited places where Christianity did explode.
1: Épp beszélgettünk erről, hogy meglátogattam helyeket, ahol fölrobbant a kereszténységnek a növekedése, vagy kirobbant.
0: And the church wasn't ready.
1: És a gyülekezetek nem voltak készen.
0: They didn't really think
1: erre.
0: It could happen.
1: Nem számítottak rá, hogy ilyen történhet.
0: But neither did Peter think that they could catch fish until Jesus said, just try the other side.
1: De Péter se gondolta, hogy lehet még halat fogni addig, amíg Jézus nem mondta neki, hogy vesse ki a hálóját.
0: It was a massive catch that nearly sank both boats.
1: És olyan sok halat fogtak, hogy majdnem elsüllyedt mindkét hajó.
0: But I believe that we have to think that Christianity can win on the earth, or we won't try very hard.
1: De nem hiszem, hogy úgy gondolkodhatunk, hogy a kereszténység előre törhet a Földön, hogyha nem vagyunk ebbe keményen benne.
0: I like to watch the Olympics.
1: Én szeretem nézni az olimpiát.
0: Because I like to see people win.
1: Mert szeretem nézni, ahogy emberek győznek.
0: I'm not planning on entering the Olympics.
1: Én nem fog benevezni a játékokba.
0: I'm not preparing for it because I don't think I could run the race.
1: Nem is készülök arra, mert nem hiszem, hogy le tudom futni egyszer is a kört.
0: So I just sit and watch.
1: Úgyhogy ülök és nézem.
0: And I think most of the church in the world has no idea what will happen.
1: Azt gondolom, a Földön lévő kereszténységek egy nagy részének fogalma sincs, hogy mi történhet.
0: That's a problem most places.
1: Ez a legtöbb helyen ez a probléma.
0: But I believe if there's anything that we should focus on right now, it is the harvest.
1: De hogyha valami, amire összpontosítanunk kell ma, akkor az biztos, hogy az aratás.
0: So, what do you think of when you think of the future?
1: De hogy gondolkodsz a jövőről?
0: We just had another war start, so we think of wars and rumors of wars.
1: Tegnap elkezdődött egy háború. Ugye, ha hallunk háborús híreket háborúkról.
0: Earthquakes.
1: Földrengésekről.
0: The Antichrist.
1: Az Antikrisztusról.
0: And yet, and the Bible talks about those things.
1: És a Biblia beszél ezekről a dolgokról.
0: But there's a lot of prophetic words in the Bible that are amazing and they're good.
1: De vannak olyan profétai igék a Bibliában, amik elképesztően jók.
0: So I think while things may get worse, things will get also a lot better.
1: És bizonyos értelemben dolgok lehetnek, hogy válhatnak rosszabbá, de más értelemben elképesztően jobbá.
0: A time will come, it says, when nation will not go to war with nation.
1: Azt mondja a Biblia, eljön az idő, amikor a nemzetek nem mennek háborúba egy másik nemzettel.
0: The time will come when the knowledge of the glory of God will cover the earth like the waters cover the sea.
1: Amikor Isten dicsőségének ismerete betölti a földet, ahogy a víz betölti a tengert.
0: We thought that we were 20 years away from reaching every language on the earth with the gospel.
1: Mi arra gondoltunk, hogy kb. 20 évre vagyunk attól, hogy minden nyelvcsoportot elérjünk az evangéliummal.
0: But they tell me now with AI that we could reach translation probably within 6 years.
1: De az MI, a mesterséges intelligencia segítségével azt mondják, hogy a fordítások leegyszerűsödése miatt ez 6 év alatt már elérhető.
0: So it is possible that we could get to the end of every tribe and tongue within a couple years.
1: Az is lehet, hogy végül is eljuthatunk minden nyelvhez és törzshöz néhány év múlva.
0: So I think the end times harvest is going to be a supernatural one.
1: Én úgy gondolom, hogy a végidők aratása az egy természet fölötti aratás lesz.
0: I was reading in Revelations and it looks like the angels get involved in harvest.
1: Ahogy olvasom a jelenések könyvét, úgy tűnik, hogy még az angyalok is bekapcsolódnak az aratásba.
0: But certainly God will get involved.
1: De mindenképpen Isten be fog kapcsolódni.
0: I have two friends that had the same dream where they saw a net growing around the globe.
1: Van két barátom, akik ugyanazt álmodták, egy hálót láttak, ami nő így a világ köré.
0: And the net completely circled the globe.
1: És ez a háló egészen körülvette a földet.
0: And then they saw in the oceans, they saw like an invisible hand, something was pulling on the net.
1: És az óceánokba megláttak, mint hogyha egy láthatatlan kéz felemelni a hálót.
0: So I believe God's building a net just in relationships between Christians.
1: Én úgy gondolom, hogy Isten egy olyan hálót épít, ami a keresztények közötti kapcsolatból épül fel.
0: And I think we'll be like Peter's partners in the fishing boat where we'll help each other.
1: Olyan lesz, mint amikor Péter partnere ugye a másik hajót oda hívta a halfogáskor.
0: So let's read some scripture.
1: Olvassunk néhány igét.
0: We'll start with Hebrews chapter 12.
1: Elkezdjük a zsidók.
0: Verse 26 to 29, yeah. I'll let you read it.
1: Yeah. Verse 26. Zsidók 12 vége, hogy akartok lapozni. 26-tól 29-ig olvasom. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg. Most azonban ezt ígéri. Még egyszer megrendítem, nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen királyságot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz.
0: So I already believe that I see a shaking building all over the world.
1: Én már látom ezt a megrázást szerte a világon.
0: The systems and structures of the world are not stable.
1: A világon felállított társadalmi rendszerek, struktúrák, ezek nem szilárdak már.
0: I believe that God will shake the nations to exert his ownership over them.
1: Én úgy gondolom, hogy azért rázza meg a nemzeteket Isten, hogy az ő tulajdonosságát tudja velük közölni.
0: But while the nations shake, I believe the church will be filled with the glory of God.
1: De ahogy rázódnak a nemzetek, én hiszem, hogy eközben a gyülekezet pedig betelik Isten dicsőségével.
0: There was a movie a number of years ago called The Perfect Storm.
1: Volt egy mozifilm, a tökéletes vihar, így néhány évvel ezelőtt.
0: And it came here?
1: Láttátok? Én láttam, jó film.
0: Unfortunately, a lot of American movies go other places, I know that.
1: Sajnos egy csomó amerikai film eljut mindenhová. Tudom ezt, tudom.
0: There were several weather systems that converged to make this massive storm.
1: És ebben a filmben több időjárás rendszer találkozott, és ezt a masszív vihart alakította ki a tengeren.
0: And I believe that, you know, God is an amazing engineer.
1: És én hiszem azt, hogy Isten egy bámulatos mérnök.
0: I told the Germans last week that God's an even better engineer than they are.
1: mondtam a németeknek múlt héten, hogy Isten jobb mérnök, mint ti vagytok.
0: They do good at engineering.
1: Mert ők nagyon jó mérnökök a németek.
0: But I believe that the systems of the world will shake, and all the humanistic ideas of the world will shake.
1: Én hiszem, hogy a társadalmi rendszerek megrendülnek a világban, és ezek a humanista eszmék is megrendülnek.
0: Of course God has a purpose in that.
1: De Istennek mindezzel célja van.
0: To reveal what's unstable.
1: Hogy kijelentse, megmutassa a rendíthetetlen.
0: But he has given us an unshakable kingdom.
1: Mert ő nekünk egy rendíthetetlen királyságot adott.
0: And the kingdom, of course, is a realm in which Jesus rules as king.
1: Ugye a királyság pedig az a hely, ahol Jézus királyként uralkodik.
0: I believe the kingdom of God is going to spread and in some ways take over the earth.
1: Én hiszem, hogy Isten királysága szétterjed is, és valamilyen módon átveszi a világot, átveszi a földet.
0: It doesn't look that way or feel that way right now.
1: Most nem úgy néz ki, és nem is úgy érezzük.
0: But I'm going to show you some scriptures that I think talk about this.
1: De elmutassak néhány igét, ami erről beszél.
0: But what is it for you that brings everything together in your life?
1: Mi az, ami számodra mindent összehoz a te életedben?
0: What is it that gives meaning to your life?
1: Mi az, ami értéket és értelmet ad az életednek?
0: Jesus focused on the kingdom of God.
1: Jézus Isten királyságára összpontosított.
0: That was his main message.
1: Ez volt az ő fő üzenete.
0: And I think that the kingdom of God is the answer to all human problems.
1: Én pedig hiszem azt, hogy Isten királysága az a válasz minden emberi problémára.
0: It's silly to try to add a little kingdom to your life.
1: És ez butaság, hogyha kis királyságokat illesztesz az életedhez.
0: It really has to be all or nothing.
1: Sorry?
0: It has to be all or nothing.
1: Az Isten királyságával kapcsolatban az a helyzet, hogy mindent vagy semmit.
0: So without the kingdom as the highest priority, I think we are left like playing football without goalposts.
1: Anélkül, hogy Isten királysága lenne az elsődleges, ami számunkra, akkor olyanok vagyunk, mint aki kapu nélkül focizik.
0: It would be pretty funny and sad if the footballers were running around and there were no goalposts.
1: Milyen furcsa lenne meg idézőjelben röhelyes, hogyha futkároznának a labda után a focisták, és nem lenne kapu.
0: People are the most intelligent these days of all history, and yet the most confused.
1: Most talán a legintelligensebb emberek között élünk ugye az emberiségben, és mégis úgy tűnik, hogy a legzavarodottabb a világ.
0: Even among Christianity, in large part, the church has lost the importance of the kingdom.
1: Még a kereszténység nagy részében is elvesztették a királyságnak a fontosságát.
0: The gospel has been primarily an offer for me.
1: Az evangéliumot általában egyéneknek ajánlják fel.
0: I need forgiveness.
1: Nekem van szükségem a bűneim bocsánatára.
0: I want to be loved by God.
1: Engem szeret az Isten.
0: I want to go to heaven so I don't burn in hell.
1: Én a mennybe akarok menni, hogy ne égjek el a pokolba.
0: And actually, God gives all of us, he gives us all that.
1: És Isten tényleg átadja ezeket nekünk.
0: But his purpose is a lot goes further than with just us as individuals.
1: De az ő célja messze túlmutat rajtunk, mint személyeken.
0: And again, it's not something for after Jesus returns.
1: És ez nem valami olyasmi, amit majd Jézus visszajövetele után meglátunk, megkapunk.
0: The church has pushed so much off until then.
1: A gyülekezetek egy csomó mindent arra az időre raktak át.
0: So what we're to preach is the gospel of the kingdom, which is really where the power comes from.
1: De amit nekünk kell hirdetni, az a királyság evangéliuma, ahonnan származik az erő.
0: He does love each of us. That's not debated.
1: Isten mindannyiunkat személyesen szeret. Ez vitathatatlan.
0: But he also loves the earth, and the church needs to understand his heart for the earth.
1: De ő szereti az egész földet, és a gyülekezeteknek meg kell érteniük Isten szívét a földre, az egész földre vonatkozóan.
0: So at least in the United States, much of the church is looking to escape and go to heaven.
1: Az Egyesült Államokban a legtöbb gyülekezetben arra gyúrnak, hogy megmeneküljenek ebből a földből, és menjenek a mennybe.
0: Instead of impacting and engaging with the world and culture around us.
1: Ahelyett, hogy hatással legyenek erre a földre, és arra a kultúrára, és mindarra, ami itt megy a földön.
0: Don't get me wrong, I want to go to heaven also.
1: Ne érts félre, én is mennybe akarok menni.
0: But Jesus did pray, Father, don't take them from here.
1: De Jézus azért is imádkozott, hogy Atyám, ne vedd ki őket a világba.
0: But keep them from the evil one.
1: Hanem őrizd meg őket a gonosztól.
0: So I believe that the kingdom of God will replace all other kingdoms on the earth.
1: Hiszem tehát, hogy Isten királysága át fogja venni a hatalmat minden más királyság fölött a földön.
0: I like to think it will be the last kingdom standing.
1: Én úgy gondolom, hogy ez lesz az utolsó királyság, ami állva marad.
0: So one of my favorite pictures is in Daniel chapter 2.
1: Az egyik kedvenc képem erről Dániel 2-ben van.
0: I'm only going to read one verse. So remember, has the statue that's made of different materials?
1: Emlékszel arra az álomra, amiben megjelent egy szobor, ami különböző anyagokból épült fel?
0: Each part of the statue was a different kingdom or empire.
1: És a szobornak a különböző részei különböző királyságokat képviseltek.
0: But the feet were mingled clay and iron.
1: A láb, az pedig a lábfej cserép és vasból volt összekeverve.
0: Which is the Roman Empire?
1: Ez volt ugye a római birodalom.
0: That divided east and west.
1: Amely később ketté szakadt nyugati és keleti birodalommá.
0: And then a little stone struck the feet of the statue and the whole thing collapsed.
1: És egy kis kövecske esett rá a szoborra, és az egész összeomlott.
0: The little stone was the kingdom of God.
1: És ez a kicsi kövecske Isten királysága volt.
0: It came in the form of a baby.
1: Ami egy kisbaba képében, formájában jött el.
0: And the world had no idea what came.
1: Az egész világnak fogalma se volt, hogy mi jött, ki jött el.
0: But in verse 44, Daniel 2:44, it says this.
1: Dániel 2:44-ben az áll.
0: The stone that struck the statue became a great mountain and filled the whole earth.
1: Az a kövecske, amely eltalálta a szobrot, nagy heggyé vált, és betöltötte az egész földet.
0: Isn't that amazing? It's like all these pictures that Jesus gives, it's a little seed that becomes the biggest tree.
1: Nem elképesztő ez, hogy Jézus ezeket a képeket adja, egy kis magocska hatalmas fává lesz.
0: And a little stone that brought down all the empires of the world becomes this big mountain.
1: Kis kövecske, amely a világ összes királyságát lerombolja, hatalmas heggyé lesz.
0: I love history and I love reading about cultures.
1: Nagyon szeretem a történelmet, szeretek olvasni a kultúrákról, társadalmakról.
0: There are some amazing cultures that were prominent for a season and then began to recede.
1: Vannak kultúrák, vannak társadalmak, amelyek prominensek voltak az ő idejükben, aztán elkezdtek megromlani.
0: So it makes you wonder what will happen to the nations that are existing today.
1: És ugye ez elgondolkodtat arról, hogy vajon mi fog történni azokkal a nemzetekkel és kultúrákkal, amik most vannak jelen.
0: There was a time that they said that the sun never set on the British Empire.
1: Volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy a brit birodalomban soha nem ment le.
0: So, I love the British, so this is not against them.
1: Én szeretem a briteket, nem ellenük mondom ezt.
0: But the sun was shining on one of their colonies all the whole time.
1: De ugye annak idején valamelyik kolóniájukban mindig sütött a nap.
0: And that has changed.
1: De ez már megváltozott.
0: The day that the Titanic was sailed from Liverpool.
1: Azon a napon, amikor a Titanic hajózott Liverpoolból.
0: The front page of the London Times said a ship that not even God himself could sink.
1: az újságban azt írták, hogy ez egy olyan hajó, amit még Isten se tud elsüllyeszteni.
0: That was almost like a dare. We know that the ship sank.
1: És látjuk, hogy bizony elsüllyedt a hajó.
0: But all the ism, socialism, communism, capitalism, fascism, all these things will fail us.
1: És az izmusok, a kommunizmus, a kapitalizmus, fasizmus, mind-mind elbuktak és elárultak minket.
0: There's a lot of things about the end of the earth, the end times that I don't understand, like the book of Revelations.
1: Csomó mindent nem értek a végidőkről, mik fognak történni a Földön, ugye, amit olvashatunk a Jelenések könyvében.
0: But we do know that at some point the nations of this earth will be ruled by Jesus.
1: De azt tudjuk, hogy egy bizonyos ponton a föld nemzeteit Jézus, a föld nemzetein Jézus fog uralkodni.
0: So I'll read from Revelations 11, verse 15.
1: Jelenések 11:15.
0: You should put it right up there.
1: Ah, szuper.
0: Let you read it.
1: Okay. Nem kell ezzel vacakon. Meg azt látom is. A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondták, e világnak országai, ami urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik.
0: Isn't that amazing?
1: Nem elképesztő ez?
0: I have to be careful because I learned in Germany last week that some language translations, the numbers are different.
1: Vigyáznom kell, mert múlt héten megtanultam Németországban, hogy különböző nyelvekre fordított Bibliában mások a számozások.
0: I did my slides in German and I had to, it was different numbers.
1: De ez ugyanaz.
0: But that's going to happen.
1: Ez meg fog történni.
0: So, of all the things you think about the future, including all the bad stuff, you have to also leave room for this.
1: Bármit is gondolsz a jövőről, még a rossz dolgok is, amik majd történni fognak, kérlek, hogy engedj helyet ennek az igének is.
0: During the pandemic in the United States, a lot of Christians thought that Jesus was going to come anytime.
1: A pandémia alatt rengeteg keresztény Amerikában azt gondolta, hogy Jézus el fog jönni.
0: Do you know that every generation since, I'm sorry, I
1: don't want to interrupt you. Yeah, just go ahead.
0: Every generation since Jesus thought that it was the last generation.
1: És azt tudtad, hogy minden generáció Jézus után azt gondolta, hogy ők lesznek az utolsó generáció.
0: Eventually one of them will be right, but until this point they've all been wrong.
1: Majd egy pont egy generációnak igaza lesz, de eddig még nem volt igazuk.
0: So, we preached through the book of Revelations in our church last year.
1: A múlt évben mi prédikáltunk egy ilyen tanulmányt, végignéztük a Jelenések könyvét.
0: And they gave me this section to preach on.
1: És nekem ezt a részt adták, hogy erről prédikáljak.
0: So I put on Facebook that on this Sunday I would reveal the nature of the one world government.
1: És a Facebookon kiraktam, hogy a tanítás tartalma az lesz, hogy meg fogom nektek mutatni az egy világ kormánynak a természetét. Hogy mondják ezt jól magyarul? Mi az a... Az egy világ kormány, amin állítólag dolgoznak emberek.
0: That's one of the beliefs is that we're going to end up with one world government with the Antichrist, etc.
1: Egyik dolog az, amit így gondolnak az emberek, hogy lesz majd egy ilyen világ kormány, akinek majd a feje lesz az Antikrisztus.
0: So, I wanted to tempt the Christians to come and hear me preach about this verse.
1: És azért raktam ezt ki a Facebookra, hogy a keresztények eljöjjenek, hogy hallják, hogy mit mondok erről.
0: Because the true one world government is going to be Jesus.
1: Mert az igazi világkormány az Jézus kezében lesz.
0: And Christians get so wrapped up on all the negative stuff that I think they miss all the good stuff.
1: A keresztények annyira bele vannak csavarodva a negatív dolgokba, hogy a jó dolgokat egy az egybe elfelejtik.
0: Four ladies met me in the parking lot and they were mad.
1: Négy hölgy találkozott velem a parkolóban. They were married.
0: They were angry. Yeah.
1: They were angry. És haragudtak rám.
0: They thought I had the wonderful opportunity to expose the evil in our government.
1: Mert azt gondolták, hogy milyen jó alkalom ez, hogy megmutassam a mi kormányunkban a gonosz dolgokat.
0: Said no. My message was not about politics. My message was about the revelation of Jesus in the book.
1: De mondom nekik, hogy az én üzenetem nem politikáról szól, hanem Jézus Krisztus kijelentéséről, ami ebben a könyvben van.
0: So just be careful about getting wrapped up or focused on the negative things and trying to figure things out.
1: Szóval vigyázzatok vele, hogy ne gabajodjatok bele a negatív dolgokba és abba, hogy megpróbáljátok kitalálni, hogy mi is lesz, hogy is lesz, mikor is lesz.
0: Yeah, Jesus says nobody's going to know the day or hour anyway.
1: És Jézus azt mondja, hogy úgyis akkor fog eljönni, amikor senki se tudja, senki se várja.
0: It's not for you to know the times or seasons that the Father has fixed.
1: És nem a ti dolgotok, hogy tudjatok az időkről és alkalmakról, amit az Atya maga hatáskörébe helyezett.
0: Just go ahead, get filled with the Holy Spirit and make disciples.
1: Tehát mit csináljunk? Töltekezzünk be Szent Szellemmel és neveljünk tanítványokat.
0: So in Matthew
1: 13:33,
0: the kingdom is like leaven or yeast, which a woman hid in some flour.
1: A más példázatot is mondott nekik, hasonlatos a mennyeknek királysága a kovászhoz, amelyet vett az asszony, három mérce lisztbe elegyítette, míg nem az egész megkelt.
0: Well, the time's on here. I just ask her what time I should start.
1: Mennyi időnk van még?
0: 15:30 is 2:30.
1: 10-15 minutes.
0: Okay, that's good. That's what I needed. I forgot.
1: Ennyi kell.
0: Remember that Jesus said the gates of hell would not prevail against the church.
1: Emlékeztek, hogy Jézus azt mondta, hogy a pokol kapui sem tudnak ellene állni a gyülekezetnek.
0: I believe that before Jesus returns, we're going to see a glorious, successful church on the earth.
1: Én hiszem, hogy mielőtt Jézus visszajön, meg fogunk látni egy dicsőséges és sikeres gyülekezetet, egyházat.
0: I don't think it's going to be an irrelevant group that's just barely hanging on till he comes to rescue.
1: Én nem gondolom, hogy ez egy ilyen irreleváns kis csapat lesz, akik próbálják valahogy így valamit megőrizni.
0: So for me, the only thing that has helped me make sense in life is the kingdom of God.
1: Számomra az egyetlen dolog, ami érdekelt az életben, az Isten királysága.
0: And we'll read just a couple verses in Matthew and then I'll close.
1: Még néhány igét felolvasunk a Mátéból, és aztán bezárom.
0: Matthew 6:24-25.
1: Máté 6:24-25. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek, mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet.
0: So jump down now to verse 31 and just read 31-34.
1: Ugorjunk le a 31-es és a verse, és akkor 34-esig olvasom. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezgetik. Áldásul megadatik nekünk.
0: We need to eat, so there's nothing wrong with that, but he's saying you don't need to worry about it.
1: Kell ennünk, főleg a fiúknak. De hogy nyilvánvaló, de hogy, so, hogy nem kell ezért aggódnunk.
0: He's basically saying, if you look after what's important to me, I will take care of all the things that are important to you.
1: Ez azt mondja, hogy ha te törődsz azzal, ami fontos nekem, akkor én törődök azzal, ami fontos neked.
0: So as I read this, I think the choice is clear.
1: És ahogy ezt olvasom, úgy gondolom, hogy a döntés, vagy a választás lehetősége világos.
0: We can either live driven by anxiety,
1: vagy a félelmek irányítanak minket,
0: or we can seek first the kingdom.
1: Vagy elsődleges módon Isten királyságát keresünk.
0: I don't think there's ever been a time where there's been so much anxiety on the earth as right now.
1: És nem tudom, hogy volt-e olyan szakasz a világ történelmnek, ahol ennyi félelem vagy aggodalomra lett volna ok, mint most.
0: And that's global.
1: És ez egy globális dolog.
0: It's just an uneasiness That something bad will happen in the future.
1: Egyfajta nyugtalanság van bennünk, hogy valami még rosszabb történik holnap.
0: But we have an unshakable kingdom.
1: De nekünk van egy megrendíthetetlen királyságunk.
0: It will continue to grow and take over the earth.
1: Amely folyamatosan növekedni fog és átveszi a hatalmat a földön.
0: It will replace all the other kingdoms.
1: Minden más királyság fölé emelkedik.
0: And he says, "Do not be afraid, little flock, for your father has chosen to give you the kingdom."
1: És azt mondja, hogy ne féljetek, kicsi nyáj, hiszen a ti atyátok úgy döntött, hogy nektek adja a királyságot.
0: So I encourage you to make that your top pursuit.
1: Arra buzdítalak, hogy te neked is legyen ez elsődleges prioritásod, Isten királyságot.
0: Our pastor has a dog.
1: A mi pásztornak van egy kutyája.
0: And they throw a toy to the dog.
1: Amikor egy játékot dobnak a kutyának,
0: and he catches it,
1: és elkapja,
0: and then they throw another toy.
1: De aztán dobnak neki egy másikat
0: is. And he catches the second one and keeps the first one.
1: De ő elkapja a másodikat is, úgy, hogy a szájában marad az első.
0: So the game is, how many toys can we throw the dog before he drops one?
1: És úgy játszanak vele, hogy hány játékot tudunk dobálni a szájába, hogy legalább egy kiessen.
0: That's a little bit how life is like in our century.
1: Kicsit olyan ez, mint a mi életünk ebben az évszázadban.
0: So many good things.
1: Annyi jó dolog van.
0: So many fun things.
1: Annyi vidám dolog van.
0: We don't feel like we can do it all.
1: Nem is úgy érezzük, hogy nem is tudjuk megcsinálni mindet.
0: But if we put the kingdom of God as a number one priority.
1: De hogyha elsődleges prioritásba helyezzük Isten királyságát,
0: he really does take care of the rest.
1: Akkor ő fog törődni ráadásul a te dolgaiddal.
0: I remember the first time I started seeing the kingdom of God when I was a young man in my 20s.
1: Amikor először kezdtem megérteni Isten királyságát, amikor fiatal voltam még a 20-as éveimben.
0: It's become my obsession.
1: Az én obsession, segítsetek. Az én
0: fixated on it.
1: Erre rákattantam.
0: Take your word for it. So I'm appealing to you, make it your obsession and see what God does with your life.
1: Neked is mondom, kattanj rá. És tedd a te életed elsődleges prioritásává.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Thank you.
2: Ez volt a Növekedjünk hitben.
3: Növekedjünk hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Igen, a múlt alkalommal elhangzott a Mózes második könyvéből a 20-20, ami mindennel, vagy mindentől, mindenkitől való félelem elleni megoldás és fegyver, maga az Isten félelem. És az jó bevésni a szívünkbe, a lelkünkbe, elménkbe. Ma a Mózes első könyvének a 18. fejezetéből és a 21-es fejezetnek az első néhány verséből olvastunk föl, és nem véletlenül, mert amiről szeretnék beszélni, az Istennek a látogatása. Istennek a meglátogatása. Segítesz, csak kérdezted, hogy mikor mondtam, hogy amikor elkezdem a prédikációt, akkor. Köszönöm szépen az Ivának, az Isten tisztelet elején rakta be gyorsan PPT-be a vázlatot, úgyhogy neki köszönjük meg. Úgyhogy emiatt akkor látható a Biblia verseket, akkor fogják tudni látni. Úgyhogy segítsetek, technikusok, más is, hogyha tud, hogy ne az Annának kelljen egyedül. Mert még fekete mind a kettő, ez az. Köszönjük szépen. Amikor Isten meglátogat, az Isten látogatása. Amikor Isten meglátogat, akkor természet fölötti dolgok történnek. Amikor Isten meglátogat, akkor Isten ígéretei, prófétai kijelentések beteljesednek az életedben.

életbe. Van úgy, hogy Isten látogatásakor az időszakok is eltolódnak. Vannak szellemi időszakok, és azok megváltoznak. Hogy ami eddig szellemi őszöd volt, lehet, hogy megváltozik, és nem télé, hanem egyszerűen megváltozik nyárrá. Vagy amikor Isten meglátogat, akkor új dolgok születnek az embernek az életébe, gondolataidba, kijelentésbe, cél, látás, elhívás. És mindeközben, amikor Isten meglátogat, akkor minden egyes természet fölötti dologért azt veszed észre, hogy nem kell erőlködnöd, mert Isten jelenlétéből fakadóan Jézus Krisztusnak adod a dicsőséget. Isten jelenlétébe nem tudsz más csinálni, mint Istennek adni a dicsőséget. Az ő jelenléte ezt eredményezi. Amikor Isten meglátogat, akkor változik az embernek az élete. Megváltozik. És én ezért néztem át az Isten meglátogatásával kapcsolatban a Biblia részeket, végig lapozgattam, és az a kérésem, hogy legyen ezzel kapcsolatban bennünk egy vágy, egy éhség, egy szomjúság, hogy Isten látogass meg. Uram, látogass meg. Látogass meg a családomat, az otthonomat. Látogass meg a közösségünket, a városunkat, ezt az országot, ezt a nemzetet. Hogy várom, Uram, hogy a te látogatásod az valóságos legyen. Ábrahámot meglátogatta Isten, és annak láttuk, hogy annak valóságos következményei, gyümölcsei lettek. Amikor megértem, hogy mit is jelent Istennek a látogatása, akkor rá tudok állni hitben. Akkor meg tudom azt ragadni, tudom azt konkrétan kérni, tudok arról beszélni. És itt a kérdés az, hogy hogyan tudja megérinteni az életedet, hogyan tudja változtatni az életemet az isteni látogatás. Mert azért látogat, hogy változást hozzon. Amikor mondjuk beütöd a Bibliába, hogy Isten meglátogatja az ő népét, akkor talán 6 ilyen esetet találsz a Bibliába. Többször előfordul, de erre a 6 esetre vonatkozik leginkább. És átnézzük mind a 6-ot. Amikor ott van a szívedbe, hogy ezt a 6-ot, de hogyha találsz még, akkor örülök neki. Vagy hogyha más isteni találkozáson keresztül végignézed, és a kérésem Istentől az, hogy megfogalmazódjon és megerősödjön bennünk a vágy arra, hogy Uram, én akarok veled személyesen természet fölötti jelenléteddel találkozni. Akarom, hogy meglátogass. Akarom, hogy meglátogasd a családtagjaimat. Akarom, hogy meglátogasd a munkahelyemet. Ez a kérésem, hogy a te jelenléteddel látogass meg a házastársamat, a gyerekemet, a főnökömet, a szomszédomat, a városunkat, az országunk vezetőit. És hogy, vagy akár konkrétan kérd is, hogy Isten szelleme fölgerjesszen ott belül egy vágyot, éhséget, szomjúságot, egy döntés, hogy ez legyen meg. Hogy az ő beszéde be tudjon teljesedni, az ő ígéretei meg tudjanak valósulni, és meglásd ennek a megvalósulását. Az első ugye, az 1 Mózes 18, 1-től 15-ig, az a proféciáknak a beteljesedése. Isten látogatása az a proféciáknak, a ígéreteknek a beteljesedését is előbbre hozza. Konkrétan a meddőség megszüntetése volt itt, megjelent az Úr Ábrahámnak Mamré tölgyesében, és ott a 10. versben megígérte, egy év múlva ilyenkor visszajövök hozzád, és a feleségednek, Sárának fia lesz. 13-as versben ugye megkérdezte az Úr, mert Sára nevetett ott a sátorba, miért nevetett Sára?
És miért mondta magába, hogy vajon szülhetek-e vénségemre? És akkor az Úr megkérdezte, szerinted, Ábrahám, az Úrnak lehetetlen-e valami? Emlékeztek, amikor megjelent Gábriel Máriának, meg megjelent Gábriel Zakariásnak. Amikor megjelent, Zakariás volt, nem János, csak hogy nézd. Zakariásnak a válasza, amikor megkérdezte, hogy ez hogy lesz, hogy lehet ez, az volt, hogy elnémulsz, még meg nem születik. Mária ugyanúgy megkérdezte, de ez hogy lehet, és hogy lesz meg, ő neki meg elmagyarázta. Szerintetek mi volt a kettő között a különbség? A szavak, a verbális szavakban nem nagyon volt különbség. De? Az egyik hitetlenséggel, a másik pedig egy Isten beszédébe való bizalommal, ráhagyatkozással kérdezte. És az egyikre az volt a válasz, hogy addig, még ez nem valósul meg, elnémulsz, hogy nehogy a beszédeddel bármit is keresztbe tudjál itt tenni, meghiúsíthasd. De itt azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy azért volt benne egy ilyen kételkedés sárába, az Úr nem csinált itt semmi dolgot, nevetett, sőt van egy humora is. Mert azt mondja, hogy 21-es fejezetből felolvastuk az első három verset, meglátogatta az Úr Sárát, ahogyan azt megmondta, tehát meglátogatta, és cselekedett az Úr úgy, ahogy megígérte. Teherbe esett, fiút szült, abban az időben, amit megígért neki Isten. És Ábrahám Izsáknak, azaz nevetésnek nevezte el az újszülött fiát, akit Sára szült neki. Tehát Istennek volt egy humora is, hogy Sára nevetett, amikor az ígéretet kapta. És milyen nevet adatott Isten Ábrahámmal és Sárával a gyereknek? Nevetés. Mert nevettél, amikor az ígéretet kaptad. Nevettél, amikor Isten azt mondja, hogy én jó és reményteljes jövőt adok neked. Nevettél kicsit talán kételkedve, amikor azt mondja, hogy én bővölködő életre hívlak el. Sőt, Ábrahámnak azt mondja, és Krisztusban Ábrahám minden áldását örököltük, vagyis neked is szól, hogy nem csak megáldalak, hanem megáldom rajtad keresztül az embereket. Sőt, azt mondja, hogy minden népet, minden nemzetet megáldok rajtad keresztül. És akkor nevetsz egyet, amíg nem is voltam a határon kívül, hogy létezik, stb. Stb. De jöhet. És akkor utána Isten, amikor megszületik a gyerek, ezt a nevet adatja velük, a nevetés. Hogy emlékezz meg arról, hogy amikor kapod az ígéretet, az az ígéret igen nagynak tűnt. Az az ígéret a saját erőmön jóval túl haladt. Amikor az ígéretet kaptam, a saját korlátaimon jóval túl volt az ígéret megvalósulása. És természetes szinten annyira lehetetlennek tűnt, hogy nevetés jött ki belőlem. Érdekes, hogy nem depresszió. És nem kezdte el sajnálni magát. Nem fakadt sírva se Ábrahám, se Sára, pedig hát azt is el tudnám képzelni, a magyar lelket ismerve. Tehát hallja a Sára mondjuk az Ábrahámnak, miközben mondja az Úr, hogy egy év múlva visszajövök, és a feleségednek gyereke lett. És akkor egyszerűen sírva fakadt Sára a sátorba, tehát ez nem lehet, hát már nincsen, nem működik a női természet. Hogy sajnálom magam, tehát hogy ezt már kicsúsztam ebből az Úr való, hogy elfelejtette. De nem, hanem elkezdett nevetni. Csak magát a szituációt és a... Hallottatok már erről, hogy vannak egyének életébe is, mindegyikünk életébe lehetnek átkok, lehetnek áldások. Egy-egy család életébe is lehetnek olyan familiáris hátizsákba, puttonyba levő pozitív és negatív csomagok,
ami áldás vagy átok. Így van. De ez igaz egy népre vonatkozólag is. Vannak népek, akik egyszerűen a mentalitásuknál fogva, vagy az ország a légtér fölött levő levegő égbe uralkodó szellemek befolyásából fakadóan az egyik optimistább, vagy kevélyebb, a másik alázkodóbb, vagy depressziósabb, stb. A magyarok nekünk, amire oda kell figyelnünk, az, hogy ne depressziózunk, és ne búsulgassunk, és ne sajnálgassuk magunkat, és ne nyalogassuk a sebeinket. A sára számomra egy nagy bizonyság. Ha valakinek bizony sárának lehetett volna, hát csak gondoljatok ott bele, akkor már, amikor ez volt, hát már a hágáros dolgon már túl voltak. Már több mint 10 éves volt a... Hát nem akartam a nevét mondani, tudom, hogy Izmael, de hát hogy mondják az, milyen gyerek? Hát igen. De az nem a feleségtől volt, az, hát most azt úgy mondják, ilyen zabi gyerek. Bocsánat a kifejezésére, hát nyilván a feleség tudtával volt az, hogy odaadta, Sára adta oda, hogy menjen be a férje, Hágárral, a szolgálójával, és lett belőle a gyerek. Micsoda megaláztatás, mert utána emlékeztek, hogy Hágár végig cikizte, és éveken át megszégyenítette az úrnőjét. Emlékeztek a történetre, sztorira. Ha valakinek, Sárának lett volna oka, hogy sajnálgassa magát ennek az ígéretnek a hallatán. Mégis, amikor Isten meglátogatta Sárát, ebben a nehéz helyzetben is egy nevetés tört ki belőle. És az Úr bár megfette, mert azért volt benne egy hitetlenség adag, mégis a humorából fakadóan, én ezt Isten humorának látom, a gyereket, az ígéret gyümölcsét nevetésnek kereszteltette, neveztette el. Ez igen. És amikor Isten látogatása ott van az életeden, akkor ami meddő volt, akkor ne sajnálgasd magad, és ne a meddős oldaladra és területedre nézz, hanem nézz Isten ígéretére. Amikor Isten meglátogat, pont a meddős területre fog gyümölcsöző életet, ígéretet adni. Életigéretet adni. És nem csak, hogy ígéretet, hanem Istennek ezzel az a célja, hogy legyen az a meddős terület egy nevetés, egy örömnek a forrása, örömnek a kapuja. Mostani hírlevélbe azért raktam a címoldalra a Doug Edisonnak azt az írását. Én úgy hiszem, hogy az egy olyan profétikus írás, amit meg kell ragadnunk. Ez engedelmesség kérdése. Tudjátok, hogy az öröm az nem érzés? Pusztán. Mikor örüljek? Amikor Isten parancsolja. Mikorra parancsolja? Mindenkorra. Akkor, amikor úgy érzem, akkor is. Akkor, amikor nem érzem, örüljek. Mi? Igen. Az a helyzet, hogy így van. És Istennek a látogatása ezt tudja elérni. Hogy ha vannak, mert kinek nincs az életében olyan terület, ami ilyen meddő terület. Amin nem látom Isten ígéreteinek a megvalósulását, áttöréseket. És azt mondja az Úr, hogy ezt a területet én az örömnek, a nevetésnek a területévé fogom változtatni, mert arra a területre adom az ígéretemet direkt, és be fogom teljesíteni, hogy meglásd, hogy én a mindenható csodatevő Isten vagyok, és azon a területen fogok változást és ígéret beteljesedést adni. Ugyanezt csinálta Annánál is. A 1 Sámuel 2.21-ben az van, hogy meglátogatta az Úr Annát, aki fogant a méhében és szült még 3 fiút és 2 lányt. 6 gyereket szült ez az asszony. Pedig meddő volt, és
hát ugye két feleség volt, ugye a Peninna, meg az Anna, és hát nagyon csúfolta, megszégyenítette Annát a másik feleség. És akkor könyörgött az Úrhoz, megadta Sámuelt, de utána még három fiút és két lányt. Azért fantasztikus az Úr. A második terület, amikor Isten meglátogat, akkor ismerjük föl, hogy Isten látja a te fájdalmadat, ismeri a szükségeidet, és kész arra, hogy belépjen az életedbe, és kész arra, hogy változtatást adjon, változtasson. Mi volt ez? A 2 Mózes 4-ben, a 31-es vers, az azt van, a nép hitt, amikor meghallották, hogy az Úr gondjaiba vette Izrael fiait, és hogy meglátta nyomorúságukat, meghajoltak és leborultak. Tehát figyeld meg, hosszú időn keresztül ott az egyiptomi rabszolgaságban, évszázadokon keresztül nyomorúságban kínlódtak, gyötrődtek, teher alatt görnyedtek, és a rabszolgaságnak a hosszú időszakát Isten látogatása törte meg. Mert meghallotta az ő kiáltásukat, meglátta az ő nyomorúságukat, és ez az isteni látogatás, amikor meglátogatta az ő népét, emlékeztessen bennünket arra, hogy az a fájdalom, az a nehézség, az a szorongattatás, az a félelem, az a elbátortalanítás, az a reménytelenség, csüggedés helyzetek, amiben belekerültél az elmúlt hetekbe vagy napokba, Isten ezeket pontosan tudja és pontosan látja. Nem felejtette el, megemlékezik, és meglátogat téged, csak várd és kérd őt, hogy Uram, jöjj az én életembe, gyere be az életembe, látogass meg, ahogy meglátogattad Egyiptomba a te népedet, és egy teljes szabadulást szereztél, hozz egy teljes szabadulást az életembe. Amen. Sőt, az a helyzet, hogy ott nem csak a egy-egy egyén életébe hozott Isten szabadulást, hanem az egész népnek. Amikor ott van egy testvéred, aki már döntött Jézus Krisztus mellett, elmondta ezt a döntést. Most nem kell neveket kimondanom, de te gondolkozz, ki van, akit nem látsz, aki már befogadta Jézus Krisztust a szívedbe, akár rajtad keresztül. Ki van, akit nem látsz itt, már hetek óta? Ő érte is van az isteni látogatás. Ő érte is kérd az Urat, hogy Uram, látogass meg a te népedet, és szabadíts ki az én testvéremet is, szabadíts ki abból a fogságból, abból a béklyóból, bilincsből, amiben benne van. És amikor Isten meglátogatta, akkor rájöttek Izrael fiai, hogy Isten nem hagyta el őket. Rájöttek, hogy megemlékezett róluk. Rájöttek, hogy nincsenek egyedül a kínlódásaikba. Nincsenek egyedül a szükségeikbe, a szenvedéseikbe, hanem Isten látja őket. Tud róluk, és gondja van rájuk. A harmadik dolog Isten látogatásával kapcsolatban az a Rút könyve, emlékeztek. Éhség. És akkor ő és az ő férje, Elimélek, elmennek Moáb földjére, a fiaikkal. Ott a fiaik Moáb lányokat vesznek el feleségül. Naomi, igen, rosszul mondtam. Csak Rút könyvébe Naomi és Elimélek. És az egyik menye a Rút. Utána ismerjük a történetet, a fiúk, a férfiak meghalnak. Elimélek, meghalnak a gyerekek, és ott marad a három nő. Három özvegy. És a Rút könyve első fejezet 6. versét olvasom. Fölkelt Naomi és az ő menye, és visszatért Moáb mezejéről, mert meghallotta Moáb mezején, hogy meglátogatta Isten az ő népét, hogy adjon nekik kenyeret Izraelben. Miért mentek haza?
Miért költöztek vissza Izraelbe? Mert meghallotta, hogy Isten meglátogatta az ő népét. Mert meghallották, hogy Isten látogatása van az otthonukba. És én nem akarok ott lenni, ahol nincs Istennek a látogatása. És úgy volt Naomi, hogy mondta a menyeinek, hogy maradjatok itt, mert semmi esélyetek, eljöttök Izraelbe, pogányok vagytok, ráadásul özvegyek vagytok, ráadásul gyökértelenek, gyermektelenek vagytok, semmi esélyetek, hogy ott férhez menjetek. Maradjatok itt, itt talán még van esélyetek. De Ruth szerette, annyira ragaszkodott az anyósához, Naomihoz, hogy elment vele. Ismerjük a történetet, végül Boász felesége lett, és végül így került be az egész üdv generációs vonal, vérvonalba, mert Dávidnak a ősanyja, nagyanyja lett. De ez a hitbe való lépés volt. Sokszor, amikor esküvők vannak, akkor van egy biblia vers, amit ugye Ruth-tól idézve írnak a szerelmes ifjú pára meghívójukba, hogy ahova te mész, oda megyek én is, ahol meghalsz, oda temessenek el engemet is, stb. Stb. De ne felejtsük el, hogy ezt nem egy házastárs mondta a házastársának, hanem a menny mondta az anyósának. Ha akartok valami jó, bensőséges, szeretetteljes, hitben való, anyós, menny kapcsolatot, na az Naomi és Ruth. De nem ez az üzenetemnek a tartalma és lényege most, hanem Isten meglátogatta ugye az ő népét, meglátogatta és egy hosszú éhség időszakot lezárt. Mert már évek óta nem volt megfelelő étel, nem volt megfelelő ellátás Izraelbe, de Isten meglátogatta az ő népét, és az éhség elmúlt. Amikor meghallotta ezt Naomi, akkor elhatározta, hogy visszamegy. Ruth ment vele, és azt látjuk, hogy ennek a döntésnek hosszú távú kihatása lett. Annak a döntésnek, hogy egy idős asszony, akinek már túl sok, természetes szinten az életben nem sok lehetősége volt, eldöntötte, én visszamegyek. Ott akarok gyökeret verni, ahol isteni látogatás van. Ott akarok gyökeret verni és meggyökerezetten élni, ahol Isten népe van. Én Isten népe között akarok gyökerezett életet élni. És amikor ezt eldöntötte, visszament, azt látjuk, hogy emlékeztek, amikor megszületett Ruthnak a gyereke, akkor Naomi ott dajkálgatta, úgy, mint a saját gyerekét. Hát az unokája volt, de egy olyan vigasztalás volt számára, mert egyrészt az örökségét visszakapta, mármint Ruthon keresztül, és Boázon keresztül, másrészt pedig azt, ami fájdalmat, nehézséget, és az ígéretek végét látta Moáb földjén, hogy a férje meghalt, a fiai meghaltak, a menye visszament az egyik a moábitáknál ott maradt, viszont látta, hogy a másik menyén keresztül Isten meglátogatása az nem csak a, úgymond a népre, úgy általánosságban a földre, úgy általánosságban az országra hatott ki, hanem ő rá is. Isten látogatása egy vigasztalása lett. Vigasztalás lett. Isten látogatása egyszerűen helyreállította a családját, helyreállította az ígéreteket, helyreállította az örökséget. Milyen személyes ígéreteid vannak? Milyen személyes családi örökségek vannak, amit birtokol most az ördög. Rátette a kezét, és tudod, hogy a tied, de nem tudsz élni vele. Az nem a bíróság a megoldás, hanem van mennyei bíró. Vidd a mennyei bíró elé. Várd Isten meglátogatását.
És Isten meglátogatásának a gyümölcse az lesz, hogy a családodat is meglátod, hogy helyreállítja Isten. És az örökséget is helyreállítja. A negyedik. Jeremiás 29, a 10. Ezt mondja az Úr, mihelyst eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és valóra váltom rajtatok az én jó szavaimat, hogy visszahozzalak titeket erre a helyre. Ez is egy fogságos terület, egy fogságos helyzet, amiben Isten megígérte, hogy 70 év után meglátogatlak. És eltelt a 70 év, és meglátogatta Isten az ő ígérete szerint, az ő szavai szerint az ő népét. A negyedik az, azt látjuk, az örökség helyreállítása itt is, amikor meglátogatja Isten az ő népét, az örökséget helyreáll. Egy, kettő pedig, hazatérsz, oda kerülsz, ahova való vagy, ahogy az előzőnél. Naomi oda került, ahova való, a gyökereit oda tudta leereszteni, sőt, a moábita menye is oda eresztette le. Sokszor úgy van, hogy a szomszéd füve zöldebb. És kívánatosabb ott csinálni a dolgokat, de Isten azt mondja, hogy nézd meg Istennek a látogatását. Ahogy Isten az ő népét meglátogatja, a gyökereidet erezd le, verd le, és meglátod Isten meglátogatása áldás gyümölcseit. Meglátod az ő ígéreteinek a beteljesedését. Meglátod az ő helyreállítását, mert Isten látogatása véget vetett itt Júda számüzetésének, a évtizedeken át tartó számüzetésének, ennek az időszaknak, és az Isten által már előre eltervezett időben Isten hazavitte az ő népét. 70 év. Jeremiáson keresztül ezt már előre megmondta. Az ötödik, szintén egy isteni látogatás, Lukács evangélium. Zakariás, az első fejezet 68-as, 78-as verset olvasom föl. Áldott az Úr Izrael Istene, aki meglátogatta az ő népét, és váltságot szerzett, vagyis megváltotta az ő népét. Ami Istenünk nagy irgalmasságáért, amellyel meglátogatott minket a fölkelő világosság a magasságból. Ez már új szövetség. De Zakariás itt prófétált, emlékeztek. És valamit megértett, hogy Isten népe iránti szeretete, szenvedélyes elkötelezettsége az, ami Istent arra indította, hogy meglátogassa az ő fiával, az emberré lett fiával Izraelt, az ő népét. És ez Jézus Krisztus születésekor beteljesedett. Hogy ennek milyen kihatása, milyen következményei lettek egész Izraelre vonatkozóan, de Ábrahámnak adott ígéret szerint rajtuk keresztül minden nép megáldattatott, és ennek a beteljesedését azért látjuk, hogy elhatott és eljutott ez a hír minden néphez. Nem tudom, hogy van-e olyan nép, akiből ne legyen majd a mennyben üdvözült. Mert azt olvassuk, hogy minden népből, minden nemzetből, minden nyelvből, bőrszín, faj, mindenhonnan lesznek a mennyben. Beteljesedett, és beteljesedettként fogjuk látni az Ábrahámnak adott ígéretet, amikor a mennyben a sokassággal együtt leszünk, és látjuk, hogy igen, minden népből. De ez egy olyan dolog, ami hát azt mondod, hát ez túl nagy, ez nem a személyes. De gondolj csak bele az első. Meglátogatta Isten Ábrahámot, Sárát, Annát. Egy személyes dolog. De mégis népekre kihatása van.
A második, amikor meglátogatta Isten a fogságban, egyiptomi fogságban, rabszolgasságban levő népét, és kiszabadította őket. A harmadikról beszéltünk, amikor Ruth könyve, Naomit megemlékezett, hogy Isten meglátogatta az ő népét, és mennyével visszament. A következő volt, amikor beszéltünk Jeremiástól, hogy a 70 éves babiloni fogságban Isten meglátogatta az ő népét, és kiszabadította őket. Utána a több száz éves kijelentés hallgatás után Zakariás próféta, vagy főpap, de prófétát, azt mondja, hogy Lukács 1-ben, hogy meglátogatta Isten az ő népét, és elküldte a megváltót, elküldte az ő fiát, és teljes szabadulást szerzett, hozott az ő népének. A hatodik, a Szent Szellem kiáradása. Ez is egy meglátogatás. Abcsel 3-ban a 19-es vers, tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, hogy eltöröltessenek a bűneitek, hogy így eljöjjön a felüdülésnek, a megkönnyebbülésnek, vagy a fellélegzésnek a kairosz ideje Isten jelenlététől, látogatásától. Pünkös napján lehet látni, hogy Isten meglátogatta az övéit, a tanítványokat, és a tanítványokon keresztül Isten látogatása ezrekre hatott ki, és utána egy-két momentumot leír az apostolok cselekedete, hogy milyen isteni látogatások voltak, minden egyes isteni látogatásnál vagy egy, vagy több, vagy akár ezrek tértek meg, és fordultak Istenhez is, változott meg az életük. Utána az egyháztörténelem során lehet látni, hogy Isten Szent Szellem általi látogatásain keresztül adott megújulásokat, ébredéseket, és emberek élete változott meg. Van úgy, hogy egész városok változtak. Voltak és vannak olyan mozgalmak, hogy népek és nemzeti határain túl is ezrek, tízezrek, vagy ha olvassátok a Dániel Kolendának a beszámolóját, csak ezen egy evangélistán keresztül, mint Reinhard Bonke, sok tízmillió embernek az élete változott meg. És még hány és hány és hány és hány más szolgája van. De nézzük úgy, és lássuk úgy Isten meglátogatását, hogy a Szent Szellem kiáradása, a Szent Szellemnek a működése által emberek élete megváltozik, fölfrissülnek, betöltekeznek Isten erejével, kenetével, gyógyulások, szabadulások, jelek és csodák történnek, mert Isten kairosz idejét ismerik föl. És eljöttünk a kairosz időhöz, mert a kérdés az, hogy hogyan tudok fölkészülni Isten látogatására. Múlik-e valami rajtam, hogy Isten meglátogasson engem? Múlik-e rajtam, hogy Isten meglátogassa ezt a népet, magyar népet? Múlik-e rajtam, hogy Isten meglátogassa a családtagjaimat? Múlik-e rajtam, hogy Isten meglátogassa a városunkat? Igen. Mit tudok ennek érdekébe tenni? Tehát figyeld meg, amikor Isten a mi érdekünkbe cselekszik, mozdul, meglátogat, kiárad, az soha nem azért van, mert valamit kiérdemeltünk. Olyan fain gyerekek lennénk. De mégis a kezünkbe ad, és a szánkba ad kulcsokat. Hogyha azokat a kulcsokat használjuk, akkor ő működik és cselekszik, és a látogatás a valóság. Nem azért, mert mi okozzuk, de mégis várja, hogy együtt dolgozzunk vele. Együtt működjünk vele. Mert Jézus Krisztus véráldozatán, a mennyei atya kegyelmén és irgalmán, meg a jóságán múlik az egész. De erre ő elkötelezte magát. Tehát nem kell afelől bizonytalannak lenned, hogy most ha betöltöm a feltételeket, akkor vajon Isten látogatására várhatok-e vagy nem, hanem lehetsz biztonsággal egy bizonyosod belül, hogy
ami rajtam áll, megteszem Isten látogatáson, nem fog elmaradni. Isten meg fogja látogatni a szeretteimet, a családtagjaimat, meg fogja látogatni a városunkat, a gyülekezetünket, meg fogja látogatni ezt az országot, ezt a népet. Igen. Ahogy mondtam, nem tudjuk kiérdemelni Istennek a látogatását, nem tudjuk ezt kikényszeríteni, de mégis fölkészíthetjük magunkat, hogy belelépjünk egy olyan szívbeli hozzáállásba, állapotba kerüljünk, hogy a mennyei atya el tudja végezni az ő terveit, és az ő látogatása megvalósuljon. Az első. Hogyan? Isten időzítéseinek, a kairosz idejének a megértése által. Kell törekednem arra, hogy kutassam, hogy mire van Istennek most terve, célja, akarata. Mit akar most Isten csinálni? És hogyha Isten azt akarja, hogy most Bibliát olvassak, akkor ne menjek el focizni. Ha Isten azt akarja, hogy most hív föl a már 4 hete nem volt testvéredet, és mondjál el neki egy bátorító szót, akkor ne menj el fagyizni. Ilyen egyszerű. Azt mondod, ez nem túl szellemi. Hát, szerintem igen. Isten meglátogatása, megtapasztalásának az egyik kulcsa az, hogy az időket és az időszakokat megértsük. Hogy fölismerjük, hogy Isten időzítése mire van. Van, amikor arra van Istennek időzítése, hogy pihenjél. De az a helyzet, amikor már 4 hete erre hivatkozol, akkor én szerintem a szabad hónapnak vége van. Szerintem annak van az ideje, hogy valamit csinálj. Például. Igen? Figyeld meg, a Biblia történeteit, úgy csak 1-2-t futottuk át így az Isten látogatásaival kapcsolatba, és hát ott is azért hát cselekedni kellett. Sárod terhessége Izsákkal. Szerintetek Ábrahámnak meg Sárának kellett ezért valamit csinálni? Házas életet kellett élni úgy, hogy 100 éves volt az egyik, másik meg, vagy 99, másik meg 10 fiatalabb. És lehet, hogy már nem tudom hány évtizedet nem ment a dolog. Jó, vagy nem úgy. De kellett csinálni, higgyétek el. Amikor Zakariás meghallotta Istennek az ígéretét a születendő bemerítő Jánossal kapcsolatban, némán utána hazament. Utána neki is kellett csinálni gyereket. Tehát hitbeli kilépés kellett. Én ezt azért mondom, hogy ne vegyük úgy automatikusan, beárnyékozta a Szent Szellem. Ez Máriánál működött, ez így van, ezt olvassuk. De a többieknek kellett azért csinálni. Aztán a 400 éves egyiptomi fogság, hogy befejeződött, ott kellett valamit csinálni, szerintetek? Bizony, kellett egy csomó dolgot csinálni, már ott a csapások ideje alatt is Isten trenírozta az ő népét, hogy mit csináljon, vagy mit ne csináljon. Emlékeztek, amikor kijöttek az Egyiptom földjéről a kovásztalan kenyerekkel kapcsolatban is. Azzal kapcsolatban is komoly dolgokat kellett csinálni. Vagy a vér, a bárány, páska, minden. A szomszédoktól kellett aranyat, ezüstöt kérni. Emlékeztek? Mondhatta volna egyik, hát de ez azért mégiscsak ciki, most oda menjek és kunyeráljak. Nem?
Azt olvasok, hogy mindegyik megcsinálta. Nem olvasom, hogy, nem, hogy volt, lett volna olyan, aki nem. Mindenki megcsinálta. És akkor utána éveken át, sőt, évtizedeken át a pusztába lehet látni, hogy Isten rákényszerítette, belekényszerítette az ő népét, hogy állandóan muszáj volt hitbeli cselekedeteket csinálni. Mózes. Ugye mindenki úgy nézi, fantasztikus, csodálatos, micsoda erő, micsoda hatalom, kinyújtja a botját, és akkor víz ketté válik, kinyújtom a botomat, a paradicsomlom, és ketté válik, stb. Stb. De az a helyzet, Mózes, micsoda erőfeszítésbe kellett, tellett neki, egyrészt, hogy önmagában, hogy visszamenj a csipkebokortól, emlékeztek, és odaálljon a fáraó elé. Hát még a saját népe vénei se nagyon hitték el. Aztán ráadásul jött a Jánesz, Jámbresz, a két varázsló, azok is kígyó, azok is csinálták a műsort egy darabig, de utána nem hagyta abba, pedig Mózes is elkeseredhetett volna. Hát uram, azt mondtad, hogy a kígyós dolgot mutattad, nekem azt mondta, erre hinni fognak. Hát most nézd meg, Jánesz, Jámbresz megcsinálta ugyanúgy, és akkor nem jött össze. A vízvéré változtatást megcsinálták a varázslók. Bizony. Meg. Nem olvasom azt, hogy elkezdett perelni ott Mózes Istennel. Istenem, azt ez valami olyat csinálj már, amit nem tudnak ezek a varázslók, mert égek, mint a rejsztág. Nem? Nem olvasom. Egyszerűen ez egy hitbeli kilépés volt, egy engedelmesség volt, akkor is, ha égett emiatt. Mert volt, hogy égett. Mert azért ez megszégyenülés volt, hogy azért a varázslók is vérré tudták változtatni. Hát vissza már nem. Igen. Aztán 70 éves babiloni fogság ideje, hogy betelt. Kellett ott hitbeli cselekedeteket csinálni valakinek? Hojjaj, bizony. Dánieltől kezdve Esdrás, Nehemiás, egy csomó Zakariás főpapna, egy csomó embernek, meg azoknak az ezreknek, akik velük hazajöttek. Hát hallották a híreket, hogy a pusztába a kiégett, üszkös kődarabok közé romos városba fognak hazamenni. A teljes területet ugye fölégették előtte, de hát nyilván eltelt azért már egy idő. Teljesen lakatlanná tették a babiloni sereg, és így mentek. Az egy hitbeli kilépés volt. Egy hitbeli kilépés volt az is, hogy oda mentek Jeruzsálembe lakni. Tudták, hogy a környezetben levők, környéken levők ki voltak, a Gasmú, a Tóbiás, Szamballat, Gesem, ezek. Sőt, még a ott maradt zsidók is egyszerűen cikizték őket, sőt, arra készültek, hogy kinyírják őket. Mert csak ez problémát hoznak, hogy fölépítsék Jeruzsálemet, meg ott falat építsenek, meg stb. Az egy hitbeli kilépés volt, hogy ott lakjanak, ott aludjanak. Hitbeli kilépés volt, hogy elkezdjenek építkezni. Hitbeli kilépés volt. És nem volt magától értetődő, hogy ez olyan hamar meg lesz, mert hamar meg lett, 52 nap alatt meg lett. Akkor nem tudták ezt előre, hogy ilyen hamar meg lesz. És én úgy gondolom, hogy ott van Jézus születése, az is egy hitbeli kilépés volt. Igen, egy hitbeli kilépés volt Máriának. Mert ő azt mondta, hogy legyen nekem, ahogy te mondod, a te szavaid szerint legyen minden az életembe. Ő neki ott rizikó volt, mert a törvény szerint József kiadhatta volna megkövezésre. Ez volt a törvény. Ez volt a betű. Tudta, hogy József szereti, de hát emlékeztek, hogy az első találkozása azért nem volt olyan ánytalan, felhőtlen, ez az, beárnyékozta a terhesség, a kapcsolatot, persze beárnyékozott a Szent Szellem, tudod mit, igen,
hallottunk már ilyet. De az Úr meglátogatta Józsefet is, és szólt hozzá álomba. Ez egy fontos momentum volt, igen. De ne felejtsük el, hogy ott is az ő részéről is szükség volt ez a hitbeli. Utána szükség volt az is, hogy elmenjen Erzsébethez. És amikor elment Erzsébethez, a nagynényéhez, aki már jó idős volt, ugye elmondta Erzsébet, hogy a benne levő magzat, aki már 3 hónapos volt, vagy 3 hónappal korábban előre járt az állapotos terhességi állapotába, egyszerűen betöltekezett Szent Szellemmel is egy olyan proféciát mondott, de ehhez egy hitbeli lépés kellett. Mindezeket én azért mondom, hogy végig gondolt, hogy mi az, amit nekem meg kell tennem. Mi az, amit neked meg kell tenned hitbeli kilépésként. Engedelmességbeli lépésként. Ami nem olyan magától értetődő. Lehet, hogy nem illik bele a napi to-do listádba. Nincs benne a napi teendők közt. Nincs benne a napi rutinjaidba. El kell egy kicsit tőle szakadni. A terhesség egy nagyon jó példa, hogy egyszerűen a Kronoszt meg a Kairoszt, Istennek az időzítését és a folyamatos, folytatólagos idő folyamat múlását érzékeltessük a kettő között a különbséget, mert a baba kihordása körülbelül 9 hónap. És ezt tudjuk. Ez a Kronosz, ami mérhető. És kiír az orvos, hogy körülbelül ezen a napon lesz a szülés. De amikor eljön a pillanat, hogy mikor lesz az ideje, a szülés ideje, az már a Kairosz ideje. Mert lehet, hogy nem az a nap lesz, amit az orvos beikszelt. Az Istennek a kegyelme. És jó, hogyha olyan orvost választasz, ha szűz, aki erre nyitott, és nem a betű szerint, ha esik, ha fúj, ha nem szűl meg, akkor fölvágjuk. De mert arra vagy bejelölve. Jó, hogyha hagyod, hogy olyan orvos keze alá kerülj, aki Istennek a Kairosz idejét is valahogy beleszámítja. Még természetes orvoslásnál is lehet látni, hogy lehet, hogy nem konkrétan Isten hívő egy orvos, de amikor beleszámítja azt, hogy nem én gyógyítom meg, valahogy az évek során ráérzett, hogy bizonyos dolgokat elő tud segíteni, de nem az ő hatalmába vannak dolgok. És amikor ilyen orvos kezébe kerülsz, az jó dolog. Mert azt jelenti, hogy tisztában van vele, hogy ő is egy eszköz, akit Isten tud használni. De nem ő az, aki gyógyít, vagy nem gyógyít. Elősegíti. Ha jól mondom, remélem. Ha megnézzük Jézus életét, akkor azt látjuk, hogy mindig azt csinálta, amit az atyától látott, hogy ő csinál. János 5:19. Azt felelte Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, a fiú semmit se tehet magától, csak ha látja cselekedni az atyát, mert amiket az atya cselekszik, ugyanazokat hasonlóképpen a fiú is cselekszi. Tehát Jézus azért tudott a Kairosz idejében járni, hogy mindig a mennyei atya által elkészített kegyelmi időben lépni, mert azt figyelte, hogy az én atyám most cselekszik-e. Az én atyám most mit lépne? Az én atyám most mit mondana? Mi az ő terve, mi az ő szándéka, akarata most? Nem az én agyam szerint, és nem pusztán az én logikám szerint, amit kikövetkeztetek, hanem oda szánom az életemet egy függőségre. Néhány terület, amin fontos keresnünk Isten akaratát, és az ő Kairosz időzítésének a megértését, hogy fölismerjük most is, meg az előttünk álló időszakba. És kérdezd meg velem együtt, hogy mennyi atyám, te most
mit lépsz? Mit lépnél? Mit cselekszel ebben és ebben a helyzetben? Például, Isten azt akarja, hogy frissen betöltsön a Szent Szellem erejével. Hogy örömöt adjon. Atyám, te mit lépnél az én helyembe, hogy a Szent Szellem frissen betöltsön, és a szabadításnak az öröme ott legyen az életembe? Doug Edisonnak az írását a figyelmetekbe ajánlom. Ezzel kapcsolatban is. Másik terület. Amikor ez házi feladat, de megteheted most is. Hogy kérdezz meg, hogy mennyi atyám, egyszerűen te most mit cselekszel ezen a területen az életembe? Mert ez a terület, ez és ez áttörést igényel. Fogalmazd meg azt a területet, ahol áttörésre van szükséged. És kérdezd meg a mennyei atyától, hogy édesatyám, kérlek, hogy mutasd meg nekem, hogy te éppen most, ezen a területen, ahol nekem szükségem van áttörésre, te most mit cselekszel? Mit lépsz? Vagy ott van a harmadik terület a családtagjaid, a rokonaidnak, a kapcsolataid területén, ha meg tudsz olyan személyeket fogalmazni, akiknek a sorsa a szíveden van, és most nem kell ezen agyalni, de hogyha hordasz embereket a szívedbe, akkor ezt most is tudod, és érzed, és egy bizonyságod van, és ezekre kérdezz rá, hogy mennyei atyám, én azt kérem, hogy jelents ki, mutasd meg nekem, hogy te mit cselekszel, mit akarsz lépni. Most, ennek és ennek, ennek és ennek az életébe. Mert Jézus azt mondta, hogy semmit nem cselekszem, csak amit az atya és amit az atyától hallok. És úgy, ahogy az atyától hallom. Lehet mondani, ezt én már nem bírom. Lehet mondani, na ez már sok. Igen, lehet, de inkább kérdezzük meg azt. És arra kérlek, hogy ne menj ki úgy ebből a teremből, hogy ezt ne kérdezd még meg, zárójelbe hozzáteszem, és várd a választ is. Hogy ne kérdeznéd meg azt, hogy atyám, tudom, hogy ez már nekem sok, ezt meg te is tudod. De azt is tudom, mert te megmondtad, kijelentetted, hogy nem engedsz és nem hagysz nagyobb próbába, mint amit elbírnék. Jelents ki nekem, légy szíves, kérlek. Te most mit cselekszel ezen a területen? Én is azt akarom. Ahogy a te fiad Jézus, mikor itt volt emberi testben, azt csinálta, amit tőled látott, és tőled hallott. Én is ezt akarom. Vannak körülötted nem keresztények. Munkatárs, szomszéd, rokon, ismerős. Vagy egyszerűen a szívedre helyezett Isten olyan vezetőket, akik akár ebbe a városba, akár ebbe az országba, nemzetbe vannak vezetők. Ugye vannak imakérések, amik új rutinból vannak. Vannak imakérések, amiket kérünk, mert tudjuk, hogy ott van a Bibliába, és megírattatta Isten, és tudjuk, hogy e szerint, ez alapján kérhetünk, mert ezek ígéretek, és útmutatások is. De konkrétan, Uram, te mit cselekszel most az ő életükbe? Mit akarsz, hogy én most lépjek? Hogyan imádkozzak? Mit kérjek? Mit hirdessek ki? Mit mondjak ki prófétai szóként? És itt van egy váltás, egy változás időszaka. Várjuk ugye, hogy minden visszaálljon a régi mederbe, de
Isten azt mondja, hogy én nem akarok mindent a régi mederbe visszaállítani. És kérdezd meg velem együtt, mennyi atyám, én arra kérlek, mutasd meg, hogy mibe kell változtatnom. Miben akarsz változást? Bennem vagy rajtam keresztül? Segíts meg! Én meg akarom ezt hallani. Nem akarom ezt elszalasztani. És tudjátok, jó, hogyha esetleg följegyzed ezeket az imakéréseket. És akkor újból és újból, amikor odaállsz az Úr elé, emlékezteted. De amiatt is jó fölírni ezeket, hogy amikor megkapod a választ, akkor tudod, megvan. Megtörtént. Amikor 70 év elmúlt, akkor tudta Dániel, hogy letelt a 70 év. Miért? Mert amikor Jeremiás megprófétálta, azt ő olvasta. És tudta, hogy 70 évvel ezelőtt prófétálta. És kiszámolta, hogy eltelt a 70 év, és most ez alapján, Uram, akkor itt az ideje? És Isten azt mondta, igen, itt az ideje. És ezért imádkozott. Tehát ez az első dolog, hogy mit és hogyan reagáljunk, hogyan tud együtt. Mennyi, atyám, én arra kérlek, mutasd meg, hogy mibe kell változtatnom. Miben akarsz változást? Bennem vagy rajtam keresztül? Segíts meg! Én meg akarom ezt hallani. Nem akarom ezt elszalasztani. És tudjátok, jó, hogyha esetleg följegyzed ezeket az imakéréseket. És akkor újból és újból, amikor odaállsz az Úr elé, emlékezteted. De amiatt is jó fölírni ezeket, hogy amikor megkapod a választ, akkor tudod, megvan. Megtörtént. Amikor 70 év elmúlt, akkor tudta Dániel, hogy letelt a 70 év. Miért? Mert amikor Jeremiás megprófétálta, azt ő olvasta. És tudta, hogy 70 évvel ezelőtt prófétálta. És kiszámolta, hogy eltelt a 70 év, és most ez alapján, Uram, akkor itt az ideje? És Isten azt mondta, igen, itt az ideje. És ezért imádkozott. Tehát ez az első dolog, hogy mit és hogyan reagálunk.

De amiatt is jó fölírni ezeket, hogy amikor megkapod a választ, akkor tudod, megvan. Megtörtént. Amikor 70 év elmúlt, akkor tudta Dániel, hogy letelt a 70 év. Miért? Mert amikor Jeremiás megprófétálta, azt ő olvasta. És tudta, hogy 70 évvel ezelőtt prófétálta. És kiszámolta, hogy eltelt a 70 év, és most ez alapján, Uram, akkor itt az ideje? És Isten azt mondta, igen, itt az ideje. És ezért imádkozott. Tehát ez az első dolog, hogy mit és hogyan reagáljunk, hogyan tudunk fölkészülni Isten látogatására, hogy értsük meg, keressük meg, lássuk meg, mi Isten kairosz időzítése egy-egy területen. A második, hogy imádkozzunk. Jeremiás 29-ben olyan sok minden jó kijelentés van, de a 13-as vers az van, hogy kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Igen. Amikor eljön a kairosz idő, onnan is lehet tudni, hogy keresed és megtalált. Megtalálod. Ott a 10-től is, hogyha elolvasod, de nem akarom most felolvasni, 10-től 14-ig olvasd el. Fantasztikus kijelentések vannak benne. Zakariás próféta erről beszélt utána, amik ebbe a versbe vannak, a 10. fejezet első versét olvasom csak föl. Ő azt mondta, hogy kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején. Pedig ott van az ideje. Miért kell kérni, amikor ott van az ideje? Mert ez a kairosz idő. Föl kell ismerni, hogy minek van a kairosz ideje. És azt mondja Zakariás, amikor fölismered, mint Isakár fiai, hogy ennek van itt a kegyelmi időszaka, ennek van Istentől kijelölt időzítése, akkor én beállok ebbe a részbe, és én is ütöm, és én is zörgetek. Uram, adj esőt, pedig tudom, hogy most van az esőzés ideje. És Isten pont ezt akarja, hogy ismerjen föl, hogy most van az esőnek az ideje. Most van az ő megtérésének az ideje. Most van az ő Úrhoz való fordulásának az ideje. És én is beállok oda, és elkezdem zörgetni, elkezdek profétálni. Nem kell azt, hogy más hallja. Isten hallja. Isten meghallgatja. És amikor látja, hogy fölismertem a kairosz időt, fölismertem Isten kegyelmi időzítését, és én kimondom ugyanúgy, és elkezdek zörgetni, azt mondja, hogy meglátod. Beteljesedik. Amen. Amikor imádkozunk egy-egy kairosz időzítéssel, fölismerem, hogy ott van az ideje, de imádkozok, akkor azzal két dolgot is elismerek. Egyrészt elismerem azt, hogy ez nem egy ilyen fatalista dolog, hogy így is megtörténik. Szüksége van az Úrnak rád is. Mert ő együttmunkálkodást akar, együttműködést akar. Azt akarja, hogy dolgozzunk együtt, hogy változzanak a körülmények. Dolgozzunk együtt, hogy változzanak az emberek. Amen. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig azért is akarja Isten, ha fölismerem, hogy itt a kegyelemnek az ideje, a kairosz idő, ezzel elismerem, hogy az én erőmből, a saját erőfeszítésemből nem megy. És Isten ezt akarja, hogy bízd rá magad. Igényeld az ő természet fölöttiét. Igényeld az ő erejét. Amen. A harmadik, mit kell tennünk és hogyan reagáljunk, működjünk együtt Istennel az engedelmesség és a hitbeli cselekedetek által. Ezt részben már érintettük, emlékezzetek Góliátra, Dávidra. Tehát nem úgy volt az, hogy Dávid kimondta mondandóját, Góliát mondandója után, hanem azt mondta, emlékeztek, hogy levágom a fejed, eledelül adom a

0: odaraknak téged is, meg az egész sereget, és utána fogta a követ, és elkezdett mit csinálni, elbújni, futott Góliát felé. Az egy hitbeli cselekedet volt. Góliáttal szembe fogta a paritját, és hups, homlokon találta, ami belemélyedt az agyába, és ott meg is halt. És így is történt, levágta a fejét, és az égi madaraknak adta a testét eledelül, és a varjak kiválták, stb. Stb. De kellett a cselekedete. Fineás. Kellett a cselekedet, hogy Isten békessége legyen ott, és szabadítása legyen ott a népe között. Igen, fogta a dárdát, és Kozbi lányát, vagy Kozbi volt a neve, meg valamelyik moábita főembernek a lánya, ott agyon szúrta őket. Az egy hitbeli cselekedet volt. Az nem egy ilyen gyűlölködő terminátori cselekedet volt, az egy hitbeli cselekedet volt. És Isten a békesség szövetségét adta emiatt egész végig a generációknak. Vagy gondolj csak, ott van a Illés próféta, az szegény özvegyasszony és a fia. Isten micsoda ellátást adott a prófétán keresztül ennek az özvegyasszonynak, teljes ellátást, de kellett egy dolgot előtte tenniük. Az utolsó falatot. Utolsó falatot a prófétának kellett megsütni. És miután elkészítették, utána nem fogyott el a liszt, meg nem fogyott el az olaj. Mindvégig. Teljes ellátásuk volt. De kellett egy hitbeli cselekedet, és én most nem megyek sorra, de megnézitek az Ó, megnézitek az Új Szövetséget, tele van hitbeli kilépésekkel és cselekedetekkel. Ezért adott Isten győzelmeket, áttöréseket. Csak egy dolog jutott eszembe, szeretnél győzelmet a te helyzetedbe. Gondolj csak bele Jonatánra és a fegyverhordozójára. Micsoda dolog volt, és milyen hit volt csak a fegyverhordozó részéről is. Ment az ő ura után, vitte a kardját, mert két kard volt a táborba, Saulé meg a fiáé. Vigyázott a második kardra, és akkor ő hordta mindig a Jonatán után, a királyfi után, és akkor odaérkeztek a domb, a magaslat alá, és akkor lenéztek a filiszteusok, és azt súgta a Jonatán a fegyverhordozójának, ha azt mondják, hogy menjünk föl, akkor menjünk föl, mert az Úr kezünkbe adta. Ha te lettél volna a fegyverhordozó, mit mondasz erre? A fegyverhordozója azt mondta, úgy van, úgy lesz, kezünkbe adja. És két emberen keresztül, úgyhogy egy kardjuk volt, fölmásztak, és így történt. Azért, mert egy hitbeli kilépés volt. Úgyhogy fölmásztak, nem karddal a kezükbe, a fegyver hordozója valahogy vitte, vagy az övébe volt, vagy a szájába, nem tudom, elől ment Jonatán, nem volt nála kard. Utána hátrafordult, átvette a kardot, és nyisz, és egy győzelmet arattak. Két ember. Az hitbeli cselekedet volt. És lehetne sok mindent mondani. De mondok neked még egy dolgot. Azt tudtátok, hogy a elfogadás is egy hitbeli cselekedet? Ha meg akar ajándékozni Isten, elfogadni is hittel tudod. Még egy egyszerűbb és nyilvánvalóbb dolog. Ha a te testvéred meg akar ajándékozni, tudod, hogy ahhoz is hit kell, hogy elfogadd? Ne utasítsd vissza egy álalázattal, mert te annyira szent vagy, hogy nem fogadhatod el. Fogadd el. Amen. Nem mondom tovább. Adnak, fogadd el. Stb. Mert az elfogadás is egy hitbeli cselekedet. Ha Isten akar adni, akkor fogadd el hittel. És ha most becsukod a szemedet, és megkérdezed, mennyi atyám, mit akarsz most nekem adni? Akkor ne nyisd ki a szemed, vagy ne mondd azt semmit. Mert Isten akar adni most. Inkább mondd azt, akár látod, akár nem, akár megfogalmazódott benned, hogy mi, akár nem. Igen, atyám, elfogadom. Hittel. Elveszem. És kérlek, hogy most imádkozzunk együtt. Mennyi édesatyám, én kinyitom a szívem, az elmém, a gondolataim, és a kezemet is előtted. És megköszönöm mindazt, amit elkészítettél számomra. És hittel elfogadom, és elveszem. Egy hitbeli cselekedet ez most részemről. Mert van, aki ezt tudja, hogy mi, van, aki nem. Én most arra kérlek, Uram, látogass meg. Látogass meg engem, és látogass meg az én szeretteimet. Látogass meg a gyülekezetünket. Látogass meg ezt a várost. És látogass meg ezt a népet, Magyarországot. Legyenek ezek a látogatások olyanok, mint Naomi életébe, ami újabb és újabb dolgokat generál, újabb és újabb ígéreteket teljesít be. Hadd forduljanak meg, hadd ismerjenek meg olyanok is, akik eddig még nem téged, a te szeretetedet és jóságodat. Uram, arra kérlek, hogy az utánunk következő generáció, amit mi átéltünk, de ők nem, egy friss látogatásod által éljenek át annál nagyobbakat és mélyebbeket, a te jelenlétedet. Szeretlek téged, Uram. Vágyom, akarom, igénylem látni és megérteni, amit te most cselekszel. Én is azt akarom. Jézus nevében, ámen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.